0: hogy ő mit gondol rólam. Tehát, hogy nem egyszerű a kérdésedre válaszol, milyen Isten a kapcsolatom. Én igyekszem, hogy jó legyen. Nyilván a kapcsolatunk alapja az, hogy Jézus meghalt értem, és ebbe bízva, hogy ebben hiszek, kegyelem alatt próbálom élni az életemet, de ezzel nem visszaélve, hanem megtenni, ami tőlem telhető, hogy tetsző életet éljek az Úrnak, és imádkozással, igével való foglalkozással, szolgálattal is igyekszem javítani az Istennel való kapcsolatot. Ide is eszembe jut egy ige, ott a Károli Gáspár úgy mondja, hogy áldozattal kell erősíteni a szövetségünket Istennel, és mindig, mikor mondjuk ember úgy döntő, hogy most nem tudom, foci meccset nézek meg, hanem inkább imádkozok, vagy nem más kettelés végzek, hanem az Úr dolgaival foglalkozok, áldozatot hozok, ezzel mindig erősítem a kapcsolatot, és jobb lesz a kapcsolat. De egy házasságban is, ha teszek a feleségemért, az ő tetszésre, akkor jó lesz a kapcsolatom. Tehát így röviden, ami nem is volt annyira rövid, ezt tudom mondani, hogy igyekszek azon, hogy jó legyen az Istennel való kapcsolatom, és ezt kívánom minden hallgatónak, és egyik legjobb ige talán erről, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közelíteni fog hozzátok. Tehát hála Istennek, ha mi teszünk lépéseket, hogy jó legyen a Istennel való kapcsolatunk, ő tárkarokkal, és ő mindent megtesz, hogy ez tényleg jó legyen. Tehát ezzel minden nap kell tenni. Hogy talán a másik kérdés az volt, hogy milyen szolgálatban állok. Szarvason van egy közösség, most már 9 éve, kezdtük igazából majd, hogy nem a nulláról, na hát most se egy meg a gyülekezet, de azért annál már többen vagyunk, mint kezdtük, és akkor ott vannak heti szinten istentiszteletek, szombatonként 2:30-kor amúgy, és mellette azért próbálkozunk más városokban is gyülekezetplántálásokkal, volt, hogy Angliába is rendszeresen jártam ki, tehát ahol és ahogy hasznos, próbálom magamat mindenhol hasznossá tenni, de ami fix, az a szarvasi gyülekezet, aminek a vezetését végzem.
1: Tehát akkor egy lelki pásztor vagy?
0: Úgy szokták mondani sokan, igen.
1: Na, ennek nagyon örülök, mert összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amiket, hogyha egy lelki pásztorral beszélgetnek az emberek, valószínűleg egyszerű hétköznapi és őszinte kérdéseket tennének fel. És ezeket összegyűjtöttem. Az első ilyen, hogy miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk. Ja, mielőtt belekezdünk, kedves hallgatók, szeretném elmondani, hogy Zolival semmit nem egyeztettem, szándékosan nem mondtam el neki, hogy miről fognak szólni a kérdések, hanem tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy őszintén, hirtelen mit reagál egy lelkipásztor ezekre a kérdésekre. Tehát a kérdés a következő, miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek velünk?
0: Igen, kezdhettél valami könnyebb kérdéssel is, amely nem egyeztettünk. Ez valóban visszatérő, nagyon nagy kérdés, és nem is lehet rá nagyon röviden válaszolni. Sokan feltették nekem is a kérdést, meg szerintem, aki őszinte az önmagának is felszokta tenni keresztény ezt a kérdést, hogy akkor hogy engedheti meg Isten azt a rengeteg háborút, hogy gyerekek betegek lesznek, meghalnak, karambolba olyanok halnak meg, akik nem vétettek. Én meg a legtöbb pásztor, lelkész általában oda vezeti vissza az egészet a bűnbeeséshez, hogy nyilván a bűnbeesés előtt az édenkertben nem volt se betegség, nem volt, se nem volt gyomos az édenkert, nem volt rohadt almafám meg, tehát minden teljesen jó volt. Nem harapta meg a kutya az Évit, és a többi nem veszekedtek, tehát minden idilli volt, de a bűn behozta a rosszat a földre, és talán a legmérvadóbb és legkulcsabb kijelentés a Bibliába, hogy mikor az ördög megkísérti Jézust, azt hiszem a Lukács 4-ben van leírva, akkor azt mondja az ördög Jézusnak, hogy ha engem imádsz, akkor neked adom a föld összes országát és annak dicsőségét, mert nekem adatott. Hát azt mondja az ördög, hogy neki lett átadva a föld országa és annak dicsősége, és Jézus nem kezdett el vele veszekedni, hogy hazudsz ördög, az az én atyámé. Tehát tulajdonképpen elismert, hogy valóban jelen világkorszakban az ördögnek lett adva a föld, és akkor ezt tudom mondani, hogy azért történik annyi borzalom a földön, mert az ördögnek lett átadva a bűneset által, át lett adva a földnek úgymond a tulajdonjoga, vagy bérleti joga, hogy nézzük a

0: az ördögnek, és az ördögről meg tudjuk, hogy gyilkos, tolvaj, rabló, egy nagy gaz, hát nem ember, de egy gazfickó, és ő minden rosszat megcsinál, hogy a földön rossz legyen az élet, de azért, mert át lett neki adva, az most még hosszabb lenne arról beszélni, hogy az Isten miért nem ítélte meg őt azonnal, ez most nem kérdés, akkor nem mennék bele, ennek is van egy teológiája, és egy igaz magyarázat, ami érthető, de lényeg az, hogy Isten vissza fogja szerezni a földet, és nagy békességben a földön fognak élni az üdvözült emberek Istennel, meg Jézus Krisztussal, de jelenleg a föld az ördöghöz tartozik, és ezért van ennyi borzalom rajta.
1: Rendben, mondhatom a következőt, és bocsánatot kérek, úgy kezdted, hogy kezdhettem volna könnyebb kérdéssel is. Viszont az igazság az, hogy azt gyűjtöttem össze, amik a leggyakoribbiak, és ez a legelső. Ugye ezt szokták leghamarabb megkérdezni, hogy miért van annyi rossz a Földön. Ugye ezt sokkal jobban ki szokták vetíteni, hogy miért van háború, miért történt velem ez, velem az, stb. Folytatni fogjuk a kérdésekkel. Most azonban elmegyünk, meghallgatunk egy dicsőítő dal, és továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen, kedves hallgatók.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul Élet című műsorunk. És a mai nap folyamán Lugosi Zoltán az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
0: Én is köszöntlek téged és a hallgatókat is.
1: Zoltán egy lelkipásztor, és összegyűjtöttem olyan kérdéseket, aki esetleg most csatlakozott, olyan kérdéseket gyűjtöttem össze, amelyek nagyon gyakoriak, amit feltennének a nem hívő emberek, az egyszerű emberek feltennének egy lelkipásztornak. Egyet már megnéztünk belőle, és most haladunk tovább itt a listámon. Úgyhogy Zoltán, kösd fel a gatyádat, ugyanis a következő kérdés az az, hogy mit tegyek, ha elvesztettem a hitem?
0: Jobb lenne egy kicsit pontosabb kérdés, hogy mibe vesztett el a hitét, hogy van-e egyáltalán Isten, hogy van-e üdvössége, vagy pontosan mibe a hitét?
1: Igen, így folytatódik. Mit tegyek, ha elvesztettem a hitem? Hogyan tudok újra hinni Istenbe?
0: Tehát, hogy elvesztette a hitét, hogy van Isten. Hát itt még mindig ketté lenne bont a kérdés, hogy úgy van Isten, hogy tud neki segíteni, vagy maga az, hogy létezik-e Isten. Ha maga az, hogy létezik-e Isten, ez nyilván ez egyre több ilyen ember van, aki felveti a kérdést, akár az előző kérdéshez kapcsolatban, vagy akkor miért történnek ilyen dolgok. Hát maga a Biblia mondja, talán a Róma levélben, hogy a természet alkotásaiból is rá lehet jönni, hogy létezik Isten. Tehát én először megpróbálnék egy ilyen embernek elmondani, hogy hát gondold végig, ez a csodálatos természet nem jöhetett létre magától, hiába próbálkoznak a darwinisták, meg tudósok, hogy az ősrobbanás a gázokból jött, meg minden, de honnan jött az első gáz, tehát egyszerűen teljesen bebizonyíthatatlan, hogy nincsen Isten. Ezzel próbálkoznék, de hát mivel a hit az hallásból van, és a hallás Isten igéje által, így azért így aggyal meggyőzni az embereket nem nagyon lehet, hanem beszélnék akár saját bizonyságomról, meg felhívom a figyelmét, hogy te is azért gondold végig az életedet, hogy mikor még hittél Istenben, akkor miért hittél Istenben, milyen olyan úgymond csodák történtek az életedben, és ilyenekkel próbálkoznék, de tehát maga, aki azt mondja, hogy nem hisz Istenbe, azt szerintem ember nem tudja meggyőzni. Ha egy ember meg tudja győzni, utána egy másik ember meg ki tudja beszélni róla. A hit az a szívbe keletkezik, tehát ott kell neki egy érintést kapnia, hogy én hiszek belül Istenbe. Mondanék egy-két bibliai igét a teremtésről, hogy Isten szereti az embereket, és ez beakad a szívébe, és hit támad, akkor jó, hanem így emberileg én nem tudnék segíteni szerintem rajta.
1: Elfogadható kérdés, válasz, bocsánat.
0: Nehezebb volt, mint az előző.
1: És jól kibontottad. A másik kérdés az, hogy mit mondjak, ha imádkozni szeretnék, de nem tudom, hogyan kell. Illetve van még egy kérdése, hogy Isten tényleg meghallgatja az imánkat?
0: Hát ez két kérdés.
1: Igen.
0: Az elsővel kezdeném, hogy azt nagyon szoktuk támogatni, megmondani az embereknek, hogy úgy szólítsa meg Istent. Persze hát ezt azt tudja csak, aki megvan térve, és Jézus befogadta a szívébe, mert annak van megígérve, hogy onnantól fogva Isten fiává válik. És ha valaki Isten fia, és úgy kezd imádkozni, akkor nyilván úgy beszéljen Istennel, mint egy apukával. Tehát nem javasoljuk a kötött imákat, mert az ilyen unalmas lesz, hanem ahogy egy gyermek az apukájával, nekem is van 3, és ha mindig ugyanazokat a szavakat használná, tiszta ideges lennék, ha minden reggel ugyanúgy köszöntene, eldarálná, hogy szia apa, szeretlek, értékellek, hálás vagyok, hát tiszta ideg lennék, tehát tök jó, hogy mindig másokat mondanak. Tehát úgy kezdjen bele az imába, hogy a legegyszerűbb dolog, ami eszébe jut, jó, hogyha hálával, köszönettel kezdi, hogy köszön, hogy egyetlen él, nem egy kórházi ágyon van jó esetben. Tehát így egy nagyon közvetlen módon beszélgessen Istennel. Nyilván, ha az Isten még nem az atya, akkor azt szokták mondani, hogy a bűnös embernek egyetlen egy imát hallgat meg Isten, az a megtérők imája, hogy rendezze Isten a kapcsolatát, bánja meg a bűnét és fogadja be Jézus a szívébe, rendezze a kapcsolatot Istennel, és utána meg tudja szólítani, mint egy apukát, mint a földön is van, hogy összevesznek a szülők a gyerekeikkel, és addig nem tudnak oldottan beszélgetni. De átbeszélték a félreértéseket, bűnöket, egymás megbántását, akkor utána tudnak oldottan beszélgetni. Tehát a lényeg, hogy arra helyezze a hangsúlyt, ha kell előtte tartson bűnbánatot, hogy egy nagyon oldott, nagyon laza, nagyon őszinte beszélgetés folytasson Istennel, amiben, hogy ne legyünk önzők, ne csak kérések legyenek, hanem legyen benne háladás, mert én nekem is a gyerekeim, ha mindig csak kérnének fagyit, csokit, chipset, akkor nem örülnék, de neveljük őket, hogy köszönjék is meg a dolgokat, meg legyenek hálásak, meg akár dicsérjenek meg, hogyha mi olyat tettünk velük. Tehát ez az első kérdés, a válasz, hogy nagyon oldottam. A másik meg mi is volt pontosan, és az imáról.
1: A másik kérdés az volt, hogy tényleg meghallgatja Isten az imánkat? Tényleg hallja, amit szólunk hozzá?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Erről egyszer én is kidolgoztam egy prédikációt, és a 12 pont van benne, hogy mi kell ahhoz, hogy Isten meghallgassa az imánkat. Hát egyrészt nem is húzom az időt, hogy mind a 12-t elmondom, meg nem is emlékeznék szerintem mind a 12-re. De le van mentve a laptopon, de most nem tudom kibuskázni. De egyik kulcsig, amit ide mondanék, ami nagyon sokaknak nem fog tetszeni, de Bibliából van, azt mondja a Szentírás, hogy tudjuk, ha az ő akarata szerint kérünk, meghallgat minket. És ezt nagyon sokan félreértik, akik túltolják ezt a kegyelmet, meg Isten olyan, mint egy télapó, mindent megad az ő hátizsákjából, de hogy ez benne van kőkemény a Bibliában, hogy ha az ő akarata szerint kérünk, tehát én most azt kérem, hogy én legyek a következő amerikai elnök, vagy most de hülyeséget mondtam, de lehetne más dolgot is, és Isten tudja, hogy se nekem nem lesz az jó, se az emberiség számára nem lesz jó, akkor az ő kegyelméből nem fogja megadni. Tehát az az első, hogy azért olyan dolgokat kérjünk, amit tudjuk, hogy meg akar adni. És van még elég sok támpont, hogy Jézus nevében kérjük, valamikor nem elég egyszer kérni, erről nagyon sok bibliai rész van, például amikor egy szegény özvegyasszony megy a gonosz bíróhoz, hogy szabadítsa meg az ellenségétől, és végül azért szabadítsa meg, mert állandóan a nyakára jár, meg lehetne más bibliai részeket is mondani. Tehát olyan is van, hogy tényleg Isten meg akarja adni, Jézus nevében kérjük, de mondjuk nem elég álhatatosan, hanem csak egyszer-kétszer kértük, és aztán abba hagytuk. Olyat is mond a Biblia, hogy ha nem hittel kérjük, akkor ne is várjuk, hogy valamit fogjunk kapni Istentől. Tehát nagyon fontos, hogy legyen bennünk az a bizalom, erről szólunk a kérdése is a elképzelt hallgatónak, hogy hinnünk kell abba, hogy az Isten az atyánk, és ha valamit kérünk, és jó dolgot kérünk, akkor megtudja, és meg is akarja adni. Tehát a hit is nagyon fontos. Vagy még egy dolog eszembe jut, és akkor nagyjából a prédikáción fele azért csak eszembe jut, hogy azt mondja aztán Jakab apostol, által az Isten, hogy van, hogy kérjük, de nem kapjuk meg, mert látja az Isten, hogy a gerjedelmeinkre, a kívánságainkra költenénk azt. És van, hogy az ember kér pénzt, vagy ezt, azt, amazt, és Isten tudja, hogy fú, én most megadnám neked a pénzt, vagy valaki, akinek nincs házastársa, kérne házastársat, de Isten látja, hogy fú, te, ez nem való még neked, még úgymond a gerjedelmeidre költened, a pénzt is hülyeségre költenéd, lenne egy feleséged, csak megaláznád, ütnéd, vernéd, és Isten tudja, hogy egyszer még nincs ideje, hogy megadjam neked, és akkor nem adja meg. Tehát, hogy ez elég nagy téma, és szépen hangzana, hogy azt mondom, hogy igen, Isten mindig meghallgat, de nem hazudhatunk, amúgy se, egy lelkésznek aztán végképp ne próbáljon hazudni, tehát hogy azért sok összetevője van ez, hogy Isten tényleg meghallgasson.
1: Nagyon szépen köszönjük a csodálatos válaszaidat. Kedves hallgatóink, maradjatok velünk mindenféleképpen, mert most meghallgatunk egy remek dicsőítődalt. Aztán folytatni fogjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem, úgyhogy maradjatok itt.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dík egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztolyka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, és ma nem mesélés lesz, hanem igazából az életről szóló kérdéseket tesszük fel, amire Lugosi Zoltán lelkész fog válaszolni nekünk, aki itt is van velem a vonalba, és köszöntelek téged.
0: Én is köszöntelek téged.
1: Következő kérdésünk, kedves Zoli, az, hogy mit tegyek, ha nagyon egyedül érzem magam?
0: Hát ez is elég tág kérdés, mert nyilván az embernek földi szinten is fontos, hogy ne érezze magát egyedül. Meg nyilván az ember, ha a szíve ki van nyitva Isten felé, és nem feledkezik bele a földi dolgokba, akkor az is nagyon fontos, hogy maga a mennyel is legyen egy kapcsolata. Kezdjük el a földi résszel, hogyha valaki egyedül érzi magát, hát ezért is nagyon fontos gyülekezetbe járni, mert ott ugye testvérekkel találkozik, és akár 10-20-30 testvér között is, főleg ha az ember a gyülekezetben vállal szolgálatot, hogy ő is ott valamit tesz a közösségért, akkor lesznek társai, barátai, hittestvére, és már nem lesz egyedül, még akkor is, ha mondjuk egy özvegyasszonyról van szó, vagy akinek tényleg családjában senki nincsen, de hittestvére lesz. Maga Jézus Krisztus mondta, hogy az az ő igazi anyja, meg lánytestvére, fiútestvére, akik hallgatják Isten igényét. És aki elkezd gyülekezetbe járni Isten népe közé, jó szívvel elkezd egy közösséghez csatlakozni, annak igen hamar lesz nagyon sok fiú testvére, lány testvére, és azt mondja, Jézus az nekem anyám, tehát lesz a gyülekezetben anyja is neki, apja is, gyereke is, tehát a gyülekezet tud adni maga ilyen közösséget is. Érdekes, hogy erről jut eszembe, hogy Péter mondja, hogy mi mindent elhagytunk, Jézus, és követtünk téged. És tényleg átmenetileg, sőt az is lehet, hogy 3,5 évig kvázi ott hagyták a családjukat, a vállalkozásukat, barátaikat, hobbiaikat, mindent, és követték Jézust. És Jézus megígérte, hogy aki ezt megteszi, hogy az Úrért és az evangéliumért lemond dolgokról, akár kapcsolatokról, akár meglazulnak bizonyos barátságok, vagy bármi, a 100 annyit fog kapni. Tehát az embernek nincs is a földön úgy kapcsolata, akár saját hibájából, akár más hibájából, de a gyülekezetben 100-szor annyi kapcsolata lesz, és tényleg én nem ismerek olyan szemét, aki örömmel beleveti magát a gyülekezeti életbe, ott eljár imaórákra, tényleg válasz szolgálatot, hogy takarító szolgálat, gyerekvigyázás, hát annak egyből annyi testvér, annyi barátja lesz, hogy nem lesz többé egyedül. Hát a földre ezt tudom mondani, de aki esetleg nem is testvére, nem is itt testvére, ott is azt javaslom, maga Pál apostol mondja, hogy amennyire rajtatok áll, mindenkivel békességben éljetek. Tehát nagyon fontos, hogyha valakivel össze van veszve az ember, akkor ezt próbálja rendezni, legyen jóba, jó kapcsolat a szomszédokkal, utcabeliekkel, munkatársakkal, mert azért, ha az ember egy normális ember, aki megbocsátja az emberek bűnét, meg ő is jó fej, akkor az nem létezik, hogy ne legyenek olyan munkatársak, vagy utcabeliek, akikkel jóba tudna lenni, így érte, hogy barátilag, tehát, hogy rendezze emberleg és a kapcsolatot ne legyen egyedül, és ami a legfontosabb, és legszeresebben ezzel kezdtem volna, csak nem akarok ilyen szuper szellemi lenni, hogy én sokszor elgondolkozok rajta, de az Úr ne próbáljon meg ebbe, hogyha én egyedül élnék egy lakatlan szigeten, én úgy érezzem, hogy többé-kevésbé tudnék boldog lenni, mert imádkoznék az Úrhoz, és nem lennék egyedül. Most ez lehet, hogy elvont, meg nagyképű, de én napközben is sokat vagyok egyedül, és közben próbálok az Úrral lenni, beszélgetni vele, kommunikálni, és nem is vagyok egyedül, csak így emberi szempontból egyedül, tehát, hogy aki az Úrral van egy mély, közös kapcsolatban, ahogy mondja Jézus, hogy bemész a belső szobádba, és ott imádkozol, az Atya titkon néz, tehát ott van veled az Atya, tehát ez a harmadik, amit mondanék, hogy Istennel való kapcsolatot ki tud alakítani, és azt mondja Isten, hogy én veletek maradok a világ végezetéig, tehát ki lehet alakítani a Szent Szellemmel, Atyával, a Fiúval ilyen kapcsolatot, hogy az ember megy, sétál, vagy dolgozik, és érzi, hogy nem vagyok egyedül, mert velem van az Isten.
1: Amen, amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszodat, és tegyek fel még egy kérdést? Vagy maradjon a következő? Rendben, rendben, akkor nem tudjuk, hát a következő szegmensben még mielőtt meghallgatunk egy dalt, akkor jön a következő kérdés. Hogyan lehet feldolgozni, hogy szerettünket elvesztettük? Hú, ez egy nagyon, szerintem ez legyen a következő szegmensben.
0: Jó.
1: Legyen egy olyan, amire talán rövidebben lehet válaszolni. Mit tegyek, ha haragszom Istenre?
0: Hűha, szerintem az előző még könnyebb is lett volna.
1: Igen?
0: Hát talán, mert elég radikálisan tudok csak válaszolni az előző kérdésre.
1: Akkor legyen az előző. Akkor legyen az előző, hogyan lehet feldolgozni egy szerettünk elvesztését?
0: Igen, azért egyszerű, de sajnos elég brutális a válasz, hogyha hívő szerettünket vesztettük el, akkor nagyon könnyű. Mert tudjuk, hogy egyszerűen a mennyben van, és jó helyen van, és már csak nekem kell igyekezni, hogy őt viszont lássam, és erről rengeteg ige van, hogy viszont fogjuk látni, akkor borzasztó nehéz a helyzet, és engem is hoztak kellemetlen helyzetbe, mikor hívők kérdezték ezt, hogy fú, meghalt édesapám, édesanyám, és úgy tűnik, hogyha nem volt megtérve, és akkor most hú, ki tudja, hol van. Hát nyilván erre nem fogom rávágni, hogy hát én tudom, hogy valószínűleg hol van és rossz helyen van, de csak akkor is lehet mondani, hogy hát ha az Isten majd könyörül rajta, meg minden, de akkor mondjuk nehéz a válasz, és nehéz vigasztalni valakit, mert viszont hazudni nem az utatok, hogy hát mivel aranyos letette a kismacskáit, jó szívű volt, akkor biztos a mennybe van, de egy ilyen mentőkötelet azért szoktunk adni, hogy hát Isten kegyelmes, Isten hatalmas, hát ha talál kegyelmet, meg úgyse tudsz már mit csinálni, törődj a életben megmaradottakkal, szeretteiddel, tehát ilyeneket tudunk mondani, nem könnyű. Én el is határoztam, azt nem tudom, hogy tudom-e majd ezt fel is tartani, ezt a vállalásomat, hogy én csak olyan temetést vállalok, ahol az elhunyt személy, tudom, hogy az Úrnál van, mert össze-vissza hazudozni a temetésen, hogy ó, fentről néz, mosolyog meg minden, és közben valószínűleg nem így van, azt én nem tudom bevállalni. Tehát ezt tudom erre mondani, reméljük, hogy hívő az, aki meghalt. Ha nem hívő, akkor meg bízunk Isten a kegyelmébe, hát valami lesz, és addig is, mert nem tudjuk, mi lesz, törődjünk a földi dolgainkkal, azon úgy se tudunk változtatni, és törődjünk a még meglévő szeretteinkkel, gyerekeinkkel, rokonainkkal, mert ha beletemetkezünk a gyászba, akkor az élő rokonokkal nem törődünk, és nekik is kárt okozunk, tehát a körülöttünk lévő emberek miatt is, rokonok miatt is el kell tudni engedni a halottakat.
1: Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítőt, kedves hallgatók, aztán folytatjuk tovább, és természetesen Lugosi Zoltán lesz a vendégem.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, és elég életszerű kérdéseket teszünk fel. Összegyűjtöttem olyan kérdéseket, amit az emberek feltennének egy lelkipásztornak, és ki is használjuk a lehetőséget, ugyanis itt van velünk egy lelkipásztor, Lugosi Zoltán, köszöntelek téged.
0: Én is köszöntök mindenkit.
1: Most pedig jöjjön a kérdés, miért érzem néha úgy, hogy Isten nincs mellettem?
0: Hát, mert lehet, hogy nincsen melletted. Ez most így belenőlök ebbe, de amúgy ez nem vicces ez a pillanat, mikor van ilyen. Ezt is kapázsó két részre osztanám, nem azért, mert annyira okos vagyok és bonyolítani akarom, de hát ugye sok oka lehet, tehát vegyük azt, hogy tényleg nincs az ember mellett Isten. Hát a legmegdöbbentőbb Jézus Krisztus, amikor felkiáltott a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ugyanis ilyen soha nem volt a fiúnak, a messiásnak, Jézusnak az életében, hogy az atya elfordult tőle, de ott akkor és utoljára, és először az Atya Isten elfordult a fiától, mert egyszer látta rajta a mi bűneinket, és azon keresztül látta csak a fiát, és ezt valahogy nem tudta feldolgozni, vagy bele se tudunk ebbe gondolni. És velünk emberekkel is ez történik. Maga mondja a Szentírás, hogy a mi bűneink választanak el minket Istentől. Tehát ha az ember azt érzi, hogy nincs Isten, akkor én azzal szoktam kezdeni, vagy ha úgy látom, hogy nem működnek a dolgok, problémák jönnek, azzal próbálom kezdeni, hogy önvizsgálatot tartok, hogy lehet, hogy rossz irányba haladok, lehet, hogy bűn van az életemben, vagy nem az Isten akaratába járok, vagy valamit rosszul csináltam, valakit megbántottam, és ezért nincs békességem, vagy ezért hagyott el az Úr. Tehát az ember mindig ezzel kezdje, akár hogy visszautaljak, eszembe jut még egy ima meghallgatás feltétele, hogy azt mondja, azt hiszem, akit Jézus meggyógyított komoly betegségből, hogy tudjuk, hogy Isten csak azt hallgatja meg, aki igaz ő előtte. Vagy valami, most nem pontosan idéztem, de ez a lényeg, hogy nem akárkit hallgat meg azért Isten, hanem aki tényleg az ő utain jár, aki az ő akaratát cselekszi. És a saját életemben is vettem észre, hogy valahogy úgy Isten jelenlétét nem úgy éreztem, és így elkezdtem boncolgatni magamat, hogy mi bűnt vettem, mert mi van, hogy van, és rájöttem, hogy olyan irányba kezdett el haladni az életem, és itt most, ami eszembe jut, sztori, nem is konkrét bűnök, hanem hogy olyan akár karrier, vagy valamit akartam elérni, olyan pályát akartam választani, ami nem Isten akarata volt, és nem bűnös dolog, csak egyszerűen nem az Isten tökéletes akarata, és már éreztem azt, hogy távolság jön közém és Isten közé. Tehát, hogy ne bajolítsam, meg szaporítsam túl a szót, tehát lehet azért nem érzi az ember, hogy mellettem van Isten, mert komoly bűnök vannak, vagy kevésbé komoly bűnök, de egyszerűen nem Isten akaratába járok. Én lefordultam jobbra egy kereszteződésnél, Jézus meg balra akart, hogy menjek, és ő nem megy mindig az emberrel olyan szorosan, hogyha ő más irányba viszi az embert. Látjuk le a Lót történetét, ő elindult Szodoma irányába, és tönkrement az élete. Tehát, hogy én ezzel sértek egyet, hogy a hívők azt mondják, hogy az Úr mindig velem van, mindig segít. Hát, ha az ő akaratába jársz, és arra mész, amerre mondja, akkor biztos, amúgy pedig azért kicsit bizonytalanná válik. Tehát ez az egyik oldala, hogy tényleg én nem jó irányba megyek, rossz dolgokat teszek, és nincs velem az Isten. De olyan is van, hogy én jól csinálom a dolgokat, és mégis ezt érzem, hogy nincs velem az Isten, ezt úgy szoktuk így keresztény körökben mondani, hogy nyomás van az emberen, hogy ilyen tehernyomás van, hogy pont ami Jézus Krisztuson is volt, olvassuk a egyik Zsoltárban, hogy körbevettek engem bársánbikái, meg kutyák, meg oroszlánok, ilyen szellemi lények, és Jézus rájött egy ilyen nagy rettegés, olvassuk a Getsemáné kertben, hogy vért izzadt, tehát nagyon nagy tusába volt benne, és akkor még nem is hagyta el az Isten, az a kereszten történt meg, de tehát annyira körbevették gonosz erők, hogy azt érezte, hogy nincs velem az Isten. És ilyen is van, amikor az embert mondjuk sokan szidják, irigyek rá, vagy van egy haragosa, pedig nem csinál semmi rosszat, és az szidja, átkozza, akkor az ember azt körbeveszi ez az életérzés, hogy én nem egy szeretett ember vagyok, engem utálnak, engem Isten is elhagyott, de közben nem igaz, hanem csak az ördög utál nagyon. Ilyenkor pedig valahogy el kell kezdeni igéket elővenni, ami arról szól, hogy én Isten gyermeke vagyok, meghalt értem az Úr, szeret engem az Úr, és felépítem a hitet, hogy engem szeret az Úr, velem van az Úr, megvizsgáltam magam, nem találtam bűnt, és mégis rosszul érzem magam, akkor ez csak támadás, tudom, hogy te szeretsz, bármit érzek, uram, ha rosszul is érzem magam, tudom, hogy te akkor is szeretsz, Jobb is ilyen erős, a Jobb könyve, hogy jött a csapás rá, és mégis aztán kijött belőle, mert az Úr azért szerette, és akkor így felépítem építi az ember a hitét, sőt, hát nem is, mert most nem akarok végképp mélyen belemenni, mert sokféle felekezetből hallgattam gondolom minket, de hogy van az úgynevezett szellemi harc is, mikor az emberre jönnek ilyen nyomások, terhek, depresszió kerülgeti, hogy akkor Jézus nevében szól ezeknek a gonosz erőknek, démonoknak, szellemeknek, hogy takarodjatok rólam, depresszió, melankólia, bús életérzés, és akkor mint amikor egy repülőgép felemelkedik a smogos, koszos város fölött, a felhők fölé süt a nap, akkor ezek a gonosz erők, életérzések pedig Jézus nevében eltakarodnak, és az ember újraérzi, hogy szereti őt az Úr. Ez van, hogy nem egy perc, nem 10 perc. Most megmondom őszintén, 2 napja én is kicsit ilyen nyomott vagyok, vagy nem is kicsit. Azt érzem, hogy szeret az Úr, de valahogyan terheltnek érzem magam, nem jöttem még rá, hogy miért. De vannak ilyenek a hív életben, amikor ilyen nyomás alá kerül.
1: Amen. Nagyon szépen köszönjük a válaszaidat, és hogy ebben az órában velünk voltál, és a hallgatóknak is szeretném megköszönni. Most meghallgatunk egy dicsőítő dalt, meg aztán lehet, hogy még egyet, és azt követően pedig a következő órában is várunk benneteket, hiszen továbbra is Lugosi Zoltán lesz a vendégem, és kérdéseket teszünk fel neki.
2: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dík. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.

0: Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Di-ben minden hétvégén déltől 20 drá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a 20 drá cigányban. 100.3 Rádió Di. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Di-ben.
1: Aki igazán meg akarja védeni a klímát, az nem lehet atomerőmű ellenes, jelentette ki a miniszterelnök újságírói kérdésre válaszolva a paksi munkálatok aktuális állását bemutató és az erőmű turbináinak visszakapcsolásáról szóló vasárnapi helyszíni sajtótájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett, a közelmúltban voltak országok, ahol győzött az atomenergia ellenes lobby, leállították az erőműveket és óriási bajba kerültek. Van olyan nagy európai ország, ahol nagyon megdrágult ettől az energia, kiszámíthatatlanná vált, külső függőségek alakultak ki. Ezt nekünk el kell kerülni, fogalmazott. A kormányfő azt mondta, ha nélkülözni kellene a Paks által megtermelt energiát, akkor Magyarország karbonkibocsátása és az egyéb szennyező anyag kibocsátása, valamint az energiaellátás költsége is radikálisan megnőne. Több mint 70 ezer négyzetméternyi új burkolat elkészítésére keres kivitelezőt a Budapest Airport ZRT, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A fejlesztés a repülőtér egyik futópálya végénél és a kapcsolódó guruló utakon valósul meg a fénytechnikai és csapadékvízelvezetési infrastruktúra modernizálásával együtt. Új teherbíró felület épül megközelítőleg 44.600 négyzetméteren, ebből 20 ezer négyzetméter bazalt beton, valamint mintegy 30 ezer négyzetméternyi burkolat épül ki az aszfalt patka elbontása után. A fejlesztés során a guruló utakat úgy szélesítik ki, hogy azok egyenes szakaszokon a legnagyobb kategóriájú légijárművek mozgás geometriájának is megfeleljenek, közölte a magyarépítők.hu. A kormány nevében zéró toleranciát hirdetett a közösségek, kisebbségek, népcsoportok ellen irányuló erőszakkal és verbális bántalmazással szemben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium államtitkára vasárnap. Sári Zsolt a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából a Fiumei úti sírkertben Slakta Margit síremlékénél tartott megemlékezésén azt mondta, hogy a kormány legfőbb törekvése a nemzetegyesítés, amely csak a közbeszéd megtisztításával és a kirekesztés megszüntetésével lehetséges. Meghalt annak a szállodahajónak az ukrán kapitánya, aki a vádhatóság szerint a Hableány katasztrófáját követően nem nyújtott segítséget a Dunában életükért küzdő embereknek. Magyarország egyik legsúlyosabb hajóbalesete 2019. május 29-én este történt a Margit híd lábánál, amikor a Viking Sigyn nevezetű szállodahajó letarolta a Hableány városnéző hajót. A katasztrófát mindössze 7-en élték túl, 27-en életüket vesztették, 25 dél-koreai turista és a két tagú magyar legénység, egy dél-koreai nőt pedig még mindig eltűntként tartanak számon. A térfigyelő kamerák felvételei és a vádirat szerint az Idun kapitánya bár értesült a balesetről is arról, hogy mentésre lenne szükség, mégsem riadóztatta a személyzetet, nem engedtette le a mentőcsónakokat, hanem tovább haladt észak felé.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Di hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Di, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Di-ben.
2: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Di. Korábbi adásunk ismétlése következik. Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Di.
3: 100.3 Rádió Di, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó magyarul élet című műsorunk, és a mai nap folyamán már az előző órában is Lugosi Zoltán volt az én vendégem, és képzeljétek el, hogy kérdéseket tehetünk fel neki, amit az emberek feltennének egy lelkipásztornak, hiszen ő is az. Köszöntünk téged, Zoli, te drága lelkipásztor!
4: Én is köszöntlek, drága riporter, meg a drága hallgatókat, én is köszöntöm.
3: Tehát az előző szegmensben feljött ez a kérdés, ami most fog következni, és azt mondtad, hogy hú, ez még bonyolultabb is, úgyhogy nem abban az órában mondtuk el, hanem most fogjuk elmondani, ugye, vagyis hát te fogod elmondani, én csak a kérdést teszem föl. Ja, előtte van még egy bocsánat. Hogyan bocsássak meg valakinek, aki nagyon megbántott?
4: Uh-huh. ez tényleg egy nagyon gyakran felmerülő kérdés. Nagyon gyakorlati választ adnék rá, amit én is úgy tanultam, és működőképes, hogy az okozza sok embernél a nehézséget a megbocsájtásnál, hogy ő egy érzést vár, hogy én belül érezzem át, hogy tényleg el tudom engedni, és újra tudom nagyon szeretni azt az embert, és nagyon sokszor az ember pedig, mikor meg lett bántva, vagy fel lett szarvazva, vagy van nagy szörnyűség történt vele, akkor a szívében nem érzi azt, hogy ő nagyon tudja az embert szeretni, és el tudja engedni a bűnét, amit elkövettek ellene. De nem ezt mondja Jézus, hogy te mindenféle érzelmeket érezzél, hanem a szívedben hozz egy döntést, hogy elengeded. Én azt a példát szoktam hozni, szerintem mindenki számára érthető lesz, hogy mikor mondjuk felhívják az embert egy bankból, hogy mondjuk volt tartozása, de elenged.

0: azt kéri, hogy dobd a tenger mélyére, ha kell, befogott orral, becsukott szemmel, de akkor is mondd ki, hogy én a Szabó Pistának elengedem, megbocsájtok. Tehát, hogy ne keresnek az emberek ebbe érzelmet, hanem ilyen hűvös érzelemmel, mintha alá kell írni egy szerződést, az nem kell érzelem, egy döntést, ha ez a legjobb szó, hozok egy döntést, hogy bármit érzek, bármit gondolok, amiatt, hogy Jézus azt mondta, hogy ha én nem engedem el az emberek bűneit, ő se engedi az én bűneimet, én meg nem akarok a pokolba kerülni, mert vannak bűneim, és az Úr nem engedi el, akkor pokolba kerülök, akkor én is elengedem az emberek bűneit, és hozok egy döntést. És szoktál még találsz, hogy mondd is ki a száddal hangosan a nevét, hogy Kovács Pistának megbocsájtok, és akármit érzel, ez egy döntés. Mint az mondja az ige, hogy az Úr is a tenger mélyére dobja a bűneinket, és többé meg nem emlékezik, hogy hozok egy döntést, hogy elengedem. És még egy fontos még szerintem, mert sok embert meg ez is akadályoz még, az a második dolog, hogy oké, majd valaki lehúzott engem 500 ezer forinttal, én megbocsájtok neki, de mi lesz az 500 ezer forintommal? Én ezt ketté tudom magamba választani, és azt kívánom a kedves hallgatónak, hogy ő is választa szét, hogy megbocsájtom a bűnt, ha kell hideg racionalizmussal, érzelmet nélkül, de elengedem, mert Isten is azt mondja, hogy engedjem el, de attól még az 500 ezer forintomat én megpróbálhatom visszaszerezni, akár jogi úton, akár más úton, tehát a kettőt nem kell összemosni. Elengedem a bűnt, de attól megpróbálom megszerezni az 500 ezer forintot. És még egy dolog esetleg még, hogy sokan úgy vannak vele, hogyha én megbocsájtom a bűnt, akkor én hülye vagyok, én balek vagyok, most bocs, hogy ezeket a szavakat használom, tudom, hogy minden hallgató nem használ ilyen szavakat, meg mindenki nem szépen beszél, de hogy jobban értető legyen, hogy akkor hülye balekként én megbocsájtottam, majd ki fognak engem használni, és át fognak verni. De hát ezt nem szabad hagyni. Én megbocsájtom a bűnt, de Isten megengedi azt, hogy azután meg 100 lépés távolságot tartok azzal, aki engem átvert. Tehát én nem olvasok ezt a Bibliába, hogyha téged valaki megbánt és átver, akkor bocsáss meg neki, és engedd meg, hogy még egyszer átverjen. Ilyen nincs. Az benne van, hogy bocsáss meg neki, de utána te úgy döntöl, hogy én soha az életben vele nem üzletelek, én soha vele mély kapcsolatot nem ápolok, mert csak megbánt, akkor erre joga van az embernek. Tehát összefoglalva, kicsit hosszúra sikeredett elnézést, de ez nagyon fontos kérdés, hogy ne az érzelem alapján keresse, hogy mikor tudok megbocsátani, mert akkor lehet, hogy soha nem fog tudni, hanem egy döntés, egy száraz, hideg döntés, hogy megbocsájtok. Talán így könnyebb lesz nekem biztos.
1: Nagyon szépen köszönjük ezt a választ. A következő kérdésünk pedig az lenne, hogy... Mit tegyek, ha haragszok Istenre? Ugye ez egy nehéz kérdés volt az előző órában, azt mondtad, hogy ez erre nem lehet röviden válaszolni.
0: Hát igen, hát nyilván, hogyha valaki szemben ül velem, akkor azt úgy tudom besélni, hogy pontosan mit értesz, miért haragszol, mi történt veled, így általánosan egy kicsit nehéz erre válaszolni. Aztán leszögezhetjük, hogy biztos, hogy Istennek van igaza, tehát hogy biztos nem neked van igazod, aki haragszol Istenre, mert tényleg az Úr nem figyelt oda, gonosz volt, korrupt volt, megvesztegették és kitolt veled, tehát távol legyen ez, még kimondani szörnyű ez Istenről. Tehát biztos, hogy Istennek van igaza, és magadba keresd a hibát, hogy mi az, amit esetleg te elrontottál, vagy még ami a legelső kérdés volt, hogy egy gonosz földön élünk, ahol sok minden megtörténhet, de ezért nem az Istent kell okolni, mert nem az Isten az embergyilkos, hanem az ördög. És valaki úgy érzi, hogy haragszik Istenre, nyilván feltárnám, hogy milyen területen, mi történt az életébe, és feltárnám, hogy maga a kérdező hibás-e abba, hogy rossz dolog történt. Ha meg ő tényleg abszolút hibátlan, mert ő 50-nel ment a városba, de valaki beleszaladt 120-szal, és nehogy Isten, történt valami tragédia, hogy akkor meg elmondanám, hogy ez az ördög műve, nem Istené, és erre meg azt mondja, hogy hú, de hát Isten hogy engedhette meg, akkor megint ugyanott tartunk az első kérdésnél, hogy ez a föld az ördöghöz tartozik, és azért rengeteg galibát okoz az ördög, de nem lehet most rögtön az ördögöt megítélni, mert ha Isten megítélni most az ördögöt, lenne rá ereje, hatalma, de akkor az összes olyan embert, aki még nem tért meg, az mind az

0: ördöggel együtt be kéne dobni a pokolba, a gehennába, és az viszont Isten nem akarja, és ezért még kivár, ezért még túlszabadító akció zajlik, és egyszerűen le kell nyelni azt, mint ahogy tudjuk, hogy az izraeli Gáza eseményekben is, hogy valaki 2 évig ott raboskodott, és nem lehetett ott lebombázzuk akkor ott az alagutakat, ahol fogva tartanak a túszokat, mert akkor nem csak a túsztartók, hanem a túszok is meghaltak volna, és kicsit így van, az ördögöt nem lehet még egyszer megítélni, mert az a sok-sok 100 millió kedves ember, aki még később meg fog térni, az is meg lenne ítélve, és ne az Istenre haragudjál, hanem egyszerűen vedd figyelem, hogy egy ilyen bonyolult világban élsz, és Isten ilyen tűpontos, mérnöki pontossággal próbálja a túszokat kiszabadítani, és ez sajnos jár úgymond nehézségekkel a föld lakóinak, most már több ezer év óta, de ne Istenre haragudjál, hanem te békülj meg Istennel, és állj Isten oldalára a túlszabadításba, hogy Isten munkája menjen előre, és minél több ember kiszabaduljon az ördögtől, hogy eljöjjön az a nagyszerű nap, amikor az ördögöt fejbe lehet verni, mert eljött az óra, hogy meg legyen ítélve. Hát valami ilyen isüket mondanék, de nem volt kielégítő a válasz, még magam számára se, de hirtelen nem tudok ennél jobbat.
1: De azért eléggé kielégítő volt, és nagyon szépen köszönjük neked. Kedves hallgatók, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, ami a megbocsátásról fog szólni. Azt követően pedig újra beszélgetni fogunk Zoltánnal, ugyanis van még egy jó pár kérdésünk felé, remélem egyet értetek velem, úgyhogy Zoli, hallgass most ezt a dicsőítő dalt velünk a hallgatókkal, és aztán folytatjuk a beszélgetést.
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán nem teljesen egy bizonságot hallgatunk, akik most csatlakoznak hozzánk, azoknak elmondom, hogy egy lelkipásztor van a vonalba velem, és neki teszünk föl kérdéseket, olyan egyszerű kérdéseket, amik nem is annyira egyszerű kérdések, viszont a nem hívő embereket ez érdekli a legjobban, úgyhogy egy lelkipásztort köszöntök most, Lugosi Zoltán. Szia Zoli, köszönöm, hogy itt vagy.
0: Szervusz! Köszöntöm a hallgatókat.
1: Nos, a következő kérdésem az az lenne, hogy hogyan találhatom meg az életemben a helyemet?
0: Jó kérdések. Hát, hogyha valaki mindig egy az egybe felteszi nekem, akkor az 2 napig tart ezt kivesézni. Hogyan találom az életben a helyemet? Hát maga nagyon tetszik a kérdés, hogyha valaki felteszi, ugyanis azt látom sajnos, még akár lelkipásztorként is, még a hívők között is, pedig én nagyon sokat beszélek erről, hogy az emberek csak élik az életüket, mint egy drága őzike az erdőbe, és próbálnak jól élni, meg kedvesen, de nem jutnak el odáig, hogy hú, mi az én dolgom az életbe. És az ima válaszoknál pont volt egy ilyen kitétel, hogy Isten annak hallgatja meg az imáját, aki az ő akaratában jár, az ő útjában, és azért nagyon fontos, hogy az ember szerintem akkor lesz a legboldogabb, hogyha futhatja a pályáját. Van is, azt hiszem, egy Zsoltárokban egy ilyen vers, hogy mint egy hős rivag örül, mert hogy futhatja a pályáját. És ez az életérzés, én is szeretem, mikor ebben vagyok benne, hogy érzem, hogy a helyemen vagyok, és azt csinálom, amit kell. Tehát, hogy először is üdvözölném nagyon ezt a kérdést, ha valaki ezt feltenné, hogy egyáltalán valakinek eszébe jut, hogy hú, én okkal vagyok a földön, nem olyan vagyok, mint egy katicabogár a sok közül, hanem nekem Lugosi Zoltánnak, Armandónak, Sztojka Pityunak, Kovács Ilonának van egy dolgom, amire én lettem kitalálva. És minden embernek más az új lenyomata, és minden embernek más az életútja is. Tehát ez már csodálatos, az emberben felmerül. Nyilván ez akkor van egy hívő ember, akiben felmerül. Az az alap, hogy nyilván én meghatározom magam, hogy én Istennek a fia vagyok, és utána, mint fiú, hogy Isten milyen munkát akar nekem adni, milyen szolgálatot akar adni, mi a dolgom az életbe, Erre pedig hát a Szent Szellem tud elvezetni, mert megvan írva, hogy a Szent Szellem elvezet minden igazságra, és a bekövetkezendőket kijelenti néktek. Tehát nagyon fontos, az ember megtér, de a vízben megkeresztelkedik, hogy utána pedig a Szent Háromság harmadik személyével, a Szent Szellemmel is kerüljön olyan kapcsolatba, olyan mély, mondhatni, intim, belsőséges kapcsolatba, mikor megtanul hallgatni a Szent Szellemre, most ezt tudom, hogy talán elvont lesz sokaknak, de el kell hinni, hogy Jézus azt mondta, hogy jobb nekünk, hogy nem ő van most a földön, ez a János evangéliumában mondja a tanítványoknak, hogy jobb nektek, hogy én elmegyek, és elmegyek az atyámhoz, mert így elküldöm a Szent Szellemet hozzátok, a másik vigasztalót, hogy veletek maradjon a világ végezetéig, és ez a Szent Szellem az, aki elvezet minden igazságra, és az ember ki tud alakítani a Szent Szellemmel egy jó kapcsolatot. Nem tudom, lehet-e egy ilyen könyvreklámot mondani, hogy van egy Jó reggel Szent Szellem című könyve Benihinnek, hanem akkor kivágod, ami nem a könyvet, hanem ezt a reklámot, és az arról szól, hogy lehet személyesen elkezdeni kommunikálni, beszélgetni a Szent Szellemmel reggel, mikor felkelek, hogy de jó Szent Szellem, hogy itt vagy, napközben is szólni hozzá, és tudom, hogy ez egy picit elvont, ismétlem magamat, de higgy el minden hallgató, hogy el lehet oda jutni, amikor az ember rá tud hangolódni a Szent Szellem hangjára, mert a Szent Szellem egy személy, tud beszélni, tud kommunikálni, sőt azt olvassuk, hogy meg lehet őt szomorítani, felhívja a figyelmet a Szentírás, hogy nehogy megszomorítsátok a Szent Szellemet, és én is tapasztaltam többször, hogy sajnos megszomorítottam a Szent Szellemet, mert egy nagyon finom, kedves személy, és rá lehet hangolódni úgymond az ő hullám hosszára, szerintem sokat lehetne beszélni, hogy a Szent Szellem vezetését, hogy lehet átvenni. Kenneth Hagin-nek van egy könyve a Szent Szellem vezetéséről, de lényeg az, hogy a Szent Szellemmel kialakít egy olyan kapcsolatot, hogy ő egyszer megmondja a jövőmet, hogy mi lesz a jövőm, lehet nem mondja meg, hogy 25 év múlva mi lesz, de a következő lépés, következő években, hogy mit kell tennem, hol kell lennem, elkezd inspirálni. És ehhez nagyon hasznos, tudom, hogy sokféle felehelyzet hallgat esetleg minket, de én hiszek, hogy a nyelveken szólás által is az ember imádkozik nyelveken, azt mondja a Szentírás, hogy nem tudjuk, hogy miért és hogyan imádkozzunk, de a Szellem esedezik méltünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Tehát még odaszánom magamat a nyelveken való imára, mindamellett, hogy építem az én hitemet és belsőmet építem, elkezdek könyörögni Istenhez, olyan dolgokat, amik majd velem meg fognak történni. És hogy ezt nyomatom, most így szlengesen mondva, nyomatom a nyelveken szólást, nekem nagyon sokszor volt, szinte 10-ből 9-szer, hogy közben, miközben a nyelveken szólok, figyelek a Szent Szellemre, így a belsőmben feljönnek gondolatok, hogy mit kéne csinálnom, mi az én dolgom az életbe. De így leszűkítve a választ, Isten egy olyan mély kapcsolatot kialakítani, ami szintén volt már kérdés, hogy milyen az ima, honnan tudjam Isten meghallgat, hogy olyan mély kapcsolatot Istennek kialakítani, mikor én is szólok ő hozzá, és oda nem elrohanok utána a Pizza Hutba és nyomok egy pizzát, hanem hallgatom, hogy ő esetleg mit szól hozzám, hova menjek, mit csináljak. Tehát időzni az Úr jelenlétével és beszélgetni az Úrral, és ha szorgalmasak vagyunk, mert megvan írva, hogy ha szorgalmasan keressük az Urat, akkor megtaláljuk, és akkor ha ebbe kitartok, áldozatosak vagyunk, ő fog szólni hozzánk, hogy mi a mi életünknek az értelme és feladata.
1: Amen, amen. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, kedves hallgatóink, aztán folytatjuk tovább a kérdéseket. Maradjatok velünk mindenféleképpen.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó magyarul élet című műsorunk. És kérdéseket tehetünk fel a mai nap folyamán egy lelki pásztornak, aki nagyon lelkesen válaszol nekünk, és itt van velünk még mindig a vonalba. Köszöntelek, Zoltán!
0: Én is köszöntök mindenkit!
1: Kedves hallgatók, azt tudni kell, aki esetleg most csatlakozott hozzánk, hogy Lugosi Zoltán egy lelkipásztor, tehát elég hiteles, és nyugodtan fogadjuk el a szavait, amit mond, hihetünk neki, hiszen már több éve egy lelkipásztor. Na nézzük, akkor jöhet a következő kérdés, Zoli!
0: Igen, izgatottan várom, és igyekszek lelkesen válaszolni a továbbiakban is.
1: Van olyan, hogy valaki túl sokat hibázott ahhoz, hogy Isten megbocsásson neki?
0: Hú, de jó kérdés, és eszembe is jut a pásztorlásból, akár a mai napomból is egy személy, aki pont hasonló dolgokkal kínlódik. Hát a jó válasz egyből, rá is alkotjuk, természetesen Isten megbocsát, ő maga is azt mondja nekünk, ha valaki hibázik ellenünk egy nap, akár 77-szer, vagy akárhányszor meg kell neki bocsátani. Tehát, hogy ebbe hinni kell, és ez biztos, hogy így van, Isten megbocsájt. Viszont, hát nem bírom ki, hogy ne tegyem hozzá, hogy oké, hogy megbocsájt. Most egy nagyon drasztikus példa jut eszembe, és elnézést kérek mindenkitől, de a kismer azt tudja, hogy én szeretem az ilyen drasztikus példákat, hogy értető legyen, hogy elkövetek egy hibát, a hülyeséget, és levágják a jobb kezemet, és oké, nem haltam meg minden, de nem lesz már jobb kezem. És egy kicsit így van a vétkekkel, a bűnökkel is, főleg a nagyobbakkal, mondjuk valaki, most senkit nem akarok kárhoztatni, mert tényleg Isten megbocsájt és helyreállít, de amíg valakinek már több felesége volt, és már 8 gyereke van több helyről, az valahogy, és mondjuk egyik ebben az országban él, a másik a másik országban él, az csak nem olyan, mint hogyha ő maga leül karácsonykor a kandalló mellé, és ott van mellette az egyetlen felesége és a közös gyerekek, mint az, hogy felhívom Viberen a 8 helyen levő össze-vissza gyerekeket. Most tényleg nem kárhoztatva meg, ehhez is Isten kegyelme kell nekem is mindenkinek, és főleg, hogy sok ember nem a saját hibája miatt lett az, hogy elvált, tehát azoknak végképp nem szól, de valaki saját hibájából félrelépett, megcsalta, és a többi, és innen van gyereke, onnan van gyereke, megbocsátja az Isten, de mennyivel jobb lenne, hogyha egy helyről lenne gyereke, mint 5 helyről. Vagy drogozott évekig, és ráment az egészsége, nem végezte az egyetemet, a főiskolát, nem lett egy szakmája, de szétdrogozta a fiatalkorát, megbocsájt az Isten, de attól még lehet, hogy persze Isten tudom, hogy hatalmas, de lehet, hogy 6 általánosa van, és akkor megbocsátott az Isten, de ha nem követett volna el annyi bűnt, akkor lehet, hogy lenne egy jó asztalos, és sokkal jobb munkája lenne. Nem tudom, mennyire érthető, amit ki akarok hozni, hogy oké, hogy megbocsájt az Isten, mint egy autó is, ha karambolozok 28-szor, a karosszérrel lakatos mindig vagy kikupálja, de hát én tudom, hogy fú, már 28 ütés, verés, minden van rajta, az már soha nem lesz olyan autó. Tehát itt is azt tudom mondani, most nyilván itt a nagyobb bűnökről van szó, nem az, hogy átfutott egy rossz gondolat az agyamon, de amikor az ember ilyen komolyabb bűnöket követel sorozatosan, biztos, hogy megbocsátja az Isten, hogy az ember őszintén megtér. De azért az élete nyomán, élete útján, karrierén, sorsán, az bizony ott lesz. Tehát az 5 Mózes 28-ban nem csak az áldások vannak ott, hanem ott vannak az átkok is, dupla olyan hosszan felsorolva, hogyha nem hallgatsz az Úrnak szavára, akkor milyen csapások jönnek. És persze az ember megtér, elkezd helyreállni az életed, de sok csapás, akár egészségügyi, válások, gyerekkel ez lett, házamat elvitte a bank, és a többi, azoknak a nyoma ott marad. Tehát most nem megijeszteni akartam a képzeletbeli kérdezőt, egyfelől megnyugtatnám, hogy megbocsát az Úr, de azért igyekezzünk, és ezt magamnak is mondom, minél inkább tökéletesen járni, minél kevesebb varga betűt, kanyart betenni, mert annál inkább az 5 Mózes 28 áldásai lesznek rajtunk.
1: Amen, amen. Köszönjük szépen. Jön a következő kérdés. Mit tegyek, ha félek a jövőtől?
0: Hú, ez is nagyon jó kérdés. És ahogy lépünk bele az utolsó időkbe, olvasok a Bibliába is, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, ami következik a világra. Mi már így simán átgörgetjük a telefont, hogy nyírják egymást oroszok, ukránok, meg milyen raktárok robbannak, meg Venezuelában milyen földrengés, mert ez messze van aránylag, de ha ezek besűrűsödnek, akkor eljönnek a félelmek az emberek életére, de akár nem csak ilyen utolsó idők miatt félelmek fognak jönni, hanem aki egyedülálló lesz a társam, ha van gyerekem, hú, reméljük nem lesz drogos, hú, vettünk egy házat, reméljük, hogy tudjuk majd törleszteni, tehát az embernek folyamatosan jönnek a félelmek az életébe. Erre aránylag könnyű válaszolni, megvalósítani már kicsit nehezebb, de amit már idéztem is igét, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten igéje által, tehát ha félek a jövőtől, akkor nyissam ki a Bibliát, és nézzem meg, hogy milyen ígéretek vannak ígérve számomra. És valaki, hát sőt, sokan próbálták már megszámolni a Biblia ígéreteket, valaki azt mondja, hogy 4000, valaki azt mondja, hogy 6000 ígéret van benne, hát én nem kezdtem el megszámolni, de nagyon sok van benne. Én, hogyha valamiben elkezdek félni, akkor gyorsan keresek a Bibliába igéket, és azt elkezdem a számmal megvallani. Hogy meg van írva, hogy mit tudom, Jézus sebére meggyógyultam, vagy meg van írva, hogy Jézus átkozottá szegény élet, hogy én meggazdagodjak, vagy meg van írva, hogy az Úr az ő fiát Jézus odaadta értünk, miért adna vele együtt mindent minélkünk, vagy hogy az is meg van írva, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és a kegyességhez, Isten félő élethez kell. Tehát felépíteném a hitemet, mert a félelemnek mi az ellentéte, ugye a hit, felépítem a hitemet, hogy Isten mit ígért. De persze itt is zárójelben el kell mondani, hogy én nem szeretem azokat a egyre gombamódra szaporodó prédikátorokat, akik mindig azt mondják, hogy minden jó lesz, Isten szeret, megállt, felemel. Persze, ha gyereke vagy, biztos, de hogy ezt mindenkinek ráhúzna a nyakára, vagy fejére mondani ezt az áldás, hogy minden jó lesz, és közben az bűnben él, és nem is akar megtérni belőle, az nem igaz. Tehát azért az, amit elmondtam, hogy felépíteném a hitemet, hogy mit ígér az Isten a Bibliába, azért ennek az az alapja, hogy én Isten útján is akaratába próbálok járni, tehát ez az alapeset, de utána is jön félelem, mert nekem is szokott jönni, akkor pedig Isten ígéretei, mivel az ő útján járok, vonatkoznak rám, és ezért azokat megvallanám, mondanám, ha kell naponta százszor elmondanám azokat a Biblia verseket, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam, Jézus sebeiben meggyógyultam, meg van írva, hogy Jézus sebeiben meggyógyultam. Ha kell, kiírnám a falra, megvallám százszor, és így a félelem szép lassan elhagyna.
1: Na, ez csodálatos módszer. Isten áldjon meg téged ezért. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán a következő szegmensben még felteszünk egy pár kérdést, és aztán búcsúzni fogunk Zolitól, illetve hát tőletek is itt a Trájóban, kedves hallgatók, ugyanis le fog járni a műsoridőnk. Szóval szóljon most ez a dicsőítő dal, és aztán lesz még egy pár kérdés Zoli felé.
2: Emberi történetek, emberi tanulságok. Trájó Sztojka Armandóval. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trájó Magyarul Élet című műsorunk, ahol a mai nap folyamán kérdéseket tettünk fel egy lelki pásztornak, aki itt van velünk a vonalban, és úgy hívják, hogy Lugosi Zoltán. Szia, Zoli!
0: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
1: Elég markáns kérdéseket kaptál, mit szólsz hozzá. Folytassuk is. Miért fontos templomba vagy gyülekezetbe járni?
0: Hú, hát ez jó kérdés. Ha valakit nagyon érdekel, akkor jöjjön el sarkadra vasárnap, mert pont erről fog prédikálni. És azt hiszem 10 támpontot szedtem össze, ezt most nem fogom, meg nem is tudnám.
1: Bocsi Zoli, hogy a szavadba vágok. Ezt talán kiegészíteném egy olyan kérdéssel is, hogy lehet úgy is hinni Istenbe, hogy valaki nem jár templomba, vagy gyülekezetbe? Tehát így összevetve, és hát kérlek, most ne a 10 pontodat mondd el, mert hogy körülbelül már csak 8-9 percünk van a műsoridőből, szóval valahogy úgy foglalt össze, hogy beleférjen.
0: Belefért volna a 10 is, amúgy se úgy sem tudtam volna elmondani a 10-et. Hinni önmagában lehet Istenbe, de hogy is mondjak egy radikálisat, maga az ördög is hisz Istenbe, ez így benne van a Bibliában, az ördög tudja, hogy van Isten, tehát ahhoz nem kell gyülekezetbe járni, az ördög se jár gyülekezetbe, bár lehet, hogy egy-kettő helyre azért elmegy, meg látják szeretettel, most így viccet félretéve, bár nem vicc. Lényeg az, hogy tehát hinni úgymond elvileg lehet, viszont rengeteg áldás van a gyülekezetben, hogyha párat szemezgetve, hogy azt mondja Jézus, ahol ketten, hárman összegyűlnek, én ott vagyok, ez nincs megígérve, te otthon leülsz a kis foteletbe és imádkozol, akkor meg van ígérve, hogy az atya a titkon néz. De Jézus meg ott van személyesen, a 2-3 hívő ott van. vagy ott vannak a pásztorok, szolgálók, azt mondja az Efézus 4.11-ben, hogy a pásztorok, tanítók segítik a mi életünket, még nekem lelki pásztornak is szükségem van más pásztorok segítségére, hogy fejlődjek az Úrba, ez megint otthon nem megy, kell a gyülekezet, maga dicsőíteni az Urat, megvan élni az Úr a dicséretek között lakozik, egyedül YouTube-bal énekelni, azért csak nem olyan, az is megvan érve, hogy egymás hitáltal fel tudunk buzdulni a gyülekezetbe. Maga Pál apostol mondja, hogy de jó, hogy el fog hozzátok menni, és nem tudom hittem melyik gyülekezetnek mondja, mert ott egymás hitáltal felbuzdulunk. Az ember kinyitja a Bibliáját, és egy kapucsinó mellett otthon olvasgatja, úgy is lehet hitet kapni, de nagyon ragadós tud lenni a hit, hogyha a gyülekezetbe, vagy a templomba találkozunk egymással. Tehát azt mondom, hogy elvileg papíron megoldható lenne, vagy gyakorlatilag mégis azt mondja, meg rengeteg bibliai részt tudnék mondani, de akkor most eltekintek ettől, hogy százszor könnyebb és százszor vagy ezerszer erősebb módon lehet megélni a hitéletet közösségben.
1: Amen, amen. Ez egy nagyon-nagyon jó, és van egy záró kérdésem. Mi az, amit a lelkipásztor is megtanult az életről a szolgálata során?
0: Hát nagyon sok mindent az egész életről. Szerintem én a magam nevében talán a türelmet, hogy az ember legyen türelmes, hogy nem mindig egyből jön a siker, akár a gondozott, lelki gondozott személyekben is. És a másik, ami még nehezebb, de talán még jobban én megtanultam, hogy tudni kell elengedni dolgokat, hogy egyszerűen nem fogom tudni mindenkiből kihozni azt, amit, vagy hát persze Isten nem tud kihozni, amit ki lehetne, és hogy ez ne frusztráljon engem, hanem tudjam elengedni, hogy jó esetben, jó lelkismerettel megtettem sok mindent, hogy abból egy áldott, erős, krisztusi ember legyen, de én nem tudok helyette otthon imádkozni, nem tudom helyette kinyitni a Bibliát, meg egy csomó dolgot nem tudok, és hogy tudjak ezen átlépni, és ne vegyem magamra ezt. Régebben is ugye beszélgettünk, volt egy riport, így veled, és akkor talán a focit is említettük, hogy foci edző voltam, és ott is ez volt a legnehezebb, hogy nagyon-nagyon tehetséges gyerekeket látni, hogy nem ez velük semmi. Hát volt, aki Hollandiába kijutott, és kimentünk együtt, és ott kapott lehetőséget egy holland akadémián, és aztán pár hónap múlva már a megye kettőbe bohózkodott. És ez ott is nagyon nehéz volt feldolgozni, és lelkipásztorként is nagyon nehéz feldolgozni, hogy valakiből lehetne egy erős keresztény, akár egy későbbi lelkész pásztor, és hogy tudjak ezen túllépni, hogy elengedni. És ez egy nagyon hasznos tanulás, hogy az ember ne ragaszkodjon görcsösen semmihez, hanem én úgy szoktam mondani, a hívők már ismerik ezt a szólásmondást, hogy rajtam nem újjon. Én tegyek meg, amit tudok, de ne görcsöljek azon, ha más nem teszi meg, mert akkor hiába görcsölök, csak rosszabb lesz. Tehát én valahol ezzel azt az évek alatt én ezt mindenképp megtanultam.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked azt, hogy a mai nap folyamán itt voltál, időt szántál ránk, és válaszoltál a kérdésekre.
0: Köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Isten áldjon meg téged gazdagon, és hát ezt az interneten megtalálhatjuk, amit az Isten tiszteleten fogsz tanítani ezzel kapcsolatosan, hogy miért fontos gyülekezetbe járni. A 10 pontot hol tudjuk meghallgatni?
0: Hát ez egy zárt csoportban, van egy Facebook zárt csoportunk, pont az egy zárt, mert elég őszintén szoktam prédikálni, és akkor nem baj, ha nem mindenki látja, de viszont ha mert lehet, hogy ezt is összefoglalóban fel fogom rakni, akkor a saját Lugosi Zoltán Facebook profilomra sok-sok gyülekezeti prédikációnak egy tömör 20 perces változatát ki szoktam rakni, és valószínűleg ezt is a saját profilomra majd ki fogom rakni azért.
1: Rendben, akkor kíváncsian várjuk, és meg fogjuk nézni. Köszönöm szépen még egyszer, Zoli, hogy időt szántál ránk. Remélem tetszett nektek, drága hallgatók, és ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó. Sziasztok!
2: Ez a Trájó, a 100.3 Rádió DIK egyházi műsora. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok. 100.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Szegeton, Dérheni, Burai.
1: 100.3 Rádió Dík.
2: Du menge penas.
1: Rólunk, neked.

0: kedvesem, akkor bo.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádió Dick süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai
3: Anna muzsikus generációk mestere előtt tisztelektek, 105 éve született Farkas Gyula.
2: Farkas Gyula hegedűművészre, karmesterre, zeneszerzőre és zenepedagógusra emlékeztek születésének 105. évfordulóján a Fiumei úti sírkertben. A Farkas Gyula tradíciói egyesület által megszervezett eseményen a művész családtagjai, egykori zenész növendékei és tisztelői hajtottak fejet a Rajkó zenekar alapítójának sírjánál. Farkas Gyula 1921. augusztus 18-án született Budapesten, zenész családban. Gyermekkorától muzsikált, tizenévesen már a híres Ostende Kávéház Rajkó zenekarában játszott, első saját együttesét pedig 17 éves korában alapította meg. 1950-ben a Magyar Állami Népi Együttes egyik alapító tagja és másodhegedűs szólamvezetője lett. Két évvel később meghatározó szerepet vállalt a Rajkó zenekar létrehozásában, amelynek karmestere és művészeti vezetője maradt egészen 1990-ben bekövetkezett haláláig. Farkas Gyula évtizedeken keresztül járta az országot, hogy tehetséges roma fiatalokat kutasson fel. Tanítványai közül sokan elismert muzsikusokká váltak, és a világ legjelentősebb koncerttermeiben is bemutathatták a magyar cigányzene értékeit. Pedagógiai munkájának alapja a hallásra, a személyes bemutatásra és a közös zenélésre épülő Rajkó módszer volt, amely 2016-ban felkerült a Szellemi Kulturális Örökség jó megőrzési gyakorlatainak magyar jegyzékére. Hangszerelőként Liszt, Brahms, Bartók, Kodály és más klasszikus szerzők műveit dolgozta át cigányzenekarra. A Hagyományok Házában őrzött hagyatékából több mint 10 000 oldalnyi kéziratos és nyomtatott kottát digitalizáltak. Farkas Gyula munkássága roma muzsikusok több generációjának adott tudást, pályát és lehetőséget. Öröksége tanítványai játékában és a Rajkó zenekar ma is élő hagyományában folytatódik. Farkas Gyula tehát a magyarországi roma zenei kultúra egyik kiemelkedő alakja volt. Hegedűművészként, primásként, karmesterként és zenepedagógusként egész életét a muzsikának és a fiatal tehetségek támogatásának szentelte. Nevéhez elsősorban a Rajkó zenekar megalapítása és az a különleges pedagógiai módszer kapcsolódik, amelynek segítségével roma fiatalok generációi tanulhattak zenét, színpadi viselkedést és hagyományőrzést is. Fiatalon hamar megmutatkozott rendkívüli tehetsége. 18 éves korában saját zenekart alapított, később pedig az ország egyik jelentős zenéi együtteseiben is szerepet vállalt. 1950-ben tehát az Állami Népi Együttes egyik alapító tagja lett, ahol 1960-ig dolgozott. Legnagyobb hatású munkája azonban a Rajkó zenekarhoz kötődött.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Soki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Kótai Lúcia fiatal pályakezdő a mai vendégem, aki Hollandiában él és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is. Köszönöm, Lucy, hogy elvállaltad a beszélgetést.
6: Én is köszönöm a lehetőséget, köszöntöm a hallgatókat.
5: Mivel foglalkozol Hollandiában, mit csinálsz jelenleg?
6: Hát jelenleg elsőéves jogi tanuló vagyok, főiskolába járok, és az ilyen előkészítő az egyetemre. Szeptemberben szeretném kezdeni az egyetemen a történelmet, és jelenleg zenekarba is járok, szimfonikus zenekarba Amsterdamba.
0: Hogy jött a történelem számodra? Miért pont ezt választottad?
6: Szerintem az iskolába kezdődött el, mert én iskolában nagyon szerettem a történelmet, olyan 7-8 éves koromban kezdtem át tanulni, és pont 11. Lajosra tanultuk, és ott hopp, így jött ez az ötlet, hogy hoppá, ez igazából tök érdekes. És aztán így láttam, hogy otthon Amsterdamban, a lakásunkban vannak ilyen történelem könyvek, és kinyitottam, és kezdtem el olvasni, és nagyon érdekelt, és kíváncsiságból elkezdtem többet érdeklődni és olvasni, filmeket nézni, történelmi filmeket nézni, és aztán elkezdtem a középiskolát, ott még komolyabban tanultunk történelmet, és a tanárom is nagyon jó volt, és igazából mindig is volt ez az érdeklődés a történelmi iránt, már kicsi korom óta.
0: Tehát mindig megvolt ez a vonzódás, de azért mégiscsak fontos volt számodra a tanárodnak a személye, aki esetleg jobban beavatott ebbe a tudásba?
6: Igen, nagyon érdekes személy volt a történelem tanárom középiskolában, és

0: mindig magyarnak, akármikor valaki megkérdezi Hollandiába, hogy honnan jövök, mindig azt mondom, hogy én magyar vagyok. Ez igazából nekem soha nem volt egy ilyen tabú, vagy ilyesmi. Soha nem gondolkoztam el komolyan, hogy én most magyarnak vagy hollandnak érzem magam. Mindig így egyértelmű volt, hogy magyar vagyok.
1: Uh-huh. Ha jól tudom, 1 éves voltál, amikor kikerültél Amsterdamba. A családban milyen nyelven beszéltek egyébként?
0: Családommal csak magyarul beszélek. Uh-huh.
1: És akkor az iskolában, illetve a külsőbb közösségekben pedig természetesen a holland nyelven.
0: Így van, hollandul, igen. Igen, az elején nagyon nehéz volt, magyarul is és hollandul is szépen megtanulni beszélni, és még mindig vannak nehézségek a magyar nyelvvel, és ezt próbálom így kijavítani, főleg, hogy évente egyszer haza szoktunk járni, családot látogatni, szeretnék normálisan kommunikálni a családommal, de viszont hollandul anyanyelvi szintén beszélek, szóval...
1: Egyértelmű, hiszen az iskolában is ezt tanultad. Érezted valaha, hogy 2 kultúra között élsz? És ez inkább előny, vagy inkább kihívást jelentett számodra?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Igen, ez nagyon nehéz, mert persze Magyarországon és Hollandiában nagyon különbözőek az emberek, másak az emberek is. Úgy mind a 2 nemzethez kell egy kicsit úgy
1: alkalmazkodni,
0: így van.
1: Hogy érzed, másként kell viselkedni, másként kell beszélni itthon Magyarországon az emberekkel, mint akár Hollandiában?
0: Hát Hollandiában azért egy kicsit, hogy mondjam, spontánabb az emberek, hogy könnyebben el lehet beszélgetni különböző témákról. Itt Magyarországon nagyon azt érzem, hogy meg kell találni azt a témát, amiről lehet beszélni emberekkel, mert hogy azért szerintem Magyarországon sokkal többet kell alkalmazkodni emberekhez, mint Hollandiába.
1: Tehát lehet, hogy egy kicsit zárkózottabbak az emberek? Egy kicsit magukba fordulóbbak?
0: Lehet úgy mondani, igen. Szerintem igen. És ez sokszor nem probléma, mivel Magyarországon azért másabb a társadalom, és ehhez én szívesen alkalmazkodok.
1: Amikor hazajössz, akkor kikkel szoktál találkozni itthon Magyarországon? Barátaid azért vannak nyilván.
0: Van 1-2, de többnyire ismerősökkel, családommal szoktam találkozni, igen.
1: És akkor velük tartod a kapcsolatot kint is?
0: Próbálkozom, igen.
1: Fontosnak tartod egyébként a kapcsolódást a gyökereidhez? Azt, hogy ne szakadj el az országtól, ahol a szüleid azért felnevelkedtek és éltek?
0: Igen, ez számomra nagyon fontos, hogy az emberek külföldön egy pozitív képet tudjanak festeni Magyarországról, és ezt úgy próbálom, hogy mesélek pozitív dolgokat Magyarországról, hogy mondjuk a főváros nagyon szép, nagyon szépek az épületek, a kultúra az nagyon jelen van itt. Szóval igen, így szívesen beszélek Magyarországról, Hollandiába is.
1: Én nekem mindig olyan érzésem volt, amikor jöttem haza külföldről, akár amikor Bécsben laktam, hetente hazajártam, és rápillantottam a Dunapartra, vagy a Gellért hegyre, és elcsodálkoztam, hogy milyen csodaszép helyen lakunk.
0: Igen.
1: Neked milyen érzésed van, amikor Budapestre térsz?
0: Igen, hát ez az érzés sokszor így, nem, ezt sem tudom mondani, hogy mit érzek, mert ez elképesztő, nagyon szép helyek vannak Budapesten, és tényleg ez egyedi hely, és nagyon sokan nem is ismerik, meg nem látták Budapestet, és én azt szeretném, hogy egyszer mindenki eljusson ide, mert tényleg nagyon szép helyek vannak. Uh-huh. Nagyon egyedi helyek.
1: Alapvetően azért Hollandiában tanultál. Miben különbözik a holland iskola rendszer a magyarhoz képest a te tapasztalataid szerint?
0: Én nagyon sokszor azt hallom itt barátaimtól, meg ismerőseimtől, hogy nagyon sok dolgot be kell magolni, szóval nagyon sok információt. Szóval fejből kell tudni ilyen verseket, meg könyvből tényleg sok nagy részeket tudni kell fejből, és ez viszont Hollandiában ez nincs, ilyen nem létezik, hogy tényleg verseket kell bemagolni.
1: De azért mondjuk történelemből azért az adatokat ott is meg kell tanulni, gondolom.
0: Persze, meg kell tanulni.
1: Vagy hogy zajlik egy vizsga például?

0: ő, szóval a vizsgák szerintem másabb, sokkal másabbak, mint itt Magyarországon. Mivel itt sokat kell magolni, ez Hollandiában nincs. Ott a kérdések sokkal kreatívabban vannak formálva, bele kell élni, és nem olyan kérdések, amit így meg lehet tanulni, hanem a tanárok azt akarják elérni, hogy a gyerek gondolkozzon, és próbáljon egy saját perspektívet igazából formálni, mivel több válaszok is jók. Hogy talán, ha itt Magyarországon egy válasz a jó, Hollandiában van 5-6 válasz, ami korrekt, és ez szerintem egy nagy különbség a két iskolarendszer közt.
1: Végül is közgazdaságtanból érettségiztél. Miért tartottad fontosnak, hogy ezt válaszd?
0: Hát ezt 2-3 évvel ezelőtt választottam, és akkoriban ez engem nagyon érdekelt. Különösen nem volt más olyan, ami jobban érdekelt, szóval a közgazdaságot választottam.
1: Viszont akkor a jövőben történelem szakos leszel. Hol látod egyébként magad 5-10 év múlva? Mit szeretnél csinálni?
0: Nekem egy olyan célom van, hogy szeretnék embereket történelemmel inspirálni, tanítani. Igazából én eléggé nyitott vagyok több karrieropciókra, de most jelenleg nem tudok egy konkrét dolgot mondani, csak én annyit szeretnék elérni, hogy embereket tudjak inspirálni.
1: Egy éves voltál, amikor a szüleid kiköltöztek Hollandiába.
0: Igen.
1: Mit gondolsz, ez egy jó döntés volt a részükről?
0: Részükről ez egy nagyon bátor és jó döntés volt. Apukám családja már kint élt, szóval annyira félelmes szerintem nem lehetett a szüleimnek. A család nagy részét azért itt kellett hagyni, és az biztos, hogy sok fájdalommal is járhatott, de szerintem, ha a szüleim most így a gyerekeikre néznek rám, a bátyámra, és hogy milyen dolgokat szeretnénk elérni, szerintem nagyon büszkék lehetnek ránk, és hogy nem bánták meg, hogy kiköltöztek.
1: Tehát bátyád inkább jogi útra tévedt.
0: Igen. Ő is egy nagy példaképem, és igazából ő mutatta meg, hogy mi erre képesek vagyunk.
1: Fontosnak tartottad a tanulást, hogy esetleg menj egyetemre?
0: Igen, ez nekem mindig is egy ilyen cél volt, hogy mert hogy látom, hogy a családomban többen elérték, szóval ezt én is mindenféleképpen el akartam érni. Nem csak azért, mert jó példaképeim voltak előttem, hanem már csak úgy érdekesnek tartottam ezt az akadémia körülményeket.
2: Most hallgassuk egy kis zenét, és utána folytatjuk Kótai Lúciával készült beszélgetésemet.
3: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon. Rádió Dik.
3: Rólunk, neked.
4: Roma Szalon.
1: Most pedig folytatjuk Kótai Lúcia fiatal pályakezdővel a beszélgetésemet, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesél nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről. Tartsanak velünk a folytatásban is.
5: Nincs a családban egyfajta honvágy? Nem merült fel esetleg, hogy valamikor hazaköltöztök Budapestre? Szeretnétek tovább élni az életeteket Hollandiában?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze mindig bennünk van ez a dilemma, de igazából mindenre nyitottak vagyunk, és még nem tudjuk, hogy hol visz a sors.
1: Beszéljünk most egy picit a kulturális különbségekről, hiszen pont ez az a téma, ami minket a legjobban érdekel most. Mi az első nagy különbség, amit egy magyar és egy holland fiatal között észreveszel?
0: Szerintem a holland fiataloknál nagyon jelen van ez a magarat felfedezni, tudni, hogy mit szeretni elérni, és hogy ki vagyok én, az a kérdés, az nagyon fontos. Persze magyar fiatalokban is úgy kezdtem észrevenni ezt a mentalitást is, de azért még mindig látom itt, hogy nagyon sok fiatalok a barátaik után mennek. A stílus, zene, ez mind kb. Ami úgy majdnem minden fiatal körben benne vagy ugyanaz. És ezt Hollandiában úgy látom, hogy ez kevésbé úgy van. Azért fontos az, hogy kiderés, hogy ki vagy, hogy kivel barátkozol, és hogy mit akarsz elérni az életbe.
5: Mit érzel, hogyan viszonyulnak a holland fiatalok a munkához, pénzhez, karrierhez?
0: Ó, hát ilyen 12-13 éves korunkban még eléggé nagy optimisták voltunk, hogy miket át tudunk érni az életbe, de ahogy öregedünk, észreveszem, hogy sok hollandok panaszkodnak, hogy talán nem találnak lakást. Most jelenleg hírekben igazából az megy, hogy nagyon nehéz találni lakást, meg főleg külföldi tanulóknak is. És ez egy nagyon nagy probléma, mert akkor ugye a fiataloknak elmegy az a kedv, hogy legyen egy jó munkájuk és jó karrierjük, ha amúgy sem nagyon tudnak egy lakást találni. De azért még mindig észreveszem, hogy akármilyen nehéz ez a probléma, még mindig próbálnak a legjobbat kihozni ebből, és próbálnak még mindig jó úton járni, és nem feladni.
5: Mit gondolsz, hogyan tekintenek rád a hollandok? Hollandként vagy magyarként?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem magyarként, mivel nagyon sok külföldiek laknak Hollandiába, nagyon sokat török, marokkói, afgán, és mindenkinek megvan a saját identitás, és azért akár ott élnek már évek óta, nem mondják magukra azt, hogy hollandok, mert megvan az az identitás, és ez a multikultúrában nagyon fontos, hogy megtartsd az identitásodat. Mert szerintem elég unalmas lenne, ha mindenki azt mondja, hogy holland vagyok, mert már 20 éve itt élek. És azt szerintem tök jó, hogyha annál több nemzetiséget megismer. Szóval, ha én azt mondom, hogy magyar vagyok, a másik az, hogy afgán, a másik azt mondja, hogy egyiptomi, az szerintem egy nagyon jó és szép dolog. Szóval szerintem magyarnak tekintenek rám, igen.
5: Te ebben nőttél föl. Téged ez nem zavar, hogy mindenki máshonnan jött, és hogy nincs egy közös pont, egy közös kulturális érték, egy közös vallás?
0: Én ennek nagyon örülök, hogy Hollandia egy multikulturális ország, mivel nagyon sok vallás van, meg tradíció, kultúra, zene, és ez nagyon érdekes másoktól megkérdezni, hogy ez nálatok, ez hogy működik otthon, vagy elkezdünk beszélgetni a vallásról, és nincs semmilyen utálat, vagy semmilyen ilyen negatív nincs körülötte, hanem tényleg csak az, hogy érdeklődünk egymás iránt. És ez egy nagyon jó dolog, és érdekes dolog. Ennek én nagyon örülök igazából.
5: Van olyan magyar szokás, vagy érték, amit hiányolsz Hollandiában?
0: Megmondom őszintén, nekem ez a ballagás nagyon tetszik itt. Mert most
6: a napokban van, igen.
0: Én napokban van, és barátnőmmel sétáltam, és láttam, hogy a Nemzeti Múzeum előtt ott áll sok fiatal csokrokkal, szép ruhák ingekbe, és akkor így én is gondoltam, hogy ez jó lenne Hollandiában, de ilyen nincs.
5: Uh-huh. 7 éves korod óta csellózol. Hogyan kerültél kapcsolatba a zenével?
0: Hát, én egy zenész családban származom, szóval ez igazából egy ilyen logikus lépés volt, hogy anyukám meg apukám inspirált, hogy egy lányom, kezdjünk el valami hangszerrel játszani, uh-huh. És akkor nekem az a cselló volt.
5: Igen, de csellista még nincs a családban.
0: Nincs.
5: Ami nem baj.
0: És egyelőre szerintem nem is lesz egyelőre profi, mert én ezt hobbiból csinálom. Uh-huh. Én egy szimfonikus zenekarba járok Amsterdamba, és ezt ilyen hobbi szinten csinálom, igen.
5: Mit jelent számodra, hogy tagja vagy egy ifjúsági szimfonikus zenekarnak? Ez a közösség élmény?
0: Ez a közösség, igen. Nekem az jelenti, hogy a közösség. Ez nagyon fontos nekem, mert a zene így összeköt minket, és tök jó, hogy nem azért megyünk, mert ez kötelező, vagy ilyesmi, hanem tényleg azért, mert szeressük a zenét, együtt vagyunk, és ez egy nagyon szép dolog, mert nem csak azért vagyunk ott, mert nagyon komolyan vesszük a zenét, hanem azért, mert szeressük a közönséget együtt lenni, és együtt zenét hát, csinálni.
5: Egy picit beszéljünk a gondolkodásmódról, illetve értékekről. Hogyan kezelik a kudarcot vagy a hibázást az oktatásban Hollandiában? Mit érzel, mi a különbség?
0: Igen,
5: az itthonihoz képest?
0: Hát pontosan nem tudom, hogy itt hogy működik, de viszont Hollandiában tudom, hogy próbálják elanyagolni azt az ötletet, hogy kudarc, vagy hogy nem jól csináltad, mert nincs az, hogy rossz igazából. Uh-huh. Ha ezt a szintet nem bírod, akkor még mindig egy könnyebb szintre kerülhetsz. Például, hogyha nem megy a gimnázium, akkor még mindig egy szintre lejjebb kerülhetsz, ahol ugyanúgy egy jó szinten tanulhatsz, de nem annyira nehéz, mint a gimnázium. Szóval olyan, hogy kudarc, szerintem olyan nincs igazából Hollandiában.
5: Ez nagyon motiváló lehet egy diák számára, igen, én azt gondolom. Tehát így a lehetőségeknek a keresése, illetve ez a pozitív megerősítés, ami tulajdonképpen, igen, jelen van az oktatásban. Mit tanultál a holland kultúrától, ami meghatározza a gondolkodásodat?
0: Ó, igen. Hát az, hogy nyitott vagyok új ötletekre, és hogy nem veszek dolgokat annyira komolyan. Relatív lazán veszük a dolgokat, a szituációkat, ha valami nem jól sikerül, akkor nem annyira törődünk ezzel, és nem próbálunk annyira negatíva gondolkozni. Szerintem a hollandok egy picivel nagyobb optimisták, igen.
5: Uh-huh. A jövőképedet tekintve inkább Hollandiában képzeled el a jövődet, vagy Magyarországon?
0: Hát...
5: Hol laknál szívesebben? Melyik az, igen, a hely, ami úgy egy picit közelebb áll a szívedhez? Mm. Nyilván Hollandiában élsz.
0: Igen, ez egy nagyon komplex kérdés, de...
5: De azért ilyen... szóba jöhet az is, hogy Budapesten
0: szóba jöhet, mert én nagyon nyitott vagyok igazából minden lehetőségre, mert Budapestnek is nagyon megvan a saját feelingje, meg a saját szépsége. És Hollandia, majd Amsterdamnak is megvan a saját szépsége és előnye, de én nagyon nyitott vagyok, és ahova a sors visz, én még nem tudom. Hmm.
5: Te Hollandiában élsz, éltél, és hát tanultál természetesen, és még tanulni is fogsz.
0: Igen.
5: Úgyhogy alapvetően egy másfajta rendszerben tapasztaltál meg számos dolgot. Mit üzednél a magyar fiataloknak, hogy milyen irányba fejleszték esetleg a tanulmányaikat vagy a gondolkodásukat?
0: Én azt szeretném üzenni a magyar fiataloknak az, hogy ne féljenek tantártól, hogy nem tudják, nem értik, vagy hogy ez túl nehéz. Csinálják, ne féljenek, mert a végén úgy is megéri, hogy megtetted, és mindenki képes, csak kíváncsiság kell szerintem.
5: És a legnehezebb kérdés a végére. Mit jelent számodra az otthon?
0: Otthon az az nekem, ahol az emberek vannak, akiket szeretek. Szerintem a körülmények is fontosak, hogy biztonság, meg megélhetőség, de az otthon az tényleg ott van, ahol a legjobb és a legkedvesebb barátaid vannak, meg a családod.
5: Ez neked alapvetően, gondolom, akkor Hollandiában van, de azért a családodnak egy nagy része azért itt Magyarországon található. Ezt is otthonodnak tekinted?
0: Persze, igen. Uh-huh. Ez egyértelmű, hogy Amsterdam és Budapest az otthonom. Szerintem otthon az nem pont csak egy hely. Az inkább, ahol ez egy érzés szerintem.
5: Fontos számodra, hogy a nők ugyanolyan jogokat kapjanak, mint a férfiak, vagy hogy a nők egyfajta példamutató szerepben jelenjenek meg? Nem csak a háttérben, hanem inkább az előtérben.
0: Nekem ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, és én ebben nagyon is szeretnék segíteni a jövőbe, hogy a nők ezt egyszer elérjék. Amit az elején már mondtam, hogy szeretnék embereket inspirálni. Nagyon sok nők a történelemben igazából nagyon sokat elértek, csak soha nem írtak róla igazából. Elfelejtették a történelembe. És én ezt szeretném hangoztatni az embereknek, hogy ne felejtsék el, hogy a nők is ugyanolyan okosak és ugyanolyan tehetségesek, mint a férfiak.
5: Azért azt tudnunk kell, hogy minden sikeres férfi mögött egy nagyon okos és sikeres nő áll.
0: Így van.
5: Hát ez nagyon fontos, azért ezt emeljük ki. Igen. Tehát hiába sikeres valaki a történelemben, azért ott van mögötte a háttér.
0: Igen. Ez így
5: még
0: van.
5: Lehet, hogy esetleg nem látjuk kellőképpen, de azért az mindig ott van, én azt tapasztalom, én is azt látom. Úgyhogy további kitartó ténykedést, munkálkodást kívánok neked ezen a területen, mert ez nagyon fontos része.
0: Igen.
5: A történelmnek. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszámoltál nekünk a gondolataidról. Várunk vissza természetesen a jövőben is sok szeretettel. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Kótai Lucia fiatal pályakezdő volt a mai vendégem, aki Hollandiában él, és jelenleg látogatóban van Magyarországon. Mesélt nekünk a terveiről, valamint kulturális, oktatási és társadalmi különbségekről is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk a jövő héten is. A viszonthallásra!
3: Érdekes, könnyed beszélgetések romazenéről, irodalomról, színházról.
4: Roma Szalon, Rádió Dík.
3: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nekem, és most már csak is te vagy az én végzetem.
1: Menjél már!
2: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról.

0: valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Avin Chavali Romali!

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk a 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: A paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően a tervezetnél korábban újraindul a termelés a 3-as blokkban, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán. Azt már szerdán bejelentette, hogy nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert a várt szint fölött marad a vízszint. Akkor azt mondta, hogy az eddig felépült fenékküszöbnek és a bárkáknak köszönhetően 15 centit nőtt a víz. Az elmúlt hetek forrósága, illetve kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani az atomerőművet, mert a működéséhez szükséges hűtővizet a rendszer már alig-alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani, augusztus 10-től pedig újra 2 turbina termel. Ruszin Szenni Romulus honvédelmi miniszter a Facebookon közzétett szombati gyors jelentésében arról számolt be, hogy a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenékküszöb építése, és emelkedik a vízszint. A bárkákból minden vizet kiszivattyúztak, a süllyesztésük befejeződött. Most a szivattyúkat bontják, ennek befejezéséig a bárkák az eredeti horgonyzási helyükön maradnak. Utána tervezetten beállnak a jobb parton a fenékküszöb építésébe, hiszen a vízhozam és a már megépített fenékküszöb biztosítja a vízszintet az atomerőmű biztonságos működéséhez, írta. Ruszin Szenni Romulus szerint a folyó balpartján már 231 méteren elkészültek a munkálatok, és elérték a korábban bedobott betonkockákat. Mint írta, eddig 3900 köbméter követ építettek be, ennek a tömege összesen 6200 tonna. Hozzátette, hogy a fenékküszöb építéséhez szükséges folyamatos kőellátás biztosított. A főváros vízellátása a szélsőségesen forró nyári napokon is stabil marad, ám a városi átlag mögött már komoly területi különbségek rajzolódnak ki. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a következő nagy kérdés az lesz, hogy Budapest képes-e időben félkészíteni az előregedett hálózatát és visszaszorítani a pazarló csúcsfogyasztást. Talán most tanuljuk meg, hogy a víz nem adottság, hanem örökség. Nem azért kaptuk, hogy elpazaroljuk, hanem hogy továbbadjuk, írta a Facebook oldalán Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere. Az idei nyár alaposan próbára tette Budapest és a környező települések vízellátását. Budapest ivóvízellátása mindeközben végig stabil maradt, az ivóvíz minősége pedig változatlanul kifogástalan, írta a városvezető hozzátéve. Ez önmagában jó hír. De legalább ennyire fontos, hogy olyan helyzetben szereztek valós tapasztalatokat a vízellátó rendszer működéséről, amelyre korábban nem volt példa. Készül a kormányzati előterjesztés a 2017 óta bezárt budapesti planetárium jövőjéről, közölte szombaton Facebook oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, hogy a közlekedési és beruházási minisztérium és a tudományos és technológiai minisztérium munkatársaival közösen dolgoznak az előterjesztésen. A javaslat véglegesítése előtt azonban még több szakmai, műszaki és pénzügyi kérdést is tisztázni kell.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik.
2: Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon.
0: A Rádió Dick kulturális műsora.
2: Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. A tegnapi nap folyamán volt a könyvtárosok világnapja. Ennek kapcsán ezen a héten sokat beszélgettünk könyvekről, olvasásról, úgyhogy szeretnék néhány kedvenc könyvemből idézni a mai este folyamán is. Többek között Halper László Zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből fogok idézni két részletet, két fejezetet is, melyet egyébként itt rendszeresen azért időnként beszoktam mutatni a műsoromba, hiszen fantasztikus riportokat készített Halper László legendás zenészekkel, amit többek között érdemes elolvasni is, nem csak hallgatni. Úgyhogy érdemes lesz a mai este folyamán is velünk tartani. Halper László zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből szeretnék idézni. Méghozzá Patkány testvérek című fejezetből. Horváth Patkány Dezső jazzgitáros életével ismerkedhetünk egy picit. A legidősebb bátyám Elemér hegedű művész volt, mondja. Bár mindig cigány zenekara volt, de a klasszikus zene felé orientálódott. Amikor a 40-es években bevonult katonának, bekerült a katonazenekarba, és ott rögtön koncertmester lett a Pongrácz Géza féle központi zenekarban. 1945 után csak esténként játszott a vendéglátóban, ahol jártak utána mind a régi nagy prímások, akik még léteztek, meg mindenféle hangszeresek zenészek. Mindig hallgatták a muzsikáját, a programját. Itt volt Magyarországon Yehudi Menuhin, és ő Menuhin fogadásán játszott a parlamentben. Menuhin megkérdezte, hogy hol játszik a bátyám Horváth Elemér, és elment utána az Akácfa utcai Balaton étterembe. Képes volt elmenni. Ott vacsorázott, nem kellett neki kísérő, csak egy tolmács volt vele. Ott volt és hallgatta a bátyámat. Még megvan az újságcikk is róla. Nyilatkozott benne Menuhin, és azt mondta, hogy alig tudta a vacsoráját elfogyasztani, mert folyton a magyar művész muzsikáját hallgatta, és figyelte a vonózását, az előadását, az előadás módját, a képességét. Menuhin több zenekart is meghallgatott akkor, például Toki Horváth Gyula és Lakatos Sándor zenekarát is. Meghallgatta a nagy menőprímásokat, és azt mondta, hogy Horváth Elemér az ő brilliáns kollégája. A bátyám nem a pacsirtával állt elő, nem nótákkal, hanem klasszikus, művészi darabokkal. A drága apám volt vele akkor Brácsos, bíró volt a cimbalmos, a többi tag most hirtelen nem is

amikor 1956-ban kiment a bátyám a feleségével és a kislányával, igazán nem sokáig volt közösségi táborban. Yehudi Menuhin rögtön kiemelte és Bécsben helyezte el. Beajánlotta a legnagyobb étterembe. A bátyám ott dolgozott, és utána New Yorkba hívták. Át is ment a New York-i Emke kávéházba. Itt aztán összetalálkozott a régi barátaival, a zenekari tagokkal, és később ott is nyitott szállodát, Arany Hegedű néven. Ott volt cigány zenekara, és külön volt még egy szalonzenekara is, amivel csak művészi dolgokat játszott. Ez volt Elemér, a legidősebb bátyám. Ugye második testvére volt Sándor, akinek Patkány volt a beceneve. Igen, ott volt az Ostende kávéházban, az első magyar Rajkó zenekarban, ami 1936-ban alakult. Patkány brácsás volt, és sok rosszat művelt, de a Góri elnézte neki, mert rendkívüli dolgokat adott elő. Olyan dolgokat, amik nem tartoztak közvetlenül a zenekar műsorához. Például minden szó nélkül neki állt steppelni. Volt egy kis dobogója, külön step cipőt csináltattak neki, és ő steppelt. Vagy Tarzant utánozta. Fent játszottak a karzaton, vagy az erkélyen, ő meg képes volt arra, hogy onnan kötéllen levesse magát a közönség közé. De már a brács nem nagyon érdekelte. Aztán drága anyánk, aki többször több hangszeren játszott, és a mai napig nem tudjuk, hogy ezt kitől örökölte, rögtön befogadta őt gitárra. Anyánk egyébként gitározott, cimbalmozott, brácsázott és harmóniumot is játszott. A legelső gitárt is ő vette Patkány Sanyinak, mert látta, hogy a brácsot mellőzni akarja mindenáron. Úgyhogy úgy számítom, hogy nem a 40-es, hanem a 30-as években ő hozta be a gitárt Magyarországon. Erre Kati, a kisebbik bátyám is rátért a gitárra, ő addig kontrás volt az Ostendébe, a Rajkóban. Külön-külön játszottak magyar kívánság hangversenyt. Aztán 1940-ben összejöttek Cifra Gyurival, a világhírű zongora művésszel, aki csak egy évvel volt idősebb Patkánynál. Szóval összejöttek, Cifra meg már akkor oda-vissza ette a zongorát, és úgy határoztak, hogy mennek az Arizonába. Aztán 1946-ban eljött a vég, abban az étteremben, hogy fenyegetni kezdék a bátyámat, Patkányt a hirtelen pártaggá átváltoztatott zenészek. Te kiknek játszottál az Arizonába? Magasrangú német tiszteknek? És az a csodálatos az egészben, hogy 1947-ben közölték vele a Zeneakadémián. Most nem akarok nevet mondani, nem tudom, hogy éle az illető, de a fia él, azt tudom, és ismerik az egész országban, mert Zeneakadémián tanít és világhírű, hogy tűnjél el a föld színéről. Adunk egy lehetőséget. Jött 1947-ben egy svájci szerződés, és azt kiadták neki, hogy tűnjön el. Mintha ő tehetett volna arról, hogy milyen közönség járt be az Arizonába. Jó, hogy ezt a lehetőséget adták bátyámnak. Kiment Svájcba, és többet nem jött haza egy napra sem. Oda is nősült, és Németországban hunyt el 1977-ben. Amikor aztán kint találkoztam Patkánnyal, a bátyámmal, anélkül, hogy megmutatta volna a számokat, csak játszott, én figyeltem, és így leloptam tőle a dolgokat. Az hogy volt, mikor a Michelt mutatta meg Dezső bácsinak? Hát akkor majdnem öngyilkosságba kergetett engem. Kint volt a feleségem és a nagylányom is velem. Elkezdtem a Michelt játszani. Azt mondta nekem, öcsém, ezt nem így kell játszani. Most nézd meg, pengető nélkül, mert odahaza tudom, hogy ti még pengetővel játszotok. Hát itt újjal kell a jazzt is játszani. És lejátszotta nekem, én meg majdnem öngyilkos akartam lenni. Szó szerint mondom ezt, ha nincs ott velem a feleségem, nem tudom, hogy végződik a dolog. Ezt a számot így is elő lehet adni? Hát igen, így is el lehet játszani. Mikor született Patkány? 1923-ban. Utoljára Németországban élt 1977-ig. NATO klubokba meg ilyen helyekre volt leszerződve. Ezért meg mi szenvedtünk itthon, mert tudtuk róla. Pláne, hogyha kimentem külföldre és jöttem haza, már vártam

máshogy hivatnak, hogy találkoztam-e a bátyámmal. Mondtam, hogy persze, igen, kérdezték, hogy tudom-e, hol játszik. Mondtam, hogy igen, amerikai klubban. Ez is bűn volt. Teljesen tönkretettek az itthon lévő bátyáimmal együtt. Ahol csak lehetett, mellőztek bennünket. 1956-ban részben ezért ment ki Elemér bátyám, a hegedűművész. Alig várta, hogy kimehessen. A központi Honvéd zenekarnál játszott, ott volt koncertmester. Kovács Dénes hegedűművész ült mellette. A bátyám alig várta, hogy lehetősége legyen lelépni. Szóval 56-ban kiment családostul. Én a régi tiszti házban játszottam együtt Elemérrel. Itt a hárfa helyett játszottam gitárral, naturista zenészként, csoda, hogy ezt megengedték. Büszkén mondom, hogy belekóstoltam a klasszikus zenébe, a komoly zenébe. A leszerelésem után pedig 1953-ban is a tiszti házban maradtam. Patkány Sándor nagyon sok régi filmben játszott, sokszor a filmen nem ő látszott, hanem valamelyik színész, akinek gitár volt a kezében, és látszott, hogy csak úgy kamuból húzogált az ujjait. 1940-ben jöttem a Heten, mint a gonoszok, az Egér a palotában, meg a többi film. Aztán már Sándor nem is szólt nekünk, csak csodálkoztunk, hogy megint feltűnt egy magyar filmben. Karádi Katalinnal nagyon jó barátságban volt, ő nagyon szerette Patkányt. A következő percekben hallgassunk meg egy felvételt idősebb Kati Horváth Lajos 14 éves gitározásából, mely egyébként egy filmrészletből lesz.

idősebb Kati Horváth Lajos 14 évesen gitározott nekünk egy filmrészletben. Most pedig folytassuk a műsorunkat, ahol Halper László zenész legendák, legendás történetek, legendás roma zenészekről című könyvéből idézek, méghozzá a Patkány testvérek című fejezetből. Horváth Patkány Dezső jazzgitárossal készült interjút. Ezzel is szeretnék önöknek egy kis kedvet csinálni az olvasáshoz, és kimondottan ennek a könyvnek a megismeréséhez is. Van olyan legenda, nem tudom igaz-e, hogy Patkány Sándor személyesen ismerte Django Reinhardt? Tényleg ismerte őt személyesen? Django Reinhardt Romániában élt, onnan származott. Onnan jött 1940-42-ben. Amikor itt volt Magyarországon, akkor jött hozzánk, vagy elment oda, ahol megtudta, hogy patkányék játszanak. Ment rögtön, és összejöttek. Bátyáim így tanulták meg a Django Reinhardt számokat, amiket később Django Reinhardt Grappellinek mutatott meg. Szóval örült, ha feljött hozzánk és hallgathatta, hogy gitároznak a bátyáim. Aztán ott volt Bukarestben a világhírű Mezei család. A két mezei testvér a bukaresti akadémiáról. Nem tudom, mi lett velük a háború alatt. Ők voltak a mezei fivérek, akik szintén romák voltak. Azok nagyon tudtak gitározni, és csodájára jártak a két bátyámnak. Amikor csak lehetett, jöttek Magyarországra meghallgatni őket. Akkor Django Reinhardt ezek szerint nem Belgiumban született, hanem Romániában? Igen, Belgiumba csak áttelepedett. Sőt, ha már szóba jött, én Stuttgartba találkoztam Reinhardt családdal. Utána jöttek véletlen, vagy tudták, hogy ott játszom, nem tudom, csak bejött egy nagy társaság Stuttgartban az étterembe, ahol nagyban játszottunk, és jönnek be fehér ruhában. Kik vajon ezek a nagy elegáns emberek? Jön be fehér ruhában egy nagy bajuszos férfi. Mondják, hogy ez a cigány Vajda. Már nem tudom, hogy a Góri ezt viccesen mondta-e. Mind a két Góri magyar volt. Azt mondja az egyik, na most készüljél, köst fel a nadrágot, itt a Reinhardt család. Mondom, csak nem a Django családja, mert akkor én már hadd bontsam fel a szerződést, és hadd menjek haza. Azt mondja a Góri, hallottak rólad, mert a bátyádat ők is ismerték, meg itt élt a Sanyi. Ők innen ismerték Patkányt, nem Magyarországról. Szóval bejöttek, és én kétségbe voltam esve, és félve játszottam. Amit ismertem Django számokat, azt játszottam. Az öreg Pege kísért engem bőgőn, és én akkorddallammal játszottam a számokat. Tapsoltak, és mi lett a vége? Autóba ültettek, vittek a lakásukra, én meg nem tudtam, hogy mi lesz a sorsom, hova visznek engem. Vittek egyenesen magukhoz, egy nagy családi házba. Megkértek szépen, hogy akarok-e menni? Mondtam, igen, de félek, hogy nem tudok mit játszani. Ők megkértek, hogy hallgassam meg Django utolsó felvételeit, de utána megkérnek, hogy játszak, mert azt meg fel akarják venni. Elmentem hozzájuk, és még élt az édesanyja. Ez 1965-ben volt. Fekete ruhában volt, és az utolsó napig gyászolta a fiát. Akkor a rokonok is mind átöltöztek. Engem meg piros mellényben, magyar mellényben vittek. Mondták, hogy maradjak, jó lesz így. Külön szobát nyitottak nekem, beadtak nekem magnót, mindent, és Django Reinhardt felvételeit hallhattam. Tehát ő régi barátja volt Patkánynak, meg Katinak. Nem akarok szerénytelen lenni, de ott is megálltam a helyem, mert amit kértek, mindent akkorddallammal játszottam, meglepett, hogy magyar zenéket is ismertek. És Django Reinhardt családja milyen magyar dolgokat kért? Hát nótákat, még csodálkoztam is, hogy milyen nótákat ismernek. Valami rokonok meghalt, és én játszottam a temetésén Suha Balogh Pál zenekarával. Az öreg Pege volt a bőgős, még a cimbalmot is kivitték a temetésre. Én meg bráccsal és gitárral voltam. Volt egy olyan érdekes szokás a családunkban, hogy akár Elemér bátyám, de főképpen Patkány meg Kati bátyám adtak nekem pénzt, és mondták, na Dezső, vagy ha becéztek kis szintér, itt van, nézzél meg három filmet, most jöttek be, de nekünk a slágereket már délutánra hang szerint pontosan fütyüljed, énekeljed, nagyon pontosan, hogy azt este vagy éjjel, ahol játszunk, már tudjuk muzsikálni.
én rám számítottak tizenévesen, hogy én azt koppintsam le. Én megnéztem mind a három filmet, és amikor hazamentem, addigra ők már összegyűltek. Cifra Gyuri, az öreg Pege, Piroska Zoltán, a szaxofonos, a bolond Kovács, szegény, a drága dobosunk, aki az ország dobosa, mindnyájunk dobosa volt. Ő is játszott az Arizonába. Sokszor ott volt velünk Bacsi Kelek is. Cifra Gyuri rögzítette, szóval lekottázta és hangszerelte a számokat. És az egyezett a filmmel, sőt az akkordok szempontjából még kicsit modernebb is volt, de a dallamnak egyeznie kellett. Tőlem egy tizenéves gyerektől tanulták meg a Telvir most, mert annyi voltam, tizenéves. Negyedikbe vagy ötödikbe jártam talán, volt egy cowboy film, a Texas, az állarcos lovag, és a Tel Vilmos volt az aláfestő zenéje. A másik cowboy film zenéje a Sevillai Borbé volt. Amikor az 50-es években a Honvéd Művészet Együttesbe kerültem, már nem volt ismeretlen előttem a klasszikus zene. Ezeket a zenéket én már a filmekből leloptam. Olyan aláfestő zenék voltak akkor, olyan maradandó és komoly zenék voltak ezekben a filmekben, hogy az ember nem értette, hogy cowboy, meg lövöldözés, meg más komolytalan dolgok, és mégis milyen zenekarok játszottak alá. A philadelphiai szimfonikusok, New York-i filharmonikusok, stb. Szóval világhírű zenekarok játszottak a filmek alatt. És amit délután hallgatott a közönség a moziba, este már hallhatta a vendéglátóban. És merem állítani, hogy egy-két napon belül már fütyülték az utcán. Úgy mondják, hogy a kis inasok. Igen, azok futatták be a slágerzenét. Úgy a magyar slágert, mint a külföldit. Igen, a kifutó fiúk. Hátukon a kosár, kenyeres kosár, ki mit vitt, tejet, stb. Mind fütyülték. Ez volt akkor a módi. Egyszer, amikor Patkány Münchenben lakott, ott játszott, és a kisebb bátyám Kati kiment egy cigány zenekarra a muzsikálni, hát Patkány, hogy nem, megtalálta. Azt mondja, hallom öcsém, milyen nagy ember vagy. Most már hegedülsz is, gitározol is, és lehordasz engemet. Akkor most piázunk, és záróra után egy kicsit párbajozni fogunk. Kati félt is, meg nem is. Patkány kivette az autóból a Gibson gitárját. Na öcsém, akkor most kezdjük el játszani. Kért számokat Katitól, hogy játssza le, és megmutatta, hogyan kell lejátszani pengető nélkül. Mert ő akkor már nem tudom, hogy hány éve úgy játszott. Ez 1961-ben történt. Patkány nem csak Reinhardot, hanem Bodent feldolgozásokat is játszott. És nem pengetővel, hanem újjal. Ezt nem lehetett utánozni. Akármilyen Dizzy Gillespie számot, attól már gyorsabban nem lehetett. Nem kellett, meg Peterson számot, aztán elég, ha valaki pengetővel ki tudja játszani. Hát ezt a Patkány ette oda-vissza. Kati is tudta, csak pengetővel. Na, itt dőlt el. Patkány nyert, mert Patkány újjal játszotta ki ezeket a gyorsakat. Patkány egy amerikai gitárostól tanult Svájcban, akinek a neve Oscar Moore volt. Ő volt akkoriban a világ legnagyobb gitárosa. Akkoriban Oscar Moore Londonban élt, és Patkány onnan hozta repülővel. Attól tanult, arra ment minden pénze. Arra ment a havi fizetése, úgy repülővel hozatta, és tőle tanult. Amikor Kati, a bátyám az Intercontinentában játszott cigányzenekarral, egyszer ott volt Roger Moore, éppen várta Elizabeth Taylort, hogy jöjjön az akkori férjével, Burtonnal. Hát azok nem érkeztek meg. Ő nem törődött vele, azt mondta, hogy akkor most mulatni és szórakozni akar. Azt mondta, hogy hallotta, hogy a bátyám gitáros volt. Egyébként le is vannak fényképezve együtt. Roger Moore ült a bárpultnál és mondta, hogy ha nincs gitár, akkor hegedülje neki a kért dallamot, mert hallotta hegedülni a zenekarával. Persze rögtön lehegedülte, mert Kati jazz hegedűs is volt, nem csak jazz gitáros. Roger Moore az Óz a csodák csodája című filmből kért az egyik számot. Azt mondják, Kati azt is olyan szépen adta elő, úgy énekelte igazán kifogástalan hangon. Ki élhet még azok közül, akik ott voltak és párbajoztak az OSK-ban, a pincében, amikor vártunk a szerződésre? Hát nem tudom. Az a lényeg, hogy ott volt Csányi Matyi, és mondta, hogy rosszakat hall rólam. És éppen nálam volt a gitárja. Akkor mutassuk meg, hogy mit tudunk.
Neki kezdett gitározni, mint a rakéta. Megindult a gitáron. Én viszont nem tudtam mit mondani, csak azt, hogy kérjen tőlem, amit akar. A himnusztól kezdve mindent, meg az összes Ave Máriát, amit ismerünk. Akár melyiket kérheti, minden hangnemben, és én akkordallammal fogom lejátszani. Utána viszont én kérek tőle. Aztán feladta. Az édesanyjuk mit tanított, milyen számokat mutatott a gitáron? Hát drága anyánk megmutatta az alapot. Az első gitáromat 1948-ban kaptam. 4 húros tenor bendzsóm. Már korábban is volt, addig az volt az én gitárom. Szegények voltunk, és az régóta megvolt nekünk. Amikor megkaptam a gitárt, édesanyám kihangolta, és megmutatta az A-moll akkordot, és a többi alapakkordot. Bizony-bizony, apámnak is ő hangolta ki a brácsáját. Apámat egyébként Hankótól kezdve mindenki csak A-kategóriás, süket brácsosként ismerte. Hol voltak még akkor a brácsosok? Apám, aki Magyari Imrével, brácsossával, nyanyabácsival volt egykorú, vagy talán apám még fiatalabb is volt. Vajon vannak-e még régi zenészek, vagy legalábbis emlékszik-e még valaki ezekre a zenészekre? Ott volt még Túró Berci, ők voltak abban az időben a nagy brácsosok, akik drága apámnak nagy tiszteletet adtak. Apám a süket brácsos, ha el is ment a prémás a nagy terem végébe, le tudta követni. A Berkes családdal dolgozott együtt. Berkes Lajostól kezdve az egész Berkes család nagy zenészekből állt, és drága apám hangról hangra tudta őket követni a dobogóról. Ezért merték őt vinni. A lakásban ordítani kellett a fülébe, viszont bent az üzletben már zenész volt, ember volt. Hogy ezt hogy tudta megoldani, azt nem tudom. Dezső bácsi specialitása, hogy mindent akkord szólóval játszik. Akkordallammal játszotta mindent. Kérhettek tőlem Verdi traviájától kezdve, az Orpheus nyitánony át a Rigolettóig mindent. Ezek mind komoly darabok voltak, és volt rá vendég. Volt rá közönségem. Stuttgartban például a 60-as években bejárt hozzánk Habsburg Otto. Nekem is voltak azért szép zenei élményeim, idehaza kijátszottam magamat. Turán Lászlóékkal, Balassa Tamásékkal, Hosszú Rudolf együttesével, meg Horváth Jenővel, a drága zeneszerző barátommal. Ő egy világhírű zeneszerző volt, és tudom minden egyes számát. Olyan nincs, amit ne ismernék, mert a szerzői estjeit velem meg Turánnal csinálta. 2 zongorával voltunk, és a stúdió kis együttes kísért minket. Akkor még volt ilyen, hogy stúdió kis együttes. Ennek a vezetője Radics László hegedű művész volt, aki sajnos tragikus körülmények között meghalt, öngyilkos lett. Veres Anti volt velünk a hegedűs. Így játszottuk a zeneszerzői esteket, és jártuk az egész országot. De nem szeretek magamról beszélni. Azt, hogy ezekben benne voltam, köszönöm Istennek, de nem zárult még le. A mai napig is járok fellépésekre, például festőművész kiállítások megnyitóira. Galériákba hívnak, és ott egy szágitárral játszom. Egyszer majdnem volt egy tévedésem. Egyszer egy izraeli festőművésznek volt kiállítása. Egyik délután volt, körülbelül 2 éve. Nem kérdeztem meg, nem néztem meg, hogy kinek a képei lesznek kiállítva, és majdnem egy spanyol számmal, a Granadával kezdtem el koncertet. Letettem a gitárt, és megkérdeztem a rendezőt, de ide figyelj, én a Granadával akarok bekezdeni. A rendező megmondja, jaj, de jó, Dezső bátyám, hogy megkérdeztél, nehogy spanyol darabbal kezdj, mert izraeli a festő. És akkor milyen számokat tetszett játszani? Izraeli zsidó számokat, zsidó hallgatót játszottam, egyébként még zsidó csárdást is tudok játszani. Utána meg eljátszottam az izraeli himnuszt, és nagyon megköszöntek mindent. Szóval megvolt a respekt, a tisztelet, amit köszönök is a mai napig. Halper László zenész legendák, legendás történtek, legendás roma zenészekről című könyvéből idéztem, méghozzá Patkány testvérek fejezetből a Horváth Patkány Dezső gitárossal készült interjút. A műsor végén pedig Kati Horváth Lajos fog nekünk játszani egy 1999-es felvételről. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András, tartsanak velem holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Bacsik Elek a világhírű, mégis kevéssé ismert roma jazz muzsikus. Bacsik Elek a magyar zene történetének egyik különleges, már a méltatlanul kevéssé ismert alakja. Roma származású magyar zenész volt, aki nem csak a hagyományos cigányzenei világban, hanem a jazzben is maradandót alkotott. Hegedűn és gitáron is kivételes tehetséggel játszott, pályája pedig Magyarországtól Franciaországon át egészen az Egyesült Államokig vezetett. Bár neve ma talán kevésbé ismert a nagy közönség előtt, a jazz történetében jelentős helyet foglal el. Bacsik Elek 1926-ban született Budapesten. Már fiatal korában kapcsolatba került a zenével, és klasszikus hegedű tanulmányokat is folytatott. Ugyanakkor hamar magával ragadta a korszak új zenei világa, különösen a jazz és a swing. Ez azért is érdekes, mert a magyarországi roma muzsikusok hagyományosan elsősorban a cigányzene és a vendéglátózene területén voltak ismertek, Bacsik azonban más irányba is nyitott. Zenészként rendkívül sokoldalú volt. A hegedű maradt egyik legfontosabb hangszere, de később gitárosként is jelentős sikereket ért el. Ez a kettősség különlegessé tette a kortársai között. Játékában egyszerre lehetett felfedezni a klasszikus zenei képzettséget, a magyar és roma zenei hagyományokat, valamint az amerikai jazz hatását. Pályája során Európában is dolgozott, majd az Egyesült Államokba került, ahol komoly szakmai kapcsolatokat alakított ki. Az amerikai jazz világban is megállta a helyét, ami egy magyarországi roma muzsikus számára különösen nagy teljesítménynek számított. A jazz nemzetközi világában olyan korszakban próbált érvényesülni, amikor a külföldi karrier kialakítása egy magyar művész számára sokkal nehezebb volt, mint napjainkban. Bacsik Elek történetében az is figyelemre méltó, hogy története során többféle zenei kultúra között mozgott. Nem szorította magát egyetlen műfaj határai közé, a magyar zenei hagyományokból indult, de a jazz modern világában találta meg a saját hangját. Ez a nyitottság tette lehetővé, hogy olyan zenei stílust alakítson ki, amelyben különböző kulturális hatások is találkozhattak. A róla szóló visszaemlékezések szerint pályája meglehetősen kalandos és zaklatott volt. Életében több országban is megfordult, és nevének többféle változata is előfordult a forrásokban. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy személye és munkásság mára kevésbé ismert a magyar közönség számára. Bacsik Elek azért is fontos alakja a roma zenei örökségnek, mert példája megmutatja, hogy a roma muzsikusok nem kizárólag a hagyományos cigányzene világában tudtak maradandót alkotni. A roma zenészek között számos olyan művész volt és van, aki klasszikus zenében, jazzben, népzenében, vagy éppen modern könnyű zenében találta meg saját útját.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dík roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Díkben. Rádió Díkben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dík.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen lenn vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dik.
0: Rádió Dik. Rádió Dik.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Eller Junior egy különleges életút a fekete vonattól a szóló karrierig. Eller Junior eredeti nevén Leslie Junior a magyar könnyűzene egyik ismert és sokoldalú előadója. Életútja szorosan összefonódik a roma kultúrával, a hip-hoppal, a popzenével és a fekete vonat történetével. Pályafutása során fiatalon került a reflektorfénybe, később pedig szólóénekesként is sikert aratott. Dalai között megtalálhatók a szerelemről, a családról, a veszteségről és az élet nehézségeiről szóló érzelmes számok, amelyekkel sok ember tudott azonosulni. Eller Junior 1981-ben született Budapesten. Már fiatalon érdeklődött a zene iránt, és hamar megmutatkozott, hogy különleges érzéke van az előadó művészethez. A 90-es években testvérével, Eller Juniorral és Mohamed Fatimával együtt a fekete vonat meghatározó tagja lett. A formáció a magyar hip-hop és pop egyik fontos úttörője volt, amely olyan időszakban hozta közelebb a roma zenei kultúrát a széles közönséghez, amikor ez még korán sem volt magától értetődő. A fekete vonat rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Zenéjükben a hip-hop, a pop, roma zenei hagyományok sajátos módon keveredtek. Dalaik gyakran hétköznapi történetekről, szerelemről, családról és az élet nehézségeiről szóltak. A zenekar fiatal tagjai rövid idő alatt országosan ismerté váltak, és olyan közönséghez jutottak el, amely korábban kevésbé találkozott roma előadókkal a magyar könnyűzenében. A fekete vonat sikere után azonban az együttes útjai szétváltak. Eller Junior számára ez nem a zenei pálya végét jelentette, hanem egy új korszak kezdetét. Szóló előadóként folytatta karrierjét és fokozatosan kialakította saját zenei világát. Míg a fekete vonat elsősorban a hip-hop és a rap világához kapcsolódott, Eller Junior szóló produkcióiban egyre erősebben jelentek meg a popzenei és a romantikus elemek is. Szóló karrierje során számos olyan dalt készített, amelyek hosszú időre bekerültek a magyar közönség emlékezetébe, jellegzetes hangja és előadásmódja miatt könnyen felismerhetővé vált. Zenéjében gyakran jelent meg a szerelem, család fontossága, összetartozás és az érzelmek nyílt vállalása. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ne csak a fiatalabb, hanem az idősebb generációk körében is sok rajongót szerzett. Ella junior pályafutásának egyik fontos része a roma kultúra képviselete. Művészetében nem csak zenei stílusok keverednek, hanem a roma identitás és a magyar könnyűzene világa is találkozik. Pályája megmutatja, hogy a roma előadók a magyar zenei életben is képesek meghatározó szerepet betölteni, miközben saját kulturális gyökereiket is megőrzik. Az énekes életében természetesen nem csak sikerek, hanem nehéz időszakok is voltak. A magánéletében bekövetkezett tragédiák és megpróbáltatások komoly hatással voltak rá. Ezek után még inkább előtérbe kerültek azok az érzelmek, amelyek korábban is jelen voltak a dalaiban. A zene számára nem csupán munka vagy szórakozás, hanem egy olyan eszköz is, amelyen keresztül ki tudja fejezni azokat az érzéseket, amelyeket szavakkal sokszor nehéz lenne megfogalmazni.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
7: A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs-Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030-as telefonszámra.
1: Időjárás.
7: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. A napközbeni maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
8: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága arany hallgatónak. Augusztus 25-e van, és kedd. Ma Lajos névnapot ünneplünk, úgyhogy kifejezetten a Sárközi Lajos úrnak, prímás úrnak én nagyon nagy szeretettel szeretnék innen is boldog névnapot kívánni, de természetesen minden Lajos keresztnevű úriembernek nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Ma van amúgy Szent Lajos, a franciák katonák, a gomböntők és szobrászok védőszentjének ünnepe. 756 éve történik mindez. Aztán 108 éve született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző és karmester. Hát a musical rajongók tudják jól, ő írta a West Side Story című musicalnek a zenéjét. Fantasztikus műzik. Ugye a modern Romeo és Julia tulajdonképpen ugye Amerikába áthelyezve, ugye vannak a cápák, meg a jetek. A jetek az amerikaiak, a cápák pedig a puertorikóiak. Ugye tőlük jön Maria, az amerikaiaktól pedig Tony, akik egymásba szeretnek, és tulajdonképpen ugyanaz a történet lezajlik, ugyanazok az események lezajlanak, mint a Romeo és Juliában, csak mondom, az Amerikában játszódik. Na, aztán nézem is, hogy mik vannak még. Például 575 éve született Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, a

az amerikai kontinens 1492-es felfedezője, ugye, Kolumbusz Kristóf. 496 éve született negyedik retteget Iván, minden oroszok cárja. Ezt így írták le egész pontosan. Aztán 248 éve született Vitkovics Mihály, nyelvújító, költő, meseíró, aki idegen műveket, aki magyar műveket fordított le idegen nyelvre. Na, pont fordítva. Aztán ma van az Uruguayi Keleti Köztársaság nemzeti ünnepe is. Ezt is gondoltam, hogy egy érdekességgyanánt elmondom. Illetve záró akkordként 159 éve halt meg Michael Faraday, angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának a megalkotója. Hát ennyit akkor a keddi érdekesség morzsákról, jöjjön a zenevonal.

0: Rádió Dix.
1: Hamarosan 7:30, üdvözlök nagy szeretettel mindenkit. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Jelentősen megváltozott a forgalmi rend a Budafoki úton. Egyirányosították befelé a Bogdánfi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan 2027 tavaszáig a közösségi közlekedés segítése érdekében. Kifelé a Baranyai utcáig csak a célforgalom hajthat be, a Baranyai utca és a Bogdánfi utca közötti szakaszon pedig csak a BKK és a kerékpárosok hajthatnak át. Buszsávot jelöltek ki a Szentendrei úton befelé a Búza utcai hév átjárótól a Bogdáni útig és a Flórián téri felüljáró mellett, illetve a Pacsirtamező utcában a Viador utcától a Nagyszombat utcáig. A Flórián tér környékén sebességkorlátozásra, valamint csúcsidőben jelentős forgalmi torlódásra, hosszabb menetidőre kell készülni. Ezzel a lendülettel én nem várakoztatlak benneteket forgalmi torlódással, megyünk is tovább, jönnek a roma hírek, utána pedig jövök vissza egy hírmorzsával.

0: kapcsolódik. Hallod?
1: Szép jó reggelt kívánok minden drága hallgatónak. 7:30 múlt, ez nem jelent mást, mint hogy jönnek a roma hírek, méghozzá Pallus Patai Anna jóvoltából, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigányság vallásosságát, szokásait általában a környezet tradíciói alakítják. Az esztendő ünnepeinek megtartása egyben a közösség összetartozás tudatának és a családi kapcsolatoknak az erősítését is szolgálja. A cigányság számára Krisztus halálának és feltámadásának ünnepe hasonlóan nagy jelentőségű, mint a karácsony. A magyarországi cigány közösségek hagyományában megtaláljuk a húsvéti nagyböjtöt, noha manapság vidéken már sok cigány család azt mondja, a nagy szegénységben nincsen sok nap, amikor ne böjtölnének, örülnek, ha főzni tudnak a családjuknak, tehát nem mindenhol ragaszkodnak mereven a szigorú böjt hagyományához. A roma származású néprajzos Rézműves Melinda a Pilis Csabai cigány szeg kovácsok közösségével is foglalkozott, ahol például húsvétkor egy hetes dologszünetet tartottak. Nagy csütörtökön hajnaltól reggel 8 óráig dolgoztak, akkor pedig lemosták a szerszámaikat, megmosdottak, így vette kezdetét számukra a húsvéti időszak. Nagy pénteken és nagy szombaton szigorú böjtöt tartottak, aki éhes volt, csak ruszti tehetett, és csupán a szombatesti mise után ültek tyúkhússal, sonkával, sült hússal, kaláccsal megrakott asztalhoz. A cigány húsvét főként a gasztronómia terén különbözik a magyarok húsvéti szokásaitól, de természetesen vannak átfedések is az ünnepi asztal felhozatalában. Magyarországon a katolikus vidékeken a cigányok kosárban viszik szentelni a sonkát, kolbászt, tojást, és olykor a sárga túrót is, töltött tyúkot. A görög katolikus többségű hodászon a kutatások azt mutatják, hogy a cigányok tartották fent a húsvéti pászka szentelés hagyományát. A cigány családok már jóval húsvét előtt azon igyekeztek, arra gyűjtöttek, hogy az ünnepi ételekhez szükséges húst, lisztet, tojást meg tudják venni, és legyen pénzük húsvéti pászkát süttetni a helybéli parasztasszonyokkal. A cigány családokban szombaton korán hozzákezdenek a hagyományos húsvéti ételek főzéséhez, sütéshez. Savanyított káposztalevélbe töltött káposztahúst, füstölt csonkát, sült húst, rántott húst, pörköltet, tyúkhúslevest készítenek. A magyarországi cigány közösségekben a káposzta akár töltött, akár paradicsomos formájában mindenütt fellelhető az ünnepi asztalon. Sokfelé libabegyébe kolbászhúst töltenek, azt füstelik fel, és főzik meg a húsvéti festett tojások mellé. A húsvéti szokások között fellelhetőek jellegzetesen cigány motívumok is, például a szerencse biztosításának rítusai, amelyek általában is megtalálhatóak a cigányok tárgyi és szellemi kultúrájában. Rézműves Melinda által leírt Pilis Csabai szegkovácsok közösségében például a húsvéti köszöntőkben kiemelten fontos szerepet kap a szerencse biztosítása. Érjük meg a húsvétot erőben, szerencsével, sok pénzzel, szép menyecskékkel, vagy egészségesek és szerencsések legyetek, pedig a locsoló vers tartalmazza a szerencse kívánságokat.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.
3: Diga Berci! Čau, Bartali, tam vin!
4: Nema den!
5: Soj, Birci, kažas!
3: A ih skristali imate žapi balanga, da ne...
6: Kirva!
7: Konsi!
6: A vispi balanga!

0: Rádió Dick.
1: Tenas tu menge.
0: Romákról nem csak romáknak.
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Újabb 100 milliók kerültek vissza a Nemzeti Kulturális Alap kasszájába, miközben a támogatások visszafizetése több milliárd forintnál jár. Az érintettek között több Fideszhez köthetőként említett cég is, szervezet is szerepel. Már több mint 4 milliárd forintnyi támogatást fizettek vissza a Nemzeti Kulturális Alap NKA kasszájába azok a cégek, alapítványok, személyek és szervezetek, amelyek a kiemelt kulturális programok ideiglenes kollégiumától kaptak támogatást. Számolt be róla az Index. A lap szerint július 1-je óta újabb 170 támogatási tétel került vissza a lap az alaphoz, így a visszafizetett összeg rövid idő alatt csaknem megduplázódott. A 170 tétel nem 170 kedvezményezettet jelent, hiszen egyes pályázók több jogcímen is részesültek támogatásban, jellemzően közösségépítés céljára. Az érintett kedvezményezettek összesen 17 milliárd forint támogatást kaptak, amelyből mostanra mintegy 4 milliárd forint került vissza az NKA-hoz. Az Index közérdekű adatigénylésére a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő megküldte, hogy július 1-je óta mely kedvezményezettek fizettek vissza támogatást. A legnagyobb összeget, 300 millió forintot az Attraction Performance korlátolt felelősségű társaság utalta vissza. A cég az Attraction Performance 2026 első félévi fellépéseire kapta a támogatást. Mivel ez az időszak már lezárult, a lap szerint elképzelhető, hogy a visszafizetéssel az ellenőrzést kívánták megelőzni. A társaság honlapján az Index nem talált információt a fellépésekről, miközben a Britain's Got Talent, tehát megnyerő Attraction Látványszínház a dudasjegyshop.hu programjai alapján ősszel országos turnéra készül. A Patrol Event Magyarország korlátolt felelősségű társaság több mint 150 millió forintot fizetett vissza. A Párkai Dániel tulajdonában álló társaság eredetileg 450 millió forint támogatásban részesült. Ennek ugye így mintegy egyharmadát utalta most vissza. Szintén Fidesz közeli vállalkozásként említi az Index az R56 üzemeltető non-profit korlátolt felelősségű társaságot, amely korábban több fideszes rendezvényen is biztosított rendezvénytechnikai szolgáltatást. A cég nemzeti ünnepek és nemzeti identitás megőrzésének témája köré szerveződő vagy más közösségi célú zenés, verses, művészeti produkciók megvalósítására kapott támogatást. Ebből 108,6 millió forintot fizetett vissza, egy további kiegészítő támogatásból pedig 180 millió forintot utalt vissza. Az R56 így összesen 288,6 millió forintot juttatott vissza. Na, gyerekek, most pedig zene következik, és 8 után jövök egy programajánlóval.

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickben.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
1: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
2: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
1: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
2: Pulpé.
1: Így van. Szityuvász Losasa.
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mohamed Fatima, egy különleges hang története. Mohamed Fatima neve sokak számára egyet jelent a magyar könnyűzene egyik meghatározó korszakával, a fekete vonat sikereivel és az olyan emlékezetes dalokkal, mint a Ragyog a szívem. Az énekesnő története azonban jóval több egy sikeres zenei karriernél. Életútja tele van fordulatokkal, újrakezdésekkel, külföldi évekkel és olyan időszakokkal, amikor ismét fel kellett építenie önmagát és pályáját. Mohamed Fatima 1981. augusztus 16-án született. Már fiatalon közel került a zenéhez, és mindössze 16 éves volt, amikor 1997-ben a Fekete Vonat énekesnőjeként országosan ismerté vált. A Fekete Vonat a 90-es évek végének egyik népszerű magyar hip-hop és pop formációja lett. A zenekar a Fila Rap Jam díjának megnyerése után lemezszerződést kapott, majd sorra jelentek meg sikeres albumaik. Fatima számára rendkívül fiatalon érkezett meg a hírnév. Miközben más, vele egykorú fiatalok még az iskolai éveket élték, ő már színpadon állt, közönség előtt énekelt, és egy ország ismerte nevét. A Fekete Vonat több sikeres lemezt készített, köztük az 1998-ban megjelent első albumot, majd a Város másik oldalán és a Harlemi éjszakák című kiadványokat. A formáció később feloszlott, Fatima életében pedig új időszak kezdődött. Az együttes megszűnése után az énekesnő külföldön is szerencsét próbált. Londonba költözött, ahol egészen más körülmények között kellett helytállnia, és a zenei pályától távolabb is dolgozott. Ez az időszak fontos része lett az életének, hiszen megmutatta, hogy a színpadi sikerek mögött mennyi kitartásra és alkalmazkodásra van szükség. Fatima később visszatért Magyarországra, és újra megpróbált helyet találni magának a hazazenei életben. 2012-ben a The Voice című tehetségkutató műsorban is feltűnt, ahol Karamell csapatába került. Bár a versenyben nem jutott sokáig, szereplése ismét ráirányította a figyelmet. A következő években már szóló énekesként építette karrierjét. 2013-ban megjelent első önálló albuma, amelyen 17 saját dal kapott helyet. Ugyanebben az időszakban született meg a Ragyog a szívem című dala is, amely az énekesnő egyik legismertebb szólóslágere lett. Később Ott leszek című dalával a Dal című műsorban is szerepelt. Mohamed Fatima pályájának különlegessége, hogy hosszú évek alatt többször is képes volt újra megmutatni magát. Nem egyetlen korszakhoz kötődik, a Fekete Vonat fiatal énekesnőjéből szóló előadó, majd ismét egy sokat foglalkoztatott és szeretett előadó lett. Ez különösen fontos egy olyan szakmában, ahol folyamatosan változnak a zenei divatok, az előadók és a közönség igényei is. Mohamed Fatima története azért is figyelemre méltó, mert nem egyenes akadályoktól mentes sikertörténet. Volt időszak, amikor a csúcson volt, később pedig távol került a reflektorfénytől, külföldön próbált szerencsét, majd újra visszatért. Mindezek ellenére nem adta fel az éneklést és a zene iránti szeretetét sem.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dick Roma hírei. Időjárás.
4: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. A napközbeni maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
4: A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs-Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt mindenkinek, 8 óra múlt pár perccel, ez itt még mindig a Vekker. Jövök egy kis programajánlóval. Anna, egy tánc, más nem számít. Musical két részben, felolvasó színházi előadás. Egy végzetes Anna Báli szerelem története. Egy elfeledett családi titoké, amelynek súlyát generációk hordozzák. Az Anna, egy tánc más nem számít, egy Anna Báli szerelem története. Richard, a pesti aranyifjú, és Anna, a bálszépe az első táncnál végzetesen egymásba szeretnek. Azonban a lány ekkor még nem tudja, hogy Richardnak felesége, sőt gyermeke van. Vajon születhet-e ilyen kezdetből igaz szerelem? És mit választ végül Richard? A szerelmet vagy a családját? És hogyan hat ez a választás a 2020-as években, 100 év múlva a dédunokája életére? A musical zeneszerzője Nagy Richard, az X-Faktor egykori felfedezettje, énekes, zenei producer, dalszövegírója Molnár Karesz, PR menedzser, újságíró, a szövegkönyvért Faba Csovics, Lili dramaturg és Molnár Karesz felel. A 6 éve készülő nagyszabású zenész színpadi mű végleges formáját a 4. Madách Színház musical pályázat időszaka alatt nyerte el, ahol a zenetrió az elődöntőig menetelt. A musical most felolvasó színházi formában, a darab egyik helyszínén az Anna Grand Hotel báltermében látható majd, a főszerepben Kartfi Ajsával és Nemes Tiborral. Hát szerintem ez egy nagyon izgalmas történet, és hallottam a zenét is, ha gondoljátok, ti is TikTokon írjátok, hogy Anna Musical, és hát a kedvet kaptok hozzá. Amúgy Kartfi Ajsán és Nemes Tiboron kívül Tarlós Ferenc, Zsitva Réka, Janka Barnabás, Horváth Mónika és Dobó Enikő is látható, illetve hallható lesz. Szóval keressetek rá, hát ha meghozza a kedveteket, és maga az a hangulat, hogy ez az Anna Grand Hotelnek a báltermében lesz, szerintem pláne megadja a hangulatot. Úgyhogy, ha van kedvetek, hallgassátok, nézzétek meg. Most pedig zene következik, nem sokára jövök vissza.

0: Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Pár perc múlva 8:30 üt az óra, nézzünk rá a közlekedési hírekre. Jó reggelt kívánok! Félpályás lezárásra kell készülni a 18. kerület Alacskai út Iharos utca kereszteződésben, mert új gyalogátkelőhelyet alakítanak ki. Félpályás lezárás nehezíti az előrejutást a 22. kerület Kőérberki úton a Balatoni út közelében vízvezeték javítás miatt. Tart a villamos pálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sáv járható. Nem közlekedik a 2B villamos a Jászai Mari tér és a Koppány utca között. A 13. kerület Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a belső két sávot a villamospálya karbantartása miatt. A Béke utcában a Tahi utcánál irányonként csak egy sáv járható, a Tahi utcát pedig lezárták. A 4. kerület Pozsonyi utcában a Madridi utcánál kifelé lezárták a belső sávot, befelé pedig napközben zárják le szintén a belső sávot. Most pedig zene.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyila Sajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Ármándó! Most már a testünk belsejében járunk, most már a tüdőnél tartottunk. Van-e még valami belső szervünk, amit érdemes megtanulnunk lovári cigány nyelven?
2: Így van, és egy nagyon érdekes dolog következik, ugyanis a májat, azt úgy szoktuk mondani, hogy kálo buko.
3: Kálo buko? De tegnap a tüdő volt a buko.
2: Így buko. Van. A sima buko az a tüdő, és a kálo buko az a fekete tüdő, de az igazából azért, hogy az a májunk.
3: Uh-huh.
2: Tehát ezt a szót találták ki, annak idején az őseink, kálo buko, az a máj. Szítjú veszlös esza?
3: Tanuljunk örömmel!
0: 100.3 Rádiódi. Rólunk, neked!
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Pár perc múlva 90. Jó reggelt kívánok mindenkinek. A Barcelona labdarúgó csapatában folytatja pályafutását a 2024-es aranylabda győztes világ és Európa bajnok Rodri. A Manchester City korábbi kiváló spanyol középpályása 4 évre szóló megállapodást kötött a spanyol bajnoki címvédőmmel, amely 60 millió eurót, körülbelül 22 milliárd forintot fizetett érte. Az egyesség mélyütés a Rodrit egész nyáron kerülgető Real Madrid számára, a klasszis ugyanis madridi gyökerei ellenére választotta a katalán riválist. A 30 éves Rodri klubváltása a nyár sláger témája volt, és bár a Manchester City-től 1 éves élőszerződése ellenére távozni szándékozó futballistáért zajló versenyfutásban, előbb a Real Madrid tűnt esélyesebbnek, végül a Barcelona lett a befutó. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Ez egy igazán különleges nap, karrierem új, fontos fejezete, mondta a Camp Nou stadionban tartott bemutatóján Rodri, aki nem is titkolta, hogy volt más megkeresése. A Barcelona volt számomra az első számú választás, az itt érvényesülő értékek és a játékstílus miatt. Igaz, hogy volt egy másik ajánlatom is, de mindig is a Barca volt a vágyam. Folytatta a 30 éves klasszis, háláját külön kiemelve a Manchester Citynek, amiért az angolok nem nehezítették meg a távozását. A Real Madridnak alig ha lehetett kellemes hallani ezeket a mondatokat, Rodri ugyanis annak ellenére választotta az örök rivális gránátvörös kékeket, hogy a spanyol fővárosban született. Míg Madridban bosszankodtak, Barcelonában parádé követte a futballista útját. Napközben tömegjelenet alakult ki annál a barcelonai étteremnél, amelyben a futballista Joan Laporta klubelnök és más vezetők társaságában ebédelt. Távozásakor több tucat szurkoló várt rá az utcán, és miután Rodri megállt autogramokat osztani, a rendőrségnek biztonsági okokból le kellett zárni egy forgalmi sávot. Rodri korábban Spanyolországban az Atletico Madrid és a Villarreal csapatában is szerepelt, 2019 óta játszott a Manchester Cityben. Utóbbival 4-szeres angol bajnok, 3-szoros angol liga kupa győztes, 2-szer nyert FA kupát, valamint a bajnokok ligája győztesnek és klubvilágbajnoknak is valhatja magát. Európai szuperkupát madridiként és manchesteriként is nyert. Hát hajrá, Rodri! Igen, nagy dolog, amikor igen a Barca és a Real is keres téged, és akkor te egyértelműen állást foglalsz tulajdonképpen. Ez nekik ilyenkor valóban nagy mélyütés, ugye nagy rivális csapat, ugye a Real Barca. Hát meglátjuk, hogy azért most a Realnak is lettek jó igazolásai, én azt gondolom, úgyhogy nem kell nekik sírva fakadni tulajdonképpen, hogy Rodri a Barcát választotta. Nyilván jó lett volna, ha erősíti a Real Madrid csapatát, de szerintem így is nagyon-nagyon jó esélyük van idén, akár a spanyol kupára is, ugye a La Liga kupáról beszélek. Na jó, viszont most már nem beszélek semmiről, mert egy icipici szünetre elmegyek, de tényleg nem sokáig, mert 9 után pár perce pedig kezdődik a Süsfelnap, itt az FM 100.3-on, úgyhogy tartsatok velem és Zsuzsival, ne kapcsoljatok el.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
3: Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskolakezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtoltartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsérkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, illetve a PVC alapú termékek ftalát tartalmát vizsgálták. A hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKF ha ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Kirívó munkavédelmi szabálytalanságokat találtak az iváncsai akkumulátorgyárban, amely ezért a jogszabályok által megengedett maximális 100 millió forintos bírságot kapott, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A megyei kormányhivatal megállapította, hogy az akkumulátorgyárat üzemeltető cég nem végezte el a kötelező éves levegő szennyezettségi mérést. A legutolsó rendelkezésre álló mérés a rákkeltő hatású nikkel tekintetében határérték túllépést mutatott ki, amelyet a szükséges megelőző intézkedések meghatározásakor nem vettek figyelembe. A hatóság azt is megállapította, hogy a szennyeződés tovább terjedésének megakadályozása sem volt megfelelő. 4 éves eltiltást kaphat egy magyar válogatott atléta, aki a gyanú szerint doppingvédséget követett el, írja az Express. A versenyző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a magyar antidopping csoport már tájékoztatta a ráváró fegyelmi eljárásról. Az Express úgy tudja, az atléta A mintájában mutatták ki tiltott szer jelenlétét, amelyet a B minta vizsgálata megerősített. Ezen a héten várhatóan szerdán indul fegyelmi eljárás ellene, feláll a hazai sportdöntőbíróság, így napokon belül sor kerülhet az atléta meghallgatására, és nyilvánosságra kerül, hogy kinek kell felkészülnie versenyzői jogainak hosszabb idejű megfosztására, nyilatkozta Tiszeker Ágnes, a hazai dopping ellenőrzések irányítója. Tavasszal egy magyar kerékpáros bukott meg a dopping tesztem. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-ig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrás működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Időjárás.
4: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. A napközbeni maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
4: A 3. kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: felnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süss felnap már elkezdődött.
1: 9 óra múlt 17 perccel, kedd van és augusztus 25-e. Csoda szép reggelt mindenkinek.
2: Nagyon szép reggelt kívánunk, sziasztok.
1: Még napsütéseset, mert aztán sajnos délután kisebb, nagyobb fátyolfelhők fogják borítani az eget, és olyan 5-6 óra fele pedig zápor, zivatar van jelezve országszerte, úgyhogy ez így elvileg most délelőtt süt csak a napocska, délután ezt sajnos sútba vághatjuk, de nem baj, egy pici eső talán nem árt, hogyha este majd így esik. Nagyon lehűteni nem fogja a levegőt, ugyanis marad ez a 28-30 fokos hőmérséklet, úgyhogy igazából bajunk nem lesz nagyon belőle.
2: Nem csak fogunk megfázni? Minket.
1: Hát megfázni csak nem. Esetleg, ha nagyon elázik valaki, akit pont így nagyon elcsíp, majd ilyen 5-6 óra magasságában, az annak benne van a pakliba, de alapvetően szép időnek leszünk kitéve.
2: Viszont az estik annyira jók, olyan szép, olyan kellemesen jókat lehet aludni most nyitott ablaknál, tényleg olyan finoman lehűl már este a levegő, nem is tudom mennyi lehet ilyen 15 fok, mennyi lehet éjszaka a levegő, de olyan
1: 18
2: jókat,
1: is van.
2: Olyan jókat lehet abba a kis, én már le is kapcsoltam a klímát, hogy este ne is klímázzam.
1: Persze.
2: És olyan jó abba a kis frissítő levegőbe aludni.
1: Nagyon. Én is egyre jobban érzem, hogy az estéknek azért, de amikor 40 fok volt, azért az kemény volt, hogy tényleg még este is ilyen 11-kor ránéztem a hőmérőre, és még akkor is a 30-31 fokot mutatott. Az mondjuk kemény volt.
2: Ez a levegő, az volt a rossz az egészben, hogy ugye nem volt légmozgás állt a levegő, de hát vissza fogjuk mi ezt az álló levegőt még sírni. Lesz még itt olyan hideg.
1: Én ezt hányszor elmondom, amikor ugye olvasom, hogy nyávognak emberek, hogy jaj, hát ilyen meleg van, olyan meleg van, nyáron milyen idő legyen, ugye ezt mindig elmondom. Majd amikor télen mínusz 15 fok lesz megint, mint ahogy idén is januárban, meg bokáig érő havak, nem lehet majd a kocsival reggel elindulni, meg ki kell ásni a hóból, meg minden. Na majd akkor, hogy visszasírjuk ezt, vagy visszasírják? Én már most visszasírom a 40 fokot, én nekem semmi bajom nem volt vele az ég a világon, de ezt is szeretem persze, amikor csak ilyen 30-31 fokos hőmérséklet van, ez is nagyon baráti igazából.
2: Hát most már megyünk tényleg kifele a nyárból, és jön a szeptember.
1: Jön az indián nyár.
2: Szeptember az pont ezek a hőmérséklet. Tehát, hogy így ez lenne az ideális és normális.
1: Igen, ezek a 27-28 fokos idők teljes mértékben.
2: Ezt szeretem én is.
1: Én is csípem. Na, képzeljétek, nem tudom, olvastad-e, bejelentették most, hogy mindenki már nem csak mi készülünk az őszre, hanem a nagy televíziós csatornák is, ugye a két nagy kereskedelmi csatornáról beszélek, ők is halál készülnek már ugye az őszi szezonra, és már dobálják be itt a neveket, meg a műsorokat, és hát először ugye az RTL kezdte, ugye ez a Celeb vagyok, ments ki innen, nagyon rég volt már ugye ez a műsor, nem is tudom már, 2022-ben itt írja a cikk, igen, Kolumbiában volt.
2: Nem emlékszel, amikor Krisztián itt volt nálunk, és mesélt arról, hogy ő volt az a kakuk tojás, akit titokba szállítottak ki, és hogy micsoda nehéz út vezetett Kolumbiáig.
1: Emlékszem,
2: is, mennyi mindenem
1: tényleg
2: ment keresztül.
1: Az volt az utolsó évad akkor, igen, ezek szerint. Igen. Mert itt is azt írja a cikk, igen, hogy 22-ben volt Kolumbiában, előtte meg 17-ben volt Dél-Afrikában. Dél-Afrika. Úgyhogy igen, 22-ben volt Kolumbiában, és idén is lesz. Az, hogy hol, azt most így hirtelen nem látom. Mindegy is igazából.
2: Lehet a János hegy tetején. Amúgy miért ne lehetne ott is? Vagy hát kimész este a Citadellához, ott nem szívesen szállsz ki a kocsiból.
1: Igen. Vagy akkor, ha már nem szívesen szállsz ki a kocsiból és túlélő túra, akkor mondjuk ilyen Da Vinci utca, Luisa utca környékét javasolnám. Engem ott nagyon fognak
2: utálni. Ott lekempingezhetnének, és akkor az lehetne, hogy Celeb vagyok, ments ki innen.
1: Figyelj, az a legnagyobb ments ki innen történet, tehát, hogy oda le a Luisa utca közepére, de tudod, azokban a házakban, ahol már kapu sincs, tudod, mert minek, úgyis föltörik meg. Oda lerakni a valakiket, étlen, szomjan, izével.
2: És hajrá.
1: Lehet a túlélés. Tudod, úgy kezdődik az évad, hogy már hajnal 1:30, 2:00 van Luisa utca közepe, másik felét a csoportnak a Da Vinci utca, vissza Práter környékére.
2: De ez már nem celeb vagyok, ments ki innen, hanem az már. Melyik volt ez a sorozat? Ez az Élt túl? Vagy mi volt a címe?
1: Igen, tudom, a Survivor az a másik ilyen sorozat, ami az, hogy tudod, a Survivor túlélő.
2: Az a koreai.
1: Ja, amikor, tudom, a Squid Game.
2: Squid Game,
1: nem tudom magyarul.
2: Élt túl, vagy valami ilyesmi címe volt, mondjad
1: nem,
2: már.
1: Nem tudom, mindegy, de Squid Game.
2: Nem mozogj mellenőnek!
1: Igen, tudod, ment a zene, és akkor megállt, meg kellett állít, meg ment, dip, megáll, akkor ha nem hallod, hogy jönnek feléd, akkor ugye...
2: Az volt a zenéje.
1: Igen. Az a nagy bábú, amikor forgatta a fejét. Igen, Squid Game, de nem tudom.
2: Nyerd meg az életed.
1: Egyszerre. Az volt. Na, ez ugyanez lenne, csak egy ilyen 8-keres verzióban, igen, mondom. Práter, Da Vinci, Luisa környékére ott kirakni így az embereket, és akkor, de nem magyarokat, mert úgy könnyű. Tudod, mert magyarok persze szót értenek. Nem, én úgy megfordítanám, hogyha a mi magyarjainkat mondjuk kiviszik így, mit tudom én, Kolumbiába, ugye, ahol a zámbóék is voltak ugye az utolsó évadban, akkor mondjuk ide meg hozzanak, mit tudom én, onnan embereket, ilyen, mit tudom, argentin, kolumbiai embereket hozzanak ide.
2: De ilyen kemény kötésűek. Nem? Tehát akik tudnak harcolni,
1: igen.
2: Így benne van, hogy...
1: Foákból csinálnak rögtön dárdát, amit el tudnak dobni, igen.
2: Én tudni, hogy tehát, hogyha ha ilyen celeb vagyok, ments ki innen, szerkesztője lennék, akkor biztos, hogy ilyesmiket csináltatnék a versenyzőkkel, pont ezeket, hogy csinálj dárdát. Igen, mert abba ezek voltak.
1: Én emlékszem, hogy még néztem azt az évadot, amikor a Stoll Igen, a Stoll András vezette, most csak próbáltam visszaemlékezni, hogy nem mondjak hülyeséget, de igen, azért tudom, hogy a Stoll András vezette, mert aztán össze is jött a változatosság kedvéért, onnan is egy hölgyel, akiben aztán együtt voltak. Hát most, na.
2: Jó és, van, nált a Stoll, és így na, van, Stollnál ez belefér.
1: Abszolút, sőt, elvárt, úgy jött volna haza, hogy nem jött össze egyik versenyzővel se, hát hogy micsoda dolog lett volna. És ő náluk volt ez a Survivor-ben, hogy ott ténylegesen egy ilyen, mint a filmekben látsz szigeten voltak ugye a versenyzők, és ott tényleg ezek voltak arra, most így emlékszem
2: hirtelen, hogy... Kosárfonás, dárdából, halászás.
1: És akkor igen, volt ilyen feladat, igen. De ez...
2: Ilyen halnék 2 perc alatt
1: amúgy. Ja, hát én ahogy leraktak a repülőről, és már vége a dalnak. Tehát onnantól, hogy lekerültem a kényelmes repülőről, onnantól kezdve kész, én már
2: két
1: ott...
2: Két élhetetlen.
1: Ásnám a homokba a kis síromat, feküdnék bele, megkérném a többieket, takarjanak be, kész, ámen, vetnék egy keresztet a guadalupai szűznek, azt mondanám, hogy vége.
2: Én nem akarok láb alatt lenni inkább.
1: Igen, csak föltartanak titeket, ásatok itt be, vége a versenynek, és még élek, szóljatok, azt megyünk haza. Kész. Tehát,
2: ha ugye, még élek.
1: Ha még így van. Ha lehet, szavazzatok ki még ma. De Gyuszi ma érkezik, nem baj. Jelentkezzetek, hogy én a Gyuszival már repülőn nem jöttem ki jól, vagy nem tudom, szavazzatok ki nyugodtan, és kész.
2: Ennyit bírnál belőle.
1: És akkor tudod, fölvenném azt az egynapi gázsimat, tudod, ilyen, mit te 150 ezer forintot. Fölvennék, megmondom, azt utalják át. Már a repülőn kérném őket, hogy utalják át.
2: Na, és téged direkt haza. Nem raknak ki ilyenekből, mert én majdnem, tehát így próbáltam. Nekem voltak próbálkozásaim, hogy rakjatok ki nyugodtan, meg ilyenek. Hát akkor minél jobban ki akarsz persze. kerülni, annál jobban bennmarad.
1: Igen.
2: Mert látszik rajtad a szenvedés, és ezt
1: az meg
2: a kamera
1: nézni.
2: Imádja.
1: Persze,
2: amikor egy szereplő szenved, úgyhogy nekem is minél jobban ki akartam jönni a farmról, annál jobban mindig megnyertem valami versenyt, vagy ki akartam jönni az Ázsia Expressből egy hét után, 5 hetet töltöttem ott.
1: Nem, igen, de várjál, nem. Kiestetek, és kiket hoztak vissza, amikor visszajöttek? Hát titeket. Persze. És addig is ott kellett maradnatok, hogy hol voltatok, Mexikóba. Hogy
2: persze,
1: ott
2: mert egyébként
1: Mexikóba, és visszavittek.
2: Erőnek szakával persze. visszarángattak minket. Hát persze, mert az mindig érdekesebb, meg izgalmasabb, amikor
1: aki
2: két ember szenved.
1: Persze. Ez maximálisan egyetérte.
2: Mégis szenvedi az egészet.
1: Úgyhogy megpróbálnék minden anti Jászai Mari díjas tulajdonságomat, tehetségemet elővenni, és próbálnám eljátszani, hogy jaj, de jó itt Kolumbiába. Ez az. Alig vártam, hogy túlélő táborba sorba legyünk, és yeah!
2: És ilyenkor mindig megkérdezik a kommentelők, akkor minek mentetek? Megmondom, pénzért.
1: Pénzért, igen.
2: Persze, pénzért. Jó volt az egyheti gázs is, de
1: hát nem, hát...
2: Hát, az ötös az még jobb volt az öt heti.
1: Hát igen, csak megszenvedi az ember. Mm. Na igen, szóval ez a celeb vagyok dolog visszatér, ugye így 4 év után, nem is volt annyira régén, sokkal régebbre emlékeztem, hogy volt ez a műsor. Őszinte leszek, nem akarok senkit megsérteni, nem nagyon néztem, mert nekem még az is szenvedés, hogy nézem ezt. Mert tudom azt, hogy a részben meg van szervezve, de amióta veled dolgozok, és te innen mellőlem mentél el egy hónapra az Ázsiába, és ugye vissza is jöttél ide mellém, és meséltél, na onnantól tudom, hogy azért nem egészen nem, van ez megrendezve.
2: Nem,
1: tehát,
2: de
1: hogy persze is. Vannak instrukciók, vannak feladatok, persze.
2: Hát feladatok vannak, játékos, persze, igen. Valamit kell csinálni.
1: De hogy alapvetően az a fajta valós szenvedés, amit például akár ti ott átéltetek, az valós, az true.
2: Az real. Pedig azóta, elmondtam volna, tudod,
1: tudom, azért mondom,
2: Gyuszi,
1: hogy
2: ez meg volt, de hogy volt?
1: Én azért
2: nagyszerű.
1: Mondom, hogy én azóta, amióta te innen mellőlem mentél el, és jöttél ide mellém vissza, és mesélted el a frankó sztorika, én azóta vagyok ezzel úgy, hogy például Ázsiát azóta is szeretem, mert azt jó nézni.
2: De a fotelból, tényleg jó.
1: Hát persze, de az ilyen celeb vagyok izéke, nem feltétlenül. Nem, valahogy nekem ezek viszont annyira nem, mert tényleg elhiszem, hogy ott kinfekszenek az esőbe, rájuk másznak a pókok, és
2: a
1: skorpiók, és nem tudom.
2: Igen,
1: és
2: vannak
1: ezt nem,
2: ott kígyók is, minden van. Tényleg minden csúszómászó, úgyhogy ezt én se vállalnám, mert nekem is azért így, ez a koromból kifolyólag is már átértékelődnek dolgok, hogy mik azok a műsorok, amit mondjuk elvállalnék. Mihez lenne? Nincs kedvem már ilyen műsorokba szerepelni.
1: Tehát van egy kor, amik fölött már nem akarsz magadból, ha nem muszáj, annyira hülyét csinálni. Ha kicsit kell, az még benne van a pakliba, egy show műsorba elmész, dilizel, sztárban sztár, beöltözöl.
2: Igen, persze, eldilizel,
1: de egy ilyen műsorban már igen, amikor már úgy elmúltál 40, vagy mint az én esetem, hogy már nagyon közelítem, már meg tudom érinteni, hanem ugye a 40-es korosztályt, akkor úgy már azt mondanád, hogy hát köszönöm már úgy annyira, ne.
2: Meg tudod, én úgy vagyok ezzel, hogyha rosszabb a szállás, mint ami otthon van, akkor nem megyek sehol.
1: Igen.
2: Főleg ilyen műsorokban. Hiába kínálnak, mert nem tudom, hogy mennyi pénzt kéne ahhoz kínálni, hogy mondjuk tényleg azt mondjam, hogy na, oké, fölállok,
1: meg
2: és
1: úgy
2: elindulok.
1: Nem igen. Is csak az, hogy fölállja és elindulja, hanem hogy azt mondta, hogy nagy gyerekek, nagy show csinálok nektek.
2: Szívvel hiába, mert nagyon sok pénzt kellene bekínálni ahhoz, akkor sem mennék szívvel. Tehát szívvel nem tudnék. Igen, de tényleg van, amikor meg tudnak úgy győzni, hogy na jó, oké, akkor megcsinálom, így van, ahogy mondod, akkor csinálok showt. Aha. Meg én egyébként tényleg olyan is vagyok, mint ahogy te elmondtad, hogyha megalkudom, tehát kialkuszolok egy gázsiba, akkor én azt kialkuttam, akkor nem fogok hisztizni, akkor nem fogom játszani magam, meg nem fogok ott feleslegesen a szerkesztőknek vergődni, hanem akkor tényleg úgy vagyok vele, hogy akkor na, akkor csináljuk meg a műsort. Akkor legyen egy jó tévéműsor, ezért vagyunk itt, ezért vállaltam.
1: Ha már lúd legyen kövér.
2: Igen. Kik lesznek a celeb vagyok, menj ki innen.
1: Figyelj, annyi olyan nevet dobtak be, hogy aztán csak ihaj-csuhaj. Na mondom, figyelj. Ugye arról megbeszéltük, hogy 4-en lesznek úgymond műsorvezetők, házigazdák, ugye Puskás Peti és Istenes Bence, illetve Árpa Attila és Sipos Orsi, utóbbi egy humorista hölgy, tehát ők 4-en lesznek a nyilván én nem úgy képzelem el, hogy egyszerre, hanem szerintem az Orsi és az Attila, ők valami különböző feladat, különböző helyszínekről fognak különböző feladatokat instruálni.
2: Párosban.
1: Míg a Bence meg a Peti, szerintem ők lesznek a képernyő előtti műsorvezető, akik beköszönti. Kín vannak ők is Kolumbiában, tehát nem az van, hogy stúdió, mármint stúdió,
2: szerintem,
1: de Kolumbiában.
2: Szerintem meg, hát igen, na mindegy, érdekes.
1: Na mindegy.
2: Érdekes, igen. Kíváncsi vagyok erre én is.
1: Igen. Mondok párat, aztán, hogyha valakit ismersz, jelentkezz, jó?
2: Rendben.
1: Orbán Olivér, világ és kétszeres Európa bajnok wakeboard versenyző, amúgy az Exatlon Hungary második évadának játékosa volt. Szőke Rebeka, ő DJ és influencer, volt ez a Fort Boyard erőd című műsor, azt mi néztük a feleségemmel, és amúgy az egy jó pofa műsor volt, az Istenes Bence vezette.
2: Nekem is.
1: És az is, gyerekek, már 2 éve volt. Beszarás. Na, bocsánat. Aztán...
2: És ő egy DJ.
1: A hölgy, egy influencer DJ, igen, a Szőke Rebeka.
2: Azt mondtad, jelentkezzek, ha valakit ismerek.
1: Most fogsz jelentkezni, GVM,
2: Rendben.
1: Azt mondja, rend.
2: Már meg is van, hogy kinek drukkolok.
1: PSG Ogli, ugye?
2: Igen.
1: Azt mondja, igen. Vini, ő egy rapper. Német Vincent amúgy a hivatalos neve, de Vini néven fut. Ilyen Kákevin típusú Tidenivel, ők ilyen egy brancs, tudod, ilyen jellegű
2: fiút képzelj el. Fiatal, feltörekvő rapper tehetség. Vagy nem tehetség.
1: 14-16 éves korig terjedő lányoknak a bábánya, aztán okay. Ja, gondolom ezért.
2: Őt nem ismerem annyira, nem de lehet, hogy a lányom ismeri.
1: Ő még meg kicsi hozzá.
2: Ne gondold.
1: De lehet, hogy igen. Aztán Zsigmond Angi, influencer, ő ugye a más fiának volt a párja, akivel indultak a, mi az, ahol te is volt, Ázsia Express, utána voltak a nyerőpárosba, most van ebbe a Most Wantedba, és ezek szerint a Celeb vagyokba is meghívták. Figyelj, a kis csaj jó fut, jó csinálja a dolgait.
2: Valószínűleg nagy követőtábora van, influencerkedik.
1: Igen. Na meg látod? És nem akarom ezzel tényleg megsérteni, mert nem ismerem az ifjú hölgyet személyesen, de hogy az ilyen típusú lányoknak és fiúknak való ezek a műsorok. Uh-huh. Mert látod? Tehát, hogy mert nekik ez egy lehetőség, nekik ez egy jó buli, a követőik ezért imádják majd, hogy júj, az Angi is benne van, akkor nézzük. És ezt a szerkesztők nagyon jól tudják.
2: Ez egy kicsit olyan, amikor a való világból kikerült valaki, mondjuk Baukó Éva kikerült a való világból, és akkor tudott egy olyan karaktert felvenni, hogy a műsorban, ha azt mondták neki a szerkesztők, hogy na Éva, csináld meg a hisztit, akkor megcsinálta.
1: Igen, tehát, gyere el utána, főzzél, gyere el utána, te is utazz el ide, gyere el, mert ezek a műsorok ilyen fajta jellegű influencer celebeknek valók, mint például akár a Zsigmond Angi is, aki meg akkoriba, a semmiből jött.
2: Akkoriban a Baukó Éva is egy fiatal, dekoratív, most is az, tehát most is egy nagyon dekoratív, de hogy neki is azért, ő is már átgondolja ezeket a műsorokat százszor.
1: Mert már ő se fiatal, mert nem bántom az Évát ezzel, de hát ő se 20 éves,
2: nem
1: már
2: annyi
1: ezt
2: idős,
1: mondani.
2: Mint mondjuk Zsigmond Angi, így aki
1: van, aki
2: most,
1: 22
2: akire most ilyen,
1: éves,
2: ilyen feladatokat most rá lehet bízni.
1: Pontosan, és pontosan így, hogy megkérték őket annól, hogy menjenek ki együtt ugye a Mészáros Árpinak a fiával az Ázsia Expressbe, és azóta neki pörögnek ezek a dolgai.
2: Voltak az Exek csatájába is.
1: Exek csatájába, nyerőpárosba, Most Wanted, mindenhol is voltak, és akkor most meg a Zsigmond Angi szólóban meg benne lesz a celeb. Igen, aha. Igen.
2: Van ilyen, amikor egyébként le tud válni valaki a gazdatestről.
1: De ráadásul náluk még az is érdekes, hogy a fiút se akarom bántani, de igen, a fiú se híres. Tehát, igen, hogy az, hogy az édesapja Mészáros Árpád Zsolt, aki egy remek színművész, igen, és az Operettszínház meghatározó tagja volt sajnos. Réa, azért kell mondanom, hogy volt, mert már ugye nem ott játszik, de a 2000-es években ugye ő, a Dolhai, meg a Berecki, ők voltak, így is hívták, igen, őket, az Operettszínház hercegei.
2: És ők voltak. És a fia valójában, valójában egyébként mit csinál azon kívül, hogy az apukájának tehát, hogy ő a gyereke Mészáros.
1: Ügyvéd jelenléte nélkül nem válaszolok, jó, mert nem tudom.
2: Oké, rendben. Na igen, szóval, hogy érdekes, hogy honnan indulnak emberek.
1: Igen, és még egy nevet dobtak be, de még lesznek, csak így adagolják az RTL. Aha. Szalai Vivian, szépség és életmód influencer.
2: Ő nem a TV2-nél dolgozott? Nem ő az a Szalai Vivian? Megint összekeverem?
1: A hírcsatornának a vezető, dehogy is, az egy idősebb nő.
2: De ugyanígy hívják, nem?
1: A kökény Szalai Vivian, de igen, de ugyanígy hívják. De nem, semmi köze, ne keverjük meg az embereket.
2: Jó,
1: semmi köze.
2: Nem, mert csak ez a fiatal névrokonság.
1: Aha, hát ja. Ő egy fiatal hölgy, ez a Szalai Vivian, aki, ahogy olvastam, életmód meg smink tanács, vagy milyen ilyen szépség influencer.
2: Influencer is.
1: Az ő, persze.
2: Úgy látszik, a Celeb vagyok Mencski innenben, többségében influencerek fognak szerepelni. Igen. Nagyobb részt.
1: Igen. Uh-huh. Érdekes felhozatal abból a szempontból, hogy a tévézés odáig megy most, hogy tényleg az influencerekre épít egy ilyen jellegű, igen, műsort, ami amúgy azt gondolom, hogy nem is baj, mert maga a műsor címe is, ez a maga a celeb szó ugye benne van, ez nagyon sok olyan híresség, aki tényleg letett az asztalra valamit, kikéri és tényleg
2: magának.
1: Művész.
2: Igen.
1: Azt kikéri magának, hogy celebnek hívják,
2: nem
1: és igaza
2: mindenki
1: van,
2: megy el
1: és igaza
2: celebnek.
1: Van.
2: Nem mindenki megy el úgy celebkedni, hogy hát ezek a műsorok, ezek adják meg a celeb szót. Tehát igen. Ettől, hát igen. Ezektől a műsoroktól leszel ilyen celeb.
1: Na, pontosan ezt mondom.
2: Magyarországon legalábbis, mert Amerikában meg már mindenhol máshol ugye celebrity, az teljesen más jelent.
1: Igen.
2: Tehát hírességet jelent.
1: De azért Amerikában is, nézd, Amerika se szent, tehát azért ne vegyük Amerikát se ott, hogy na ott mindenki, de figyelj, tudott egy birodalmat fölépíteni a Kardashian család.
2: Úristen, pont ezt akartam mondani, mondom, nem fogom elhinni, hogy ezt fogod mondani,
1: figyelj,
2: de ezt mondtad,
1: dollár milliómosok, a Kardashian meg a, ki a barátnője, a Kylie Jenner, dollármilliómosok fölépítettek sminkbirodalmat, nekik volt az a saját valóságsójuk. Figyelj, egy birodalmat fölépítettek, és te tudod, hogy ők miről híresek?
2: No,
1: nem.
2: Persze, én tudom.
1: Hát ismered, hogy nem tudnak.
2: Igen, néztem.
1: Szóval
2: néztem ám. Néztem.
1: Nézted?
2: Néztem, igen.
1: Na.
2: És úgy vissza is követkedtem így a dolgokat, hogy honnan jöttek, és hogy
1: na,
2: kerültek.
1: És
2: valójában a Kardashian Paris Hiltonnak volt egy ilyen barátnője, asszisztense. És ennek a Kardashiannek az
1: a
2: édesapja...
1: A Paris Hilton se híres semmiről, azon kívül, hogy az apjáé volt a hotellánc.
2: Így van, igen. Tehát ők ilyen úgy hívják magukat, hogy előkelőségek. Tehát ők így hívják magukat, hogy ők előkelőségek. És aztán utána, hát ennek a Kim Kardashiannek az édesapja, aki már elhunyt, ő egy sztárügyvéd volt, és védett egy embert. Azt hiszem, hogy csúha, valami, kit védett, na most ez nem fog beugrani.
1: De O.J. Simpson.
2: Mohamed Alit, valakit, vagy O.J. Simpson? Azt, igen.
1: Tényleg? Viccből mondtam, mert ez jó régi per volt.
2: Ez egy nagyon régi per volt.
1: Ja, jó, akkor Simpson.
2: Igen.
1: Az volt a világ leghíresebb pere amúgy.
2: Igen, na őt védte, így van. Na majd aztán utána ennek a Kim Kardashiannek, mert ez egy dekoratív nő volt már fiatal korában is, kikerült egy szex videója, amit állítólag az édesanyja tett közzé, tehát ez csak pletyka, hogy még jobban úgy felfigyeljenek rá, és aztán innentől kezdve berobbantak tényleg a köztudatba.
1: Hú, de beteg család.
2: Majd aztán...
1: És a sztárügyvéd apuka mit szólt ehhez?
2: Már elhunyt addigra.
1: Ja, addigra már elhunyt.
2: Majd aztán, hanem Kim Kardashian hozzáment Kanye Westhez, feleségül, tehát ott beházasodások voltak.
1: Egy igen, híres rapperhez.
2: Igen, a testvéreknek is voltak ilyen sztárfonódások, tehát ilyen
1: úgy,
2: híres
1: hogy
2: kosárlabdázó.
1: Tehát, hogy nem ők voltak,
2: ők előkelőségek
1: hanem...
2: voltak, tehát
1: értem.
2: Ők megjelentek bárhol.
1: És akkor ráakaszkodtak ezekre a híres kosárlabdázókra, a rapperekre, a színészekre.
2: Igen. És aztán értem. Ezek után ők benne voltak ebbe a körbe.
1: Is, a
2: És akkor úgy benne voltak ebbe a körbe, mivel előkelőségek voltak, meg voltak hívva, szépek voltak,
1: értem.
2: Mindenki, sok lány, és aztán utána így kialakult az, hogy mit szólnátok hozzá, és ez is anyukának volt az ötlete, ha csinálnánk egy reality show-t az életünkből.
1: Anyuka nagyon cuki ott anyuka, a családban.
2: Anyuka nagyon dzsanázik.
1: Nagyon.
2: Hát ennyire?
1: Kiakom a jányomat, hogy éppen akcióban van, hát ha sztár lesz.
2: Ők is elkezdtek influencerkedni, és így is lett, sztár lett. Elkezdtek influencerkedni. Ja, és az a szexvideó is, ami kikerült a lányáról, tehát az is valami rapper, híres rapperrel történt.
1: Aha.
2: És hát így lettek ők ilyen híres valakik, mert hát tele voltak pénzzel, mert azért örököltek rengeteg.
1: Világos,
2: nagyon
1: hát
2: sztárügyvéd
1: az apuka, de legalább ott azt érthető, hogy miből lett pénz.
2: Hát ők már akkor is nagyon-nagyon tehetősek voltak,
1: értem.
2: Amikor gyerekek voltak, és már akkor is előkelőségeknek számítottak, így a nagy család.
1: Értem.
2: Aztán a anyuka összejött egy olimpikonnal, aki aztán később nővé operáltatta magát.
1: Jézus, milyen
2: igen.
1: Család ez, na jó.
2: Caitlyn Jenner lett, és valahogy nagyon-nagyon érdekes és kacifántos az ő életük, és az ő, tehát a reality-juk meg aztán egészen
1: tehát rendesen,
2: egészen
1: mint egy olyan
2: elképesztő.
1: Sorozat, amire ott figyelni kell, hogy nehogy lemaradj egy epizódról, mert egyszer csak a férfiből nő lesz, és így... Lemaradsz egy epizódról, mert mit tudom én, vacsorát főztél, és a következő része, na jó van, nézzük tovább. Ki ez a nő? Ja, ez a férje.
2: Szó szerint.
1: Na jó.
2: Amúgy szó szerint. És a Pali...
1: A Kardashian-i Jenner család történetét hallottuk röviden összefoglalva egy 4 percben Zsuzsitól.
2: Egyébként, a Pali, az, egyébként a Pali az tényleg egy maszkulin férfi, a sportoló volt.
1: És asszony lett.
2: Igen, igen. Mm-hmm. És 70 éves korában döntött úgy, hogy na akkor most már felvállalja.
1: Jobb később, mint soha. Én ezt csak ezzel tudom nyugtázni.
2: Felvállalja és felveszi nem a sportcipőt, hanem a platformos magas sarkút.
1: Értem. Hát, igen. Na, szóval sose azért mondom, sose késő. És ezért mondom, Amerika se szent. Ott is vannak bolondok. Jó, maradjunk ennyibe szerintem. Jó.
2: És hát aztán, tudod, hát így a modell szakmába betörtek, mert csinosak voltak, smink kollekció, parfüm, ruha,
1: smink parfüm kollekciójukat már tudom.
2: Modellkedés,
1: már tudom.
2: És hát a műtétjeikről is nagyon híresek, hogy milyen átalakuló művészek.
1: Hallom.
2: Hát ez nagyon komolyan.
1: Férfiból nővé, gondolom, férfiba. Igen. És kutyává, mit tudom én.
2: Hát jó.
1: Szóval, na, azért maradjunk annyiba, hogy azért Amerika se szent, jó? Én ezzel zárom ezt a blokkot.
2: Olyan
1: ugye,
2: jó, hogy
1: van.
2: Le tudtalak sokkolni ezzel a minisztorival.
1: Én fogalmam sem volt, én csak tudom, hát nyilván hallottam, nem barlangba élek, hallottam már, hogy Kim Kardashian, meg Kylie Jenner, meg nyilván hallottam.
2: De ennyire bevetőleg nem
1: tudtad. De tudod, mi volt a nagy dolog? Tudtam élni eddig is. És látod, most elmondtad, lehet ma már nem is alszom. Na jó, 10 óra után jövünk vissza.
2: Én meg nem is ezt.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Eller Junior egy különleges életút a fekete vonattól a szóló karrierig. Eller Junior eredeti nevén Leslie Junior a magyar könnyűzene egyik ismert és sokoldalú előadója. Életútja szorosan összefonódik a roma kultúrával, a hip-hoppal, a popzenével és a fekete vonat történetével. Pályafutása során fiatalon került a reflektorfénybe, később pedig szólóénekesként is sikert aratott. Dalai között megtalálhatók a szerelemről, a családról, a veszteségről és az élet nehézségeiről szóló érzelmes számok, amelyekkel sok ember tudott azonosulni. Eller Junior 1981-ben született Budapesten. Már fiatalon érdeklődött a zene iránt, és hamar megmutatkozott, hogy különleges érzéke van az előadó művészethez. A 90-es években testvérével, Eller Juniorral és Mohamed Fatimával együtt a Fekete Vonat meghatározó tagja lett. A formáció a magyar hip-hop és pop egyik fontos úttörője volt, amely olyan időszakban hozta közelebb a roma zenei kultúrát a széles közönséghez, amikor ez még koránt sem volt magától értetődő. A Fekete Vonat rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Zenéjükben a hip-hop, a pop, roma zenei hagyományok sajátos módon keveredtek. Dalaik gyakran hétköznapi történetekről, szerelemről, családról és az élet nehézségeiről szóltak. A zenekar fiatal tagjai rövid idő alatt országosan ismerté váltak, és olyan közönséghez jutottak el, amely korábban kevésbé találkozott roma előadókkal a magyar könnyűzenében. A Fekete Vonat sikere után azonban az együttes útjai szétváltak. Eller Junior számára ez nem a zenei pálya végét jelentette, hanem egy új korszak kezdetét. Szóló előadóként folytatta karrierjét és fokozatosan kialakította saját zenei világát. Míg a Fekete Vonat elsősorban a hip-hop és a rap világához kapcsolódott, Eller Junior szóló produkcióiban egyre erősebben jelentek meg a popzenei és a romantikus elemek is. Szóló karrierje során számos olyan dalt készített, amelyek hosszú időre bekerültek a magyar közönség emlékezetébe, jellegzetes hangja és előadásmódja miatt könnyen felismerhetővé vált. Zenéjében gyakran jelent meg a szerelem, család fontossága, összetartozás és az érzelmek nyílt vállalása. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ne csak a fiatalabb, hanem az idősebb generációk körében is sok rajongót szerzett. Eller Junior pályafutásának egyik fontos része a roma kultúra képviselete. Művészetében nem csak zenei stílusok keverednek, hanem a roma identitás és a magyar könnyűzene világa is találkozik. Pályája megmutatja, hogy a roma előadók a magyar zenei életben is képesek meghatározó szerepet betölteni, miközben saját kulturális gyökereiket is megőrzik. Az énekes életében természetesen nem csak sikerek, hanem nehéz időszakok is voltak. A magánéletében bekövetkezett tragédiák és megpróbáltatások komoly hatással voltak rá. Ezek után még inkább előtérbe kerültek azok az érzelmek, amelyek korábban is jelen voltak a dalaiban. A zene számára nem csupán munka vagy szórakozás, hanem egy olyan eszköz is, amelyen keresztül ki tudja fejezni azokat az érzéseket, amelyeket szavakkal sokszor nehéz lenne megfogalmazni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
1: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. A napközbeni maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs-Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turcó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: Süsfelnap, Völgyi Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit-ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: 10 óra múlt 24 perccel, kedd van és augusztus 25-e, csodaszép napsütéses délelőttöt mindenkinek.
2: Hellóka!
1: Na, hát itt az előző blogban, aki velünk tartott, az hallhatta a kis agymenésünket.
2: Csapongtunk egy kicsit jobbról, balra, balról,
1: igen,
2: jobbra.
1: Kolumbiából ide-oda, igen,
2: újra. Sztárokat feszegettünk, kikből lesznek sztárok.
1: Maradjunk a celeb szónál inkább.
2: Igen. Hát igen, hogy kik lesznek a celebek, kik valójában ma már a celebek, mit fed le ez a szó. Érdekes igen. Jelenség egyébként, hogy igen, azért van a kettő között különbség. Sztár Michael Jackson.
1: Így van. Na, hát azért nem mindegy, igen. Igen. Egy Jackson vagy egy George Michaelhez hasonlítani.
2: Igen,
1: mondjuk,
2: igen.
1: Ha már maradjunk stílusosan a Kardashian családot,

0: Előkelőségek, ők előkelőségeknek nevezik magukat, nem celebnek, előkelőségek. Jól légy szíves, használd rendesen most azt, amit titulust kiválasztottak maguknak.
1: Bocsánatot kérek, nálunk vannak ugye igen celebek, mert hogy az a Celeb vagyok, ments ki innen című műsor ugye újra indul majd ősszel, vagy hát szeptember, mit tudom én, hanyadikán majd az RTL-nek a képernyőjén, ugye 4 év kihagyás után, hát úgy köllött, mint egy falat kenyér, és pár nevet már megszellőztetett ugye a csatorna, és abból tulajdonképpen azt hiszem a GVM-en kívül nem ismertünk föl nagyon senki. Én itt próbáltam a Zsuzsinak azért rávezetni, de én is csak azért a cikkbe le volt írva, hogy ki kicsoda, a történelembe. Tehát és hát tele van influencerrel.
0: Eddig még mindig akkor GVM-nek szurkolok.
1: Ha nézed, akkor tudsz legalább egy ismerős asztag, de még mondom, nem jelent. De várjál, mert még nem jelentették be az összeset, ki tudja, hogy kit fogsz még ott látni. Na de a másik konkurens csatorna, ugye a TV2 is már ők nem csak szellőztettek, ők már telibe be is jelentették, ugye a Sztárban Sztár című műsor is újra indul, Tilla Tilla műsorvezetésével.
0: És ez most Sztárban Sztár lesz, tehát nem All Stars. Igen. Lehet, hogy jobban jártam volna, hogyha mondjuk ebben hívnak, mert akkor lehet, hogy több esélyem maradt volna, mert hogy 24 emberből szelektáltak
1: itt
0: akkor
1: meg 12
0: ott.
1: Van most gyárilag.
0: Így van, igen. De azt kell, hogy mondjam, láttam már a névsort, és el is fogjuk nektek mondani, azt kell, hogy mondjam, hogy itt vannak sztárok.
1: Igen. Igen, na ezt akartam pont itt direkt ilyen átellenbe mondani, hogy itt ténylegesen vannak olyan énekesek, akiknél úgy frankon kíváncsi vagyok, de én nagyon szeretem is ezt a formációt. Tehát ez a Sztárban Sztár című műsor, ez egy nagyon jó formátum.
0: Ez egy tényleg szórakoztató. Abszolút, ez egy nagyon nagy buli. Abszolút. Jól néz ki, amikor megcsinálják a maszkokat, jó az egész, tehát tényleg egy nagyon jó licensz műsor. Én is nagyon kedvelem, szeretem az átalakulásokat, szeretem azt, hogy kiből mit tudnak csinálni.
1: Igen, illetve maga az is, hogy az a sztár, az az énekes valóban mit tud még magából kihozni. Tehát, hogy tényleg tud egy izgalmas műsor lenni, és hát hála jó Istennek maradt Tilla Tilla a műsorvezető, aki meg egy garancia arra, hogy vicces lesz, szórakoztató lesz, a zsűribe is ott ülnek az ő barátai.
0: Na akkor mondjuk el előbb a zsűri tagokat, hogy kik, mert ott is van azért változás.
1: Minimális változás, így van. A zsűriben, fejből mondom, nincs kiírva, de emlékszem, a hölgyeket mondom először, Liptai Klaudia és Lékai Kis Ramona, a férfi zsűri tagok pedig Stoll András, és visszatér, úgy hogy nagyon jó, nagyon-nagyon örülök neki, hogy Papszabi visszatérő.
0: Mert szerettük remek... Hajós Andrást is.
1: Hát, úgy kellett volna, hogy most nem bántom, de hogy a Stoll ne, és akkor Hajós és Papszabi. Na, az gyilkos duett lett volna.
0: Igen, de kell azért a gyeplőt húzni vissza, mert a Stoll pont az, aki a szakmaiságával azért tud komoly kritikákat is mondani, nem kell feltétlenül mindig a vicceskedés, és a Stoll azért pont az a zsűritag, aki azért szakmai komolysággal is nézi a produkciókat.
1: Teljesen igaz, de amúgy nagyon jó pofa lesz így a zsűri, abszolút, mert ugye a Tilla meg a Stoll amúgy is ugye nagy barátok, ugye hát az Ázsiában is együtt voltak, és imádtam, amikor bandulsz, akkor megállunk kávézni, mert nem tudom, tehát ez megy közöttük mindig ez az adókapok játék. A Klaudiával is nagy barát ugye a Tilla, illetve a Papszabi is így, hogy visszatért újra egy friss energia, egy jó kis humorforrás lesz ő is, úgyhogy a zsűri és a műsorvezető. Ötös.
0: Régi csapat jó. Ez, igen.
1: Van,
0: régi csapat ez
1: lesznek.
0: Már. Igen. Ismerik, szeretik egymást, el tudnak úgy humorizálni egymás között is, hogy ne bántsák meg egymást, de azért mégis pikírt legyen, és vicces, humoros. Na nézzük a versenyzőket.
1: Így van. Na hát akkor kezdem is, ahogy a cikk írja, Mohamed Fatima.
0: De jó, hogy vele kezdted.
1: Igen.
0: Nagyon jó. Jaj, nagyon jó, nagyon örülök, mert a Fatima nagyon rég szerepelt már ilyen jellegű műsorban.
1: Sőt,
0: és egy kicsit
1: nem is. Ugye?
0: X-Faktor valamelyik indult, X-Faktor vagy Voice, volt egyszer egy ilyen tehetségkutatóba elindult, de akkor hát ő már sztár volt, szóval nem is nagyon értem, akkoriban ezt miért
1: a Voice, valami rémlik, az ami nem a megfordulós, a szék megfordulós.
0: Igen.
1: Nem, megmondom neked, hogy melyik lehetett, ami egy évadot élt meg, a Rising Star.
0: Igen, abban volt.
1: De talán nem vagyok de benne biztos. De
0: az biztos, hogy RTL-ben volt a Fatima egy olyan, olyan tehetségkutatóban, ahol nem is, szóval nem is értettem, hogy most ő ott mit keresett ott, hiszen akkor ő neki már bőven megvolt a neve, országosan ismerték, szerették, és szerintem az volt onnantól kezdve egy kicsit úgy vissza is vett ezekből a műsorokból, úgy elment a kedve. Nem nagyon szerepelt ő ilyen...
1: Jól mondtad, Voice.
0: Szórakoztató műsorokba.
1: Voice, és megmondom neked, mikor volt? 2012-ben.
0: Na, és utána még egy halatortával láttam még a Fatit, de aztán nem igazán, ő nem nagyon kedvelte ezeket a típusú...
1: A Dal című műsorban volt még, ugye az Euróvíziós Dalfesztivál nemzeti válogatójában kétszer is szerepelt.
0: Igen,
1: 13-ban és 16-ban.
0: De az is inkább zenei műsor.
1: Abszolút.
0: Ez is zenei műsor, csak hát egy kis fűszerrel megspékelve, de nagyon nagyon örülök, hogy ő ezt bevállalta, meg elvállalta, mert szerintem jó pofa lesz, és biztos, igen, hogy élvezni is fogja.
1: Én is azt gondolom, hogy az ilyen régi, ugye a Fekete vonattal vált híressé, ugye ezt mindenki tudja szerintem Magyarországon, és én azt gondolom, hogy ami volt ott az arénás botrányuk után, én azt gondolom, hogy ez a Fatimának is egy jó pont lesz az életében, hogy...
0: Hát meg azért a Fatima önállóan is rengeteg muzsikát ontott ki magából, rengeteg olyan dalt, amit is ismerünk, szeretünk, buliba meghalljuk, a ragyog a szívem, mint
1: igen,
0: a nap.
1: Igen, nekem is pont ezzel számított eszembe, azt én is ismerem.
0: Egyből már táncra is perdülsz, mert jó kis vidám nóta, és hát nem, lehet, hogy nem tudod, meg nem hallottál róla, de én tudom biztosan, mert beszéltem vele, hogy békejobbot nyújtott a Juniornak, és most a Budapest vagy Budapest Parkos Park koncertjén ott volt, és aha, a régi Fekete vonat dalban közreműködött, mint sztár vendég a Junior koncertjén.
1: Béke van.
0: Béke jobbot nyújtott, na, igen, megkönnyebbült a lelke, ezt pár nappal ezelőtt beszéltünk, és mondta, hogy ez így van jól. És én szerintem is egyébként egy ilyen régi barátságnál, igenis, ez így van helyén, hogy abszolút el kell engedni a haragot.
1: A sérelmeket, igen, abszolút egyetértek. Igen, Fatimára szerintem sokan kíváncsiak vagyunk ebbe, mert valóban hiába ismerünk számát, ismerjük, hogy Fekete vonat, szerintem nagyon sokan, akik az a generáció vagyunk, ugye, akik a 90-es években voltunk gyerekek, nagyon sokan mai napig tudunk énekelni Fekete vonattal. Szerintem sokan kíváncsiak leszünk, igen, a Fatimának az itteni származtáros teljesítményére.
0: Viszont nagyon veszélyes is tud lenni, hogyha valaki nagyon karakteres. Mert ugye tavaly, amikor a Milyen Bence, mondjad, a Freddie Mercury csinálta.
1: Ja, Vavra
0: Bence, igen, Vavra Bencénél például. Igen, tehát, hogy... Vavra Bencénél például az volt neki az erénye a Sztárban, hogy ő a civil életében nem annyira karakteres. Éppen ezért rá tudtak adni, húzni egy csomó karaktert. Igen, és így tudott benne brillírozni.
1: Nagyon,
0: de azok az énekesek, nagyon, én most észrevettem már ezt, akik tényleg nagyon karakteresek, markánsak, tombol bennük az egyéniség, meg az egyediség, azoknál nehezebb.
1: Lesz itt is ilyen, én pont is már ki is néztem egyet, aki szerintem annyira karakteres hangszíne van, hogy ő neki, kíváncsi vagyok ő rá is nagyon, de akkor mondom
0: ki
1: is.
0: Ő?
1: Ő Gudics Máté, ugye, aki tavaly uh-huh, megnyerte a Megasztárt. Ő egy nagyon rock, igen, az igazi, régi, kemény, jó fajta.
0: Na,
1: rock
0: őnála például nem tudom
1: van
0: elképzelni azt, hogy fog elénekelni majd egy nőt. Talán egy Bonnie Tyler-t, vagy valami rekettes angú nőt el tud, de talán nem is ez a lényeg, hogy mennyire tudja majd átvenni a hangszint, hanem inkább a karaktert, mert azért a Shramek, amikor énekelte Miley Cyrus-t, tehát ott se volt meg az a kimondott az a hangszín, igen, hanem maga a karakter, ahogy levette a mozdulatait.
1: Igen, de bezzeg, amikor Tóth Gabi volt.
0: Ja, hát az ott meg is nyerte.
1: Ott az gyilkos volt. Hát az nem akart elhinni szerintem se a tévénéző, se a zsűri, se senki, hogy ez nem a Gabi, hanem a Tóth, vagy hívják, Pita Shramek. Szóval
0: ott ő nyert is. Tehát igen, ott az igen, volt az a igen, momentum igen, és igen, pillanat, amikor ő megnyerte. És hát
1: szóval
0: Vavra Bence is azért nagyon-nagyon sok mindenben brillírozott. Anasztézsa,
1: hát Freddie Mercury. Az kegyetlen volt a Vavra Bencétől. Szóval Gudics Máténak szerintem én nem nagyon szerettem az előző Megasztárt, de ő nagyon-nagyon jó volt benne, és meg is nyerte aztán. És azt gondolom, hogy ő is egy nagyon karakteres hangú. Pont amit mondtál most az imént, pont ő rá szerintem ez kifejezetten érvényes lesz majd, hogy annyira karakteres, rekettes rock hangszíne van, hogy neki szerintem egy líraibb, egy olyan dal, az nem tudom, hogy fog állni, de hát nem akarom leírni,
0: kell neki
1: sőt,
0: majd
1: hát
0: választani olyanokat, például egy Mike Boltont el tudnék képzelni neki, azt szerintem énekelte is a Megasztárba, szóval azért ilyenekre kell törekedni, de nyilván mivel ez egy átalakuló show, ezért át kell alakulnia.
1: Igen,
0: majd
1: ott
0: nőnek
1: a show
0: is.
1: Része is, persze, meg a vicceskedés, persze. Igen. Ha már Megasztár, akkor maradjunk ezen a vonalos, ugyanis egy másik, szintén a Máté, Gudics Mátéval volt egy szériában, Tóth Abigail. Ő most így nincs meg teljesen előttem, de
0: nekem most nagyon hasít most egy másik rádiócsatornán, ott nagyon csinált valami külföldi DJ-vel egy nótát, és nagyon pörgetik a nótáját.
1: Na, akkor te tudod, hogy
0: igen.
1: Látványos. Én nekem is, ha meglátnám, biztos ezt meg tudnám, hogy ki ő.
0: Egy dekoratív, jó csaj, szerintem ő például nagyon nagy meglepetés lesz a műsorban, uh-huh. Mert szerintem ő át fog tudni alakulni egy Lady Gaga-vá, meg ugye a testalkat is, ezért itt számítanak ezek is, hogy olyan testalkat legyél, érted, amiből sok mindent lehet csinálni, mert egy persze. Testesebb emberből nehéz vékonyat csinálni.
1: Hát nem könnyű.
0: Onnan ki is estek már azok a lehetőségek, tehát én például nem tudtam Lady Gaga lenni, mert nem a testi adottságaim nem adták meg a lehetőséget.
1: Hát nézd, de nem könnyű valóban az, hogyha mondjuk igen, mondjuk egy testesebb férfi lenne benne, és akkor azt tényleg egy ilyen, akár Freddynek megcsinálni őt. Na, de az is tud lenni egy poénfaktor.
0: Jó volt Mészáros Árpád Zsolt.
1: Na például.
0: Kovács Katiként meg.
1: Na
0: volt
1: például.
0: Volt ott egy pár olyan, ami, na igen.
1: Más az abban, igen. Hogy gyilkos volt. Igen,
0: és látod,
1: igen.
0: Ott sem feltétlenül azért imádtuk, mert hogy teljesen a hangszint át tudta venni, hanem megjelent, és
1: igen.
0: Hát remélem, hogy lesz megint ennek a szériának is olyan versenyzője, aki ugyanígy meg tudja csinálni.
1: Na, nagyon jó, amit mondasz, mert én nem tudom, hogy ki lesz ebbe a szériába a vicces faktor. Menjünk tovább a nevekbe, aztán megbeszéljük. Ádám Szofi lesz még itt ebben a versenyben. Szofi, ez a nem Rapper. Az a, azt írják, igen, nem az a lány formációban lett ismert, illetve az Ázsia Expressben is volt, nézze, megfull a Zsuzsitől. Ennyire ne legyél még ki rajta.
0: Annyira meglepett a név.
1: Annyira meg... Na jó, szóval igen, ő az Ázsia Expressben is volt a Paliával, aki a Vini, aki meg ebbe a Celeb vagyok, menj ki, befog. Tehát, hogy össze vannak itt a Tudod, milyen ez, mint egy sorozatban, amikor tudod, nézed, mit tudom én az évadot, és a 12. részben megérted az összefonódást, tudod?
0: Tudod, milyen ez? Olyan ez, hogy boomerek vagyunk. Azt se tudjuk már a fiatalok tudjuk. Körében, hogy milyen zenét szeretnek a fiatalok. Nem. Hát Szofi... meg nem az a lány, hát őket nagyon-nagyon karmolták a fiatalok. Mi boomereknek számítunk.
1: Karmolták? Most fiatal, 20, mit tudom, hány évesek.
0: Nézd meg, milyeneket ismerünk, látod, hogy más.
1: Persze. Mi a régi, megmaradtunk a régi trendeknél.
0: Mi vagyunk a boomerek, sajnos meg kell látni.
1: Vannak itt még boomerek, hála jó Istennek, úgyhogy ne féljél. Szóval Ádám Szofi, aztán Kovács Áron, na ha már boomer, hát ő is velünk korosztály, sőt, nálad idősebb az Áron.
0: Igen,
1: sokkal. Tényleg.
0: Igen.
1: Akkor jó tartja magát
0: sok
1: az Áron.
0: Sok embert vettek át a nagy duettből.
1: Ezt igen. Akartam mondani.
0: Ez egyébként valahogy mindig így szokott lenni, hogyha mondjuk szerepelsz a Farmba, akkor mész az Ázsia Expressbe. Ilyen cross promóciók szoktak lenni. Igen.
1: A csomagban van, igen. De Áron is jó lesz.
0: Jó az Áron.
1: Áron jó lesz.
0: Áront nagyon sokszor hallottam karaokizni, és nagyon jó, mm-hmm. Nagyon jó hozza azokat
1: meg
0: a
1: hangszíneket. Az Áron is egy régi motoros. Rádiós
0: énekes.
1: És tévés műsorvezető is ugye mellett.
0: Igen, meg egy stabil énekes, stabil hang. Tudom,
1: ugye
0: hogy ő élőben.
1: Panka mellett volt, igen. Ugye a, mi az a most mondta, nagy duettbe, bocsánat, kiment a fejembe, és abban is jó volt, és látszott rajta, amit igen. Mondasz, ez a magabiztosság. Tehát az Áron is egy
0: igen,
1: tényleg
0: egy
1: régi
0: stabil
1: motoros.
0: Énekes.
1: Abszolút.
0: Uh-huh, jó lesz.
1: Aztán.
0: Meg ő is az igen? A karakter, az a testalkat, akiből lehet bármit csinálni. Uh-huh.
1: Igen, olyan én kaliberem így talakra. Igen.
0: Kövér.
1: Ezt akartam, az a zsíros, inkább én így akartam meg. Nem. Ő is az én karakterem, egymerő zsír. Igen, nem. Na, a következő, Brass Bence.
0: Jaj, de jó.
1: Ő egy nagyon jó, nagyon szépen kifort a Bence színészként. Én annak idején, amikor volt ez a Csillag születik, ő utána került a Keró, még annak idején a Kerény Miklós Gábor tanár úr vezette az Operett Színházat, és ő átvette oda, és ott még ugye egy nagyon fiatal, nagyon tényleg kezdő srácként kapott azért komolyabb felkéréseket a színházba, és ott még nem volt jó. De most az elmúlt években olyan szépen kiforta magát a Bence, hogy le a
0: kalappal. Ő is nagyon jó énekes, stabil énekes.
1: Stabil lett, és jó színész lett. És
0: nagyon jó hangszíne van, és hát ott ő már bizonyította a nagy duettben, nyert is a Lékai kis Ramónával.
1: Így van.
0: Egy nagy duettet, úgyhogy ő esélyes a nyerésre.
1: És most ugye hát a bő egy éve indult Erkel Színháznak, az alapító tagjai között van, és tényleg fantasztikus szerepeket kap.
0: És mivel és színész, ezért át tudja venni könnyebben a karaktereket, ugyanúgy, ahogyan tavaly mondjuk a Veréb Tomi, hogy átvette a karaktereket. Tehát aki egy kicsit a színészettel is foglalkozik, ebben a műsorban azoknak könnyebb a dolguk.
1: Igen, és azért mondom, a Bence egy nagyon szép utat járt be, és a Bence most, azt hiszem, nálam 3 évvel fiatalabb, tehát én korosztályom abszolút, egy nagyon jó színészé kiforta magát, és egy megbízható színészé kiforta magát, inkább így mondom. Na, megyünk tovább. Benne lesz még a műsorban Lola, aki ugye nagyon-nagyon rég szerepelt szerintem bármilyen szinten műsorban, mert hogy ő azért úgy nagyon nem.
0: Meg műsorvezetőként tevékenykedett az elmúlt időszakban.
1: Igen.
0: Nem olyan
1: hát
0: régen.
1: Az sem a volt.
0: A Petőfi tévén volt műsorvezető most. Az nem volt rég. Viszont most friss kismama.
1: Így van, így van.
0: Tehát picike kis gyereke van.
1: Figyelj, egy kis visszatérés a Lolának is, ez az egész
0: igen,
1: műsor.
0: Nagyon sokszor azokban az emberekben, amikor így kicsit szkeptikusabb vagy, ott okoznak meglepetést, hogy menetelnek tovább.
1: Én is ezt gondolom. Aztán Takács Nikolász is benne lesz a műsorba.
0: De jó.
1: Na, ő is elég karakán hang, szerintem.
0: Nagyon karakán hang, nagyon viszont karakán ő hang. Rá aztán tényleg rá lehet majd adni. Azt ugye elárulhatom szerintem a hallgatóknak, hogy már ilyen nagyon ilyen afroamerikaiakat, nem tudom miért a licensz műsor megtiltotta, hogy ilyen nagyon afroamerikai származású előadókat megcsináljanak. Ne kérdezz, hogy miért.
1: Nem akartam.
0: Tehát, hogy ilyenek még beleférnek, hogy Janet Jackson, tehát akit nem kell annyira feketére varázsolni, mint mondjuk Louis Armstrong.
1: Értem. Értem akkor, hogy mi miatt tiltották be, tehát ne legyen ez egy ilyen fajta, már filmekben sem nagyon szabad ezt viccé tenni, befestünk fehér embert feketére.
0: Igen, tehát ne karikírozzuk ki.
1: Kivéve az ilyen film, ami mint a feketék fehéren, hogy fordítva történik, hogy ugye a Wayans testvérek, akik feketék.
0: Aha.
1: Ezt hagyjuk, igen, nem tudom.
0: Érdekes.
1: Nem tudom.
0: Minden esetre
1: Nikolásznak én is inkább ilyen afroamerikai, nagyon pont ez jutott nekem is eszembe, kicsit ez a Gatspell vonal.
0: Persze.
1: Nikolász egy jó énekes.
0: Nagyon remélem, hogy nagyon jókat fognak neki választani, megadni, mert hogyha jók a választások, akkor az menő lesz.
1: Igen. Na, de látod, egyelőre lesz. Nincs vicces, látod? Egyelőre csak akit felsoroltunk.
0: Most csak komoly emberek.
1: Az Ádám Szofin kívül mindegyikre azt mondtuk, hogy így várjuk, hogy mit fog teljesíteni, mert jó.
0: Ez egy nagyon erős
1: csapat. És még várja, még nincs vége, mert hogy itt van még Komunyi Zsuzsi, aki ugye szintén
0: nagy duettben volt most legutóbb.
1: Pákóval és Zsuzsiról is újra kiderült az, hogy ő egy jó énekesnő, ő is csinos, tehát hogy egy abszolút képernyőre való énekesnőről beszélünk.
0: Meg őt is lehet alakítgatni, az alakjából kifolyólag, meg szerintem ő jó hangutánzó lesz.
1: Szerintem is amúgy meg fog járni.
0: És szeretik az emberek? Ez egy utolsó szempont.
1: Én nagyon szimpatikus volt ott a Pákó mellett, ahogy a Pákó kis bolondságait nagyon cukin kezelte. Úgyhogy a Zsuzsi egy nagyon szimpatikus hölgy, úgyhogy őt is várom. De itt az én személyes kedvencem, ha ezt már így most előre kimondhatom nektek, Gallusz Niki.
0: Uh-huh.
1: Én őt nagyon-nagyon várom. Niki egy remek színésznő, én akármiben láttam őt az eddigi érában.
0: Hát meg úgy énekel, hogy igen. Tehát, hogy nekem Gallusz Niki egyik kedvenc énekesnő a hazai palettáról.
1: Most mondjuk, hogy boomerek vagyunk. Azért én nem mindenkit ismertünk, és a Niki is egy 50-es nő.
0: Ú, de jó lesz.
1: Én csak
0: azért imádkozom, hogy a dalválasztások legyenek testhez állóak is. Igen, a Niki ez pont az, aki lendületes, egyáltalán nem érezhető rajta az, hogy ő egy 50-es nő, fiatalos, lendületes, pattog, nagy duettbe is azért, ott azért bizonyított.
1: Bizony.
0: A duett partnere kicsit gyengébb volt, és Gajdos Tamás volt.
1: Gajdos Tamás,
0: és azért Azért ott a Niki nagyon húzta a gyeplőt, nagyon-nagyon húzta, és megérdemli ezt, hogy most egy szólóban bizonyított, is,
1: abszolút egyetértek.
0: Igen, megmutassa magát, és nagyon
1: jó
0: jókat fog énekelni.
1: Jó lesz a Niki. Jó, én abszolút, ha szabad ezt így már előre kimondom, van nagyon sok kedve, nagyon sokat várok. Tényleg Áront is, Fatima, a Bence, tényleg kíváncsi vagyok a Lolára is, hogy mit fog újra kihozni magába, Nikolászt is. Tehát eddig tényleg szinte mindenki.
0: Nagyon jók a tényleg jó a felhozatal.
1: A Nikit kifejezetten várom, és még várjatok, még nincs vége.
0: Szerintem tudod, ki lesz a viccfaktor, de még mindjárt mondd el, szerintem Áron. Áron lesz az, aki bele Kovács fog menni Áron, olyan dolgokba, hogy abból, amikor nőt faragnak, meg hát eleve egyébként, amikor a férfiakból, furcsa ez a kettőség, mert amikor a nőkből faragnak férfit, azon annyira nem nevetnek. Vagy nem tudom, hogy rajtam nevettek-e, amikor kis grófó voltam, mondjuk nevettek, mert azt mondták, hogy teljesen úgy nézek ki, mint junior.
1: Érdekes.
0: Nem ismertek meg a folyosón, meg szóval, hogy azért úgy ott érzékeltem.
1: Elnézzét, cigány úr, magát kiengedte be ide, ez a TV2 székháza.
0: Azért érzékeltem ott azt, hogy
1: az a Völgyi Zsuzsi.
0: Nevettek rajtam, igen, hogy megláttak és elhűltek. Szerintem Áronnál meg lesz az, hogy amikor majd nőieskedik, meg teszi-veszi magát. De Nikolásznál is vicces lehet majd, amikor egy nagy darab férfi elkezd, már úgy nagy darab, hogy azért Nikolász egy magas, ilyen izmos. Mindig az a viccesebb, amikor egy férfit csinálnak meg nőnek.
1: Valamiért ez jobban kijön a poén faktor, igen. Na, de igen. Még két nevet gyorsan így a végére, mert még itt van. Na, most kicsit lehetünk boomerek, mert Ádám Szofi mellett még azért van itt egy TikTokról ismert ember, itt ezt írja nekem a cikk, Dr. Mátyás.
0: Sok sikert.
1: Igen, és végül, de nem utolsó sorban, szintén megint a mi generációnk nagy zenéi egyik előadója, Kohánszky Roy. Ugye a Roy és Ádám formációból.
0: Ott is egy rock énekes. Igen. Tök jó,
1: és
0: hogy...
1: És neki is hangzine egy kicsit azért ilyen...
0: Most azért észrevetted, hogy sokkal kevesebb ebbe a 12-14-en vannak? Hogy van ez?
1: 12-12.
0: Sokkal kevesebb érzékelet, hogy kevesebb benne a fiatal generáció?
1: Hála jó Istennek, ez végre nekünk szól ez a műsor, nekünk öreg boomereknek, akiket nézzük, és tudjuk, hogy jaj, ezt tudom ki. Szerintem Ádám Szofit és Dr. Mátyást leszámítva, őket nem tudjuk nagyon hova tenni, de...
0: Műsorkészítői rájöttek arra, hogy az átlag néző korosztálya az inkább a mi generációnk. Igen. És
1: mi nekünk nem tudnak bedobni ilyen neveket. Ezt a kettőt most a 10-ből, de tudod mit? 10-ből semmi baj, ha ez a két név, ugye a Szofi és a Dr. Mátyás. Imádom. Szóval ők ott lesznek, hagyd legyenek.
0: Persze.
1: Engem nem zavar.
0: Na ez a kettő közti különbség, hogy GVM-et leszámítva celeb vagyok Mencs ki innenből, mert ott GVM ott kilóg a sorból, de eddig onnan, amit megtudtam neveket, tehát hogy na ott a celebek szerepelnek, igen. Itt pedig a sztárok.
1: A valós olyan énekesek, akik tényleg letettek. Igen. Nem tudtunk
0: egyébként
1: egyik énekesre.
0: Egyébként sajnálom, hogy GVM-et nem ebbe a műsorba hívták.
1: Na, ő rapper, nem tud
0: énekelni. Hát és Szofi is rapper.
1: Az is igaz, mondjuk. Az
0: meg
1: is
0: Dr.
1: Igaz.
0: Mátyás is ki tudja, hogy most rapper vagy énekes.
1: Ő meg lehet, hogy doktor, szívsebész állítólag, azt nem tudom. És itt van velünk Dr. Mátyás, és bemegy a manus, hogy megműt
0: fognak ezen
1: valaki.
0: Poénkodni? Doktor úr!
1: De hogy imád, tehát annyira bennem van az, hogy tényleg lesznek, vagy a hajós ott lenne, ő bevállalná ezt, hogy így elmondja, hogy ő fogalma sincs, hogy ő kicsoda.
0: Persze.
1: Tehát, mert nem tudjuk mi se, hát most Isten látja
0: nem
1: lelkem.
0: Nem tudjuk még a munkásságát, mert boomerek vagyunk, de ezt nagyon sokan majd nehogy azt mondják neki, hogy Dr. Béres.
1: Dr. Na, a Dr. Béres tudom ki, látod? Na, tehát azért, és nem csak azért, mert cigány, jó? Tehát mielőtt itt megvádolsz engem itt rasszizmussal.
0: Szerintem ne cigányozz le, mert nem cigány.
1: Nem-e?
0: Attika!
1: Nem-e?
0: Na majd fölhívjuk, aztán megkérdezzük.
1: Hogy elnézést, uram! Ön Róma, hogy a Kökény Attilát megidézzem. Elnézést, ön római származású? Na jó, szóval én a Starban Start kifejezetten várom. Eddig is kamáztam ezt a műsort, és ezt tényleg megegyezhetünk közös erővel, hogy ez egy nagyon erős eresztés most. Ez
0: nagyon erős eresztés.
1: Nagyon jó énekesek, énekesnők fognak szerepelni.

0: világra.
1: Van egy pont, ahol az út ketté válik. Abban a hídben válunk szét, hogy az útjaink egyszer majd újra összefognak. Ahogy távolodunk az úton, a másik egyre kisebbnek tűnik. Egymásnak vagyunk teremtve. A végén ott fog állni. Csak hogy a végén egy dolog lesz. Beáll.

0: A műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
2: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe! www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Hétfőn elindult a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás első részletének kifizetése, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette, vállalták és meg is csinálták, hogy 400 ezer gyermek családjának segítenek. Az iskolakezdési támogatás második, szintén 50 ezer forintos részletét legkésőbb november 30-áig kapják meg a családok. Ezt már olyan utalvány formájában folyósítják, amelyet a gyermek iskoláztatására lehet felhasználni. Az összesen 100 ezer forintos támogatásra 400 ezer gyermek jogosult. Határérték feletti ásványolajjal való szennyezettséget mutattak ki egy Olaszországból importált olívaolajban. A bejelentés szerint a terméket több márka néven is forgalmazták, amelyből egy olasz importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A kifogásolt termék visszahívása mellett döntött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A termék 5 literes kiszerelésű, márkája Olitalia, minőségmegőrzési ideje 2027. 6. hó 10. A hatóság azt kéri, hogy senki ne fogyasztja el az olajat. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Több ponton megsértette az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a CATL debreceni akkumulátorgyára. A vállalat ezért 10 millió forintos bírságot kapott, közölte Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség Tiszás országgyűlési képviselője a közösségi oldalán. Az üzemben elsősorban a hulladékok tárolásával volt gond. A hatóságok azután tartottak szúrópróbaszerű ellenőrzést, hogy utasítást kaptak arra, minden akkumulátor gyárat a lehető legszigorúbban ellenőrizzenek, mert az üzemek korábban sorozatosan, tendenciózusan figyelmen kívül hagyták az előírásokat. Gerincsérülést szenvedett a Gripenből katapultált pilóta, súlyos az állapota. A vadászpilótát kedden műtik a Honvéd kórházban. A vadászgép hétfő délelőtt harci gyakorlat közben meghibásodott, majd a szolnoki katonai légibázis területén megkísérelt kényszerleszállás közben kisodródott és kiégett. A pilótát a kórházban meglátogató honvédelmi miniszter hangsúlyozta, az 51 éves őrnagy tapasztalt pilóta, aki közel 2000 órát repült már, ezek egy részét nemzetközi műveletekben. Romulus hozzátette, hogy a Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium minden segítséget megfogadni az őrnagynak, hiszen senkit nem hagynak hátra.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Időjárás.
4: Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként záporok, zivatarok kialakulhatnak. A napközbeni maximum hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
4: A harmadik kerület Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Lezárják a 8. kerület Dankó utcát a Magdolna utca és a Kálvária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerület Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerület Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárják a 13. kerület Hegedűs-Gyula utcát a Viktor Hugo utca és a Turzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárják a félútpályát a 14. kerület Fischer István utcában az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
5: Most indulunk.

0: 100.3 Rádiódik. Süss fel nap. Völgyi Zsuzsi és Makagyuszi nem árulnak mire litludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: Egész pontosan 4:12 ütött az óra, kedd van és augusztus 25-e. Szép délelőttöt mindenkinek.
2: Na már itt is vagyunk.
1: Itt vagyunk.
2: Újra veletek. Na, Gyuszikám. Te pont nem a halogatós típus vagy. Én tudom, hogy
1: ezt
2: te nem ez...
1: megkérdezted, nem.
2: Te nem,
1: pont nem.
2: Te az vagy, hogyha van valami dolog, akkor egyáltalán nem halogatod. Én ezt tudom, hogyha valamit el kell intézni, akkor fölkereked, és nem hagyod holnapra, nem hagyod egy hét múlva, hanem mész és elintézed.
1: Hát amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra, és most már a súlyomból kifolyólag, amit ma megehetsz, azt ne halaszd holnapra. De viccen kívül, igen, alapvetően igen. Alapvetően azt gondolom, hogy én egy precíz embernek tartom magam, mert félek, hogy elfelejtem.
2: Nem, ez inkább...
1: Precízség, mert tudod, most, hogyha megtehetek ma, amit ma el tudok intézni, mert szabad a délutánom, szép idő van, nekiindulok annak, amit el kell intézni, de mondjuk a határidőm az mondjuk szeptember 10-e. De ma ráérek, miért ne intézzem el, hogy hamarabb túl legyek rajta?
2: Szerintem ez inkább, én nem ez vagyok, pont a másik fele, aki halogat.
1: Te kivárod a határidőt. Szeptember 10 a határidő, akkor te szeptember 9-én kezdesz neki.
2: Elfelejtem, meg ilyenek.

0: Ez így kimegy hát, a fejemből, mert igen. Szétaprózódom. Tehát az, aki nagyon sok fele van, szerintem így az életében, hogy mondjuk neked nincsen még sajnos gyereked, tehát így nem tudja elterelni a figyelmedet az, hogy például oda kiabál a gyereket, hogy anya, kakiltam, és akkor már mindjárt...
1: A szomszéd szokott nekem így kiabál. Elnézést, szomszéd úr, cool and the gang. Én visszakiabálok, hogy de jót tetted, öcsém.
0: Én a gyerekkel szoktam ezt visszajátszani, amikor kikiabálok én is neki, hogy Gloria, kakiltam. És amint belép egy másik történés az életembe, már azon arra koncentrálok, hogy lekeféljem, lehúzzam,
1: világos.
0: Kitöröljem. Jó, már nem más, kell, mert már nagy, de hogy amikor kicsi volt, akkor ugye a figyelmed elterelődik.
1: Igen, abszolút értem ezt, igen, nekem nincs, én nekem valóban magamra, illetve magunkra kell figyelnünk feleségemmel, egymásra meg magunkra.
0: De amúgy ez most csak ráfogtam csóró gyerekem, de régen is ilyen voltam. Annyira halogattam dolgokat, tehát volt egy csekk, amit be kellett volna fizetni, mondjuk egy parkolás, büntetés, bármi.
1: Na és azt miért halasztod? Mitől? Mit vársz, hogy elmúlik?
0: Elfelejtettem, beraktam oldalra, jó van, majd befizetem, és akkor ment az életem, mert gondolom akkor is olyan nagyon pörgős életet éltem, valahogy mindig.
1: Na
0: és...
1: de miért? De látod, ez az elfelejted, de ha tudod ezt magadról, hogy elfelejted, akkor miért nem
0: ma már teszed? Befizetem, ne félj!
1: Ma már befizeted. Na,
0: tehát
1: ellátod,
0: ezért
1: mert, hogy
0: fejlődtem.
1: Én tudom, hogy nem biztos, vagy nem tudom biztosra, de hogy én szerintem nem felejteném el a dolgaimat, de mégis inkább az a típus vagyok, aki, hogyha ha meg lehet tenni valamit ma, vagy holnap legkésőbb, akkor én azt megteszem, mert úgy vagyok vele, hogy nem halasztgatom, mert ki tudja, mi lesz jövő héten. Ki tudja, mit kell csinálni jövő héten, amit ma még nem tudok, és akkor ha elhalasztom ezt a feladatomat is jövő hétre, akkor már arra is figyelnem kell, meg amarra is. És szaladgálok ide-oda, kocsi híján, én általában ugye vagy gyalog, vagy ha nagyon messzire kell menni taxival. Ja, persze. Taxival oldom meg, és akkor már több a feladat, már több mindenre kell figyelni, és én is azért felejtek. Persze, van, amikor ma még gondolok rá, de holnap már nem, és kimegy a fejemből. Hát ember vagyok én is, meg öregszek, felejtek. Na, hát...
0: Én kíváncsi voltam, hogy mi ennek az oka, hogy miért halogatunk, és tudom, hogy utálod ezeket a orvosi, pszichológiai megfejtéseket.
1: Igen, hát nem,
0: nem bírod, igen. De azt
1: elfogadom.
0: Mondják, hogy ez nem egy egyszerű lustaság, hanem ez inkább sokszor arról szól, hogy megpróbáljuk elkerülni a kellemet részét annak a dolognak, hogy mondjuk egy önkormányzatban ülsz, és akkor ott vársz sok ember között, vagy éppen kellemetlen az, hogy beszélned kell egy ott dolgozóval, legyen az bárki, mert azért nem mindig, tehát hogy azért is lehet ez kellemetlen, mert nagyon sok esetben, például az ilyen ügyintézések, most csak egy szegmensét ragadtam ki ennek a halogatás részének, tehát például aki halogatja ezeket a ügyfél kapu, meg ezek az ügyintéző dolgok, akkor nagyon sokszor belefutottál már negatív emberekbe, nem feltétlenül kedvesek, nem úgy szólnak vissza hozzád, és ezért nagyon sok esetben így nincs ehhez kedved, így nem tudod magad rávenni, hogy ezeknek a kellemetlen érzéseknek, amit egy ilyen feladat kivált, vagy az a másik ember kivált belőled, hogy beleálljál, rész legyél. Hát nem is egyszer hallottam már én is telefonbeszélgetésedet egy banki dolgozóval.
1: Igen,
0: és hát nagyon sok ilyet hallottam anyukámat is, amikor valaki, tehát akár csak egy telefonos ügyintézővel beszél, és nagyon nehezen érti meg, nagyon nehéz a kommunikáció, mert nem érti a telefon másik végén ülő-álló ember, hogy te igen. Mit akarsz. És ezek miatt, amikor nem sülnek el jól a dolgok, ezek miatt történnek meg ezek a halogatások.
1: Én ezt a részét viszont elfogadom, és ezzel még egyet is tudok olyan szempontból érteni, hogy valóban tényleg az embernek nem a kedvenc elfoglaltságai közé tartozik, mondjuk egy bankba menés, egy önkormányzatba menés, egy kormányablakba menés, stb. De közben meg az a baj, hogy az embernek ez szerintem ilyen
0: ezt úgy is meg kell csinálni. Nyomás, igen. Nyomaszt, igaz?
1: Olyan, igen, hogy most nyomaszt. Nem mindegy, hogy melyik nap megyek, így is, úgy is túl kell rajta, nem múlik el. Tehát attól még, hogy nem megyek el, attól nem múlik el ez a történés.
0: Igen, de közben az agyad ilyenkor nagyon ügyesen alkudozik veled.
1: Igen,
0: tehát így elkezd,
1: inkább
0: majd
1: ez.
0: Később, igen, majd igen. Inkább, majd inkább máskor, még van idő, majd inkább holnap.
1: Na, inkább
0: jaj, de jó,
1: ez.
0: Hál' Istennek nem találtam izét, szabad időt. Hiába akartam foglalni. Ha én akartam, de hát
1: de
0: nem találtam, nem volt szabad hely, nem tudtam bejelentkezni.
1: Na, tehát, ezt elfogadom, mert ezzel én is sokszor így vagyok, hogy valami tudom, hogy meg kell tenni, de nagyon nincs hozzá kedvem, és akkor egy picit igen, mencsvár rá alakul az, hogyha mondjuk jó van majd, sajnos pont nem volt hozzá,
0: nem volt időpont, nem tudtam időpontot foglalni. Igen, viszont a határidő az meg elkezd presszionálni minket, elkezd nyomasztani minket, és aztán utolsó pillanatban, az utolsó pár órában meg elkezdünk azon dolgozni, amikor már tényleg határidős a dolog, amit nem végeztünk el, és akkor amit két hétig halogattunk, az körülbelül 2 vagy másfél óra alatt nagyon gyorsan elintézzük, mert hogy nincs több majd.
1: Hát igen. Igen. Szóval ezért mondom, igen, hogy ez egy érdekes szegmens, hogy igazából az ember tényleg arra próbál koncentrálni, legalábbis én magamból indulok ki, nem tudok más ember nevébe beszélni, hogy minél hamarabb túlessek a kellemetlen feladatokon. Legyen az igen egy csekkbefizetés, postára, alapból emberek keveset járnak már postára, valószínűleg egy 5-6 éve szerintem a posták meg is fognak szűnni,
0: ugye?
1: Mert ugye mindent tudsz már online intézni.
0: Igen.
1: De mégis vannak azok az erőszakos, rákos rendszerben megmaradt szervezetek, akik kiküldik neked a levelet, hogy te azt majd postán intézd el, és nem tudom, holott 2026 végét írjuk. Mindegy,
0: pedig mennyit
1: spórolnánk
0: a papírral is, mennyi, de mennyi papír érkezik meg. Már eleve a boríték, hát akkor ilyen több oldalas levél, tök feleslegesen,
1: hát
0: rajta
1: teljesen.
0: Egy csomó írománnyal, amit el se olvasol, csak megnézed a végén, hogy mennyi az összeg, és
1: igen.
0: Csak jussak el a végéig, és kapjak egy enyhe agyi infarktust, és fizessen be
1: igen.
0: Gyorsan.
1: Ráadásul ugye a jól mondod a papír dolgot, hogy akármit kell postázni, vagy neked postáznak ki valamit, akkor most a papírgyűjtést én világéletembe utáltam. Én most, amikor...
0: Dobom ki egyből.
1: Hát ez az, hogy viszont meg lehet, hogy később kellhet. Tehát például nekem most még mindig vannak természetesen a lakással és anyám dolgaival kapcsolatban rengeteg
0: igen.
1: Papír. De ne féld, ahogy véget ér, most a napokban pontot teszünk ezeknek az ügyintézéseknek a végére, szerinted én meg fogom ezeket tartani?
0: Nem.
1: Hát biztos lehetsz benne,
0: az
1: hogy nem.
0: Az adásvételi szerződés?
1: Ja, az dehogy nem, nyilván ilyet, de hogy mit tudom én ilyen régi olyan papírt, amire azt hittem, hogy majd most még kellhet az adásvételi kapcsán, de látom, hogy nem kell, az megy is a levesbe.
0: Igen.
1: Minek? Ma már sokkal célszerűbb, hogyha e-mailbe mindenkinek okos telefonja van. Főleg akinek mondjuk iPhone-ja van, különböző mappákba tudjuk elrakni, a letöltések mappákba tudunk mi generálni mappákat magunknak, amik berakjuk a számunkra fontos iratokat.
0: Igen.
1: Rányomsz, a telefon mindig kéznél van, rányomsz,
0: azt ott
1: van.
0: Idős emberek nem tudják
1: fiatal
0: ezt.
1: Fiatal vagyok, de hogy
0: idős
1: vagyok?
0: Emberek nem tudják ezt. Nagyon sok idős ember, és nem is csak, nem feltétlenül 70 fölött gondolkozom. Jó, a mamám kivétel, az én nagymamám, de azért tehát egy 70-80 éves ember nem tud úgy fejlődni azokkal a technikai innovációkkal.
1: Elfogadom és megértem természetesen, hogy ők még
0: igen,
1: a papír alapban hisznek.
0: De majd a mi generációnknál már tényleg ki fog kopni a csekk, meg a papírok, meg a...
1: Hát a te lányod már nem fog befizetni csekket.
0: Nem.
1: Nem azért, mert te fizeted be helyette, hanem azért, mert ő már az ő amire fölnő és ő kap csekket, hogy tessék befizetni
0: azt
1: X összeget.
0: Azt már egy QR-kódot kiküldenek.
1: De még most is
0: van ilyen.
1: Igen, tehát azért mondom, hogy most is már egy sokkal könnyebb rendszer van, és így ennek tükrében ezek már elkerülhető intézkedések. Kellene, hogy legyen. És ezt például én nem pártolom nagyon ezt a mindent leegyszerűsítünk, mert iszonyat lusták vagyunk már így is emberek. Hát még, hogyha még ez fejlődik, már tényleg nagyon lusták leszünk. De sok esetben én is pártolom. Például ne menjünk postára, ne menjünk kormányablakba. Mert tényleg tisztelet ott is a kivételnek, akik segítőkészek, rendesek, aranyosak, mit tudom én, de vannak ott is olyanok, akik miatt tényleg elmegy a napottól a kedv, hogy bemész, és akkor még ő is lehúz az életről, nem akar segíteni.
0: Na ezért halogatunk.
1: És akkor halogatjuk, látod? Igen, de közben meg, ha ez megszűnik, ezt kiejtjük ezt a szegmensét ennek a dolognak, ezt a hozzáadást, akkor sokkal könnyebb lesz. Akkor nem fogunk halogatni. Miből tart? Előveszed most a telefonodat és befizeted.
0: Igen, mi már tényleg egy nagyon könnyebb életet kaptunk a technológia által, tehát nekünk azért sokkal könnyebbek ezek a időt spórolunk is vele, meg minden. Tehát a halogatás ellen azért sokszor tényleg nem az működik a legjobban, hogy azt mondjuk, hogy na most van 3 órám és 3 órán keresztül megcsinálom, hanem inkább tényleg az, hogy elkezdeni nehéz. Tehát az 5 perc, amíg elkezded, meg ráveszed magad, és aztán utána, tehát mindig az első lépés a legnehezebb.
1: Abszolút, azt gondolom, de tényleg ezzel ki lehet küszöbölni tulajdonképpen, hogyha van egy olyan pont, mint ez, hogy mondjuk online is megoldható valami. Na de mindegy, hát ez van, gyerekek. Ameddig járni kell postára, sajnos addig járni kell. Én azt tudom csak tanácsolni, ne halogassatok, ne legyetek zsuzsik. Én ezt tudom csak
0: tanácsolni. Vannak dolgok ám, amit nem halogatok, például gyorshajtás befizetése.
1: Mert félsz.
0: Félek, persze. Igen. Félek, hogy rárakódik, vagy például ilyen vagyonkezelő, tudod, amikor már kiküldik, hogy valamit elfelejtettél. Például nem olyan rég, pont egy ilyen vagyonkezelővel hadakoztam, hát nagyon kellemetlen volt, mert hogy miután megszűnt a Digi, és volt egy átállás a One-ra, ezért a Diginél maradt fent egy hónapos számlám, és átadták vagyonkezelő, tehát ilyen behajtó cégnek. És akkor hívogatott a behajtó cég, és egyszerűen nem értettem, hogy mondtam, hogy én rendben, hogy hívogatnak, már tudok róla, küldjenek már valamit róla, hát könyörögtem, hogy küldjenek egy e-mailt, könyörögtem, de SMS-t persze küldtek, hogy már csak 5 napon van befizetni, de se e-mailt nem kaptam róla, se csekken, semmi papírt, már azon gondolkodtam komolyan, hogy ez valami becsapás, valami csaló cég, már rendesen ezen gondolkodtam, meg hát nem is értettem, hogy ilyen, már mióta van ez az új szolgáltatás, az a One, már mióta nem Digi van, igen. És hogy csak most kaptam ezt meg.
1: Értem az aggályt, igen.
0: És hogy közben meg hívogattak, közben kaptam az üzenetet, hogy még van 5 napon befizetni, ezzel mondtam, hogy befizetném én, csak kapjak már róla valamit, bármit.
1: Igen. Igen, sajnos vannak még olyan szolgáltatók, ami nem működik olajozottan. Én is ezt veszem észre, hogy a bürokráciának ez a része, ez nem nagyon, nem minden helyzetben tud jól működni sajnos. Nekem a legtöbb helyzetben azért olyan szempontból szerencsém van, hogy nagyjából látom a folyamatot bizonyos dolgoknál, és nem nagyon tudnak lerázni, tehát hogy nem nagyon tudják azt mondani, hogy jaj, hát ezt még így kell, úgy kell, azt mondom, hogy hát ez már kész, itt van.
0: Tehát, egyszer, pedig
1: nagyon sokáig szeretik húzni, tehát hogy főleg most csak vissza egy gondolat erejéig, amikor hirtelen akartam mondani, mi az a... nem fog eszembe jutni a szó, de kellemetlen, amikor az örökléssel kapcsolatban van hagyatéki tárgyalás, csak eszembe jutott, jó van, hogy azt azért húzták, ameddig lehetett a rétes tésztát. Tehát, hogy azért úgy teszem hozzá, hogy nagyon sokan ott buknak el az elején, hogy azért nem tud elindulni maga a hagyatékügyintézés, mert nem töltik ki a papírokat. Én úgy mentem oda,
0: persze,
1: hogy én már...
0: te precíz vagy.
1: Én már precíz vagyok. És én már úgy mentem oda, hogy nekem már ki voltak töltve.
0: És neked is nehéz.
1: És ennek ellen, hát nem volt nehéz, csak várni kellett, nem sokat, fél évet. Tehát, hogy így el tudom képzelni azokat, akiknek semmi, de semmi rálátása nincs a bürokráciára, hogy mi hogy működik, és nagyjából mit, mikor, hogyan intézzél, hogy azoknak egy-egy ilyen ügyintézés eltartat akár egy évig is. Vagy nem, most nem akarok ilyen túlzásokat mondani, de hogy tényleg.
0: Egyszer
1: nagyon
0: soha
1: nehéz
0: nem felejtem
1: ez.
0: El, de elfelejtettem, de magát a, hát ez egy ilyen, nem is tudom mi volt, ez egy ilyen rövid, hogy te biztos tudod, irodalomban te nagyon ott vagy, ilyen rövid elbeszélő költemény volt, csak nem tudom, utána fogok nézni tényleg, hogy ezt kiírta, mert soha nem felejtem el magát a sztorit, hogy működött a régi időkben. Valami volt, egy faluba beszakadt a híd, és akkor a papír ment jobbról balra, balról jobbra, nem történt intézkedés, és hogy évek teltek el, és még mindig az a beszakadt híd az ott volt. Tehát, hogy ez a fajta papír lepecsételte a jegyző, de aztán visszaküldte, de aztán ez az írás nem volt ott, és hogy a papírmunkák tologatása jobbra-balra mennyi akadályba ütközött, és ezért nem tudták azt a hidat megcsinálni, ezt, és átkelni rajta az emberek.
1: Igen, ez nagyon sokszor csinálják. csinálják, hogy hát ez nem a mi körünk, és akkor átkapcsolják. Egyiken kedvencem, de hát ezt nem hallhattad, de ahogy említetted, hogy hallottál már beszélni banki ügyintézőben, azt a beszélgetést nem hallottad, amikor konkrétan volt ilyen, hogy fölhívtam, elmondtam, hogy mi a gond, nagy nehezen kapcsoltak valakihez, elmondtam, mi a gond, végighallgatta. Jó, ez nem hozzájuk tartozik, ő átkapcsol oda, ahova kell ezzel az üggyel. Mondtam, hogy jó. Vártam meg, én mondanom se kell, vagy egy 5-6 percet. Ja, hallgattam közben a MIDI Casio szintetizátorról lejátszott dalt, Szintibolyt. Bekapcsoltak valakihez, újra előről elmondtam a problémát természetesen, hiszen miért is ne adnák tovább egymás közt az információt az banki ügyintézők? Hát miért is ne? Persze. Elmondtam előről, most kapaszkodjál meg. Hát de hogy az előző kollega, akivel beszéltem, az miért nem volt jó ügyintéző? Mondom, mert ő kapcsolt, mondom, önhöz, hogy mondom, ez önhöz tartozik. Ja, hát pedig nem. És akkor megint, és akkor, na mindegy, szóval voltak... tologatják, nem kommunikálnak egymással, tehát neked mindig előre, tehát egy bankba bemész, neked az esetek 90%-ába vagy 92%-ába mindig előről kell kezdened az ügyintézést. Na, több látod? Mindegy, hogy mi történt előtte.
0: Ezért halogatom.
1: Mindig. Na, igen, értem.
0: Ezért halogatom, megfejtettük.
1: Ez
0: a halogatásom oka.
1: Igen,
0: látod?
1: De ti, mondom, ne halogassatok, ha tehetitek. Tudjátok, mit ne halogassatok pláne?
0: Az ebédet.
1: Azt tényleg ne halogassátok, és az se, hogy holnap újra majd velünk tartotok, jövünk hozzátok változatlanul, úgyhogy mára meg nem tudunk más kívánni, hogy csak csodaszép napot. 5-6 óra fele, ha kim vagytok az utcán, legyen nálatok esernyő, mert arra tagsálják. Arra tagsálják
0: ez
1: az esőt.
0: Ez mit jelent ez a szó?
1: Hát, hogy arra mutatja, hogy igen? Abba az idő arra tagsálják.
0: Megtanultam megint valamit.
1: Valami ilyesmit. Nem tudom, szó szerint, úgyhogy most
0: milyen
1: zavarba hoztál. De... szóval, hogy nem, szóval 5-6 óra felére mondják az esőt, jó, maradjunk inkább ebbe, úgyhogy legyen nálatok esernyő, de legyen csodaszép napotok.
0: Na, csácsú, viszi a hitú!

Homályos pont, hogy éles, emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon át.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
1: Rádiódi. Rádiódi.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mohamed Fatima, egy különleges hang története. Mohamed Fatima neve sokak számára egyet jelent a magyar könnyűzene egyik meghatározó korszakával, a fekete vonat sikereivel és az olyan emlékezetes dalokkal, mint a Ragyog a szívem. Az énekesnő története azonban jóval több egy sikeres zenei karriernél. Életútja tele van fordulatokkal, újrakezdésekkel, külföldi évekkel és olyan időszakokkal, amikor ismét fel kellett építenie önmagát és pályáját. Mohamed Fatima 1981. augusztus 16-án született. Már fiatalon közel került a zenéhez, és mindössze 16 éves volt, amikor 1997-ben a Fekete Vonat énekesnőjeként országosan ismerté vált. A Fekete Vonat a 90-es évek végének egyik népszerű magyar hip-hop és pop formációja lett. A zenekar a Fila Rap Jam díjának megnyerése után lemezszerződést kapott, majd sorra jelentek meg sikeres albumaik. Fatima számára rendkívül fiatalon érkezett meg a hírnév. Miközben más, vele egykorú fiatalok még az iskolai éveket élték, ő már színpadon állt, közönség előtt énekelt, és egy ország ismerte nevét. A Fekete Vonat több sikeres lemezt készített, köztük az 1998-ban megjelent első albumot, majd a Város másik oldalán és a Harlemi éjszakák című kiadványokat. A formáció később feloszlott, Fatima életében pedig új időszak kezdődött. Az együttes megszűnése után az énekesnő külföldön is szerencsét próbált. Londonba költözött, ahol egészen más körülmények között kellett helytállnia, és a zenei pályától távolabb is dolgozott. Ez az időszak fontos része lett az életének, hiszen megmutatta, hogy a színpadi sikerek mögött mennyi kitartásra és alkalmazkodásra van szükség. Fatima később visszatért Magyarországra, és újra megpróbált helyet találni magának a hazazenei életben. 2012-ben a The Voice című tehetségkutató műsorban is feltűnt, ahol Karamell csapatába került. Bár a versenyben nem jutott sokáig, szereplése ismét ráirányította a figyelmet. A következő években már szóló énekesként építette karrierjét. 2013-ban megjelent első önálló albuma, amelyen 17 saját dal kapott helyet. Ugyanebben az időszakban született meg a Ragyog a szívem című dala is, amely az énekesnő egyik legismertebb szólóslágere lett. Később Ott leszek című dalával a Dal című műsorban is szerepelt. Mohamed Fatima pályájának különlegessége, hogy hosszú évek alatt többször is képes volt újra megmutatni magát. Nem egyetlen korszakhoz kötődik, a Fekete Vonat fiatal énekesnőjéből szóló előadó, majd ismét egy sokat foglalkoztatott és szeretett előadó lett. Ez különösen fontos egy olyan szakmában, ahol folyamatosan változnak a zenei divatok, az előadók és a közönség igényei is. Mohamed Fatima története azért is figyelemre méltó, mert nem egyenes akadályoktól mentes sikertörténet. Volt időszak, amikor a csúcson volt, később pedig távol került a reflektorfénytől, külföldön próbált szerencsét, majd újra visszatért. Mindezek ellenére nem adta fel az éneklést és a zene iránti szeretetét sem.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Most a rádióban. reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, aki minket hallgat, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 25-e kedd van, ma a Patriciákat és a Lajosokat köszöntjük névnapjukon. Isten éltesse mindkettő név tulajdonosát. A Lajos germán eredetű név jelentése híres, dicső harcos. A Patricia latin eredetű, a Patricius szó az ókori Rómában az előkelő patricius réteghez tartozó embert jelentette. A jó hírnév értékesebb a nagy gazdagságnál.

olvashatjuk a példabeszédek könyvében. A hírnév ugyanis nem pusztán ismertség. A nevünk mögött lassan összegyűlik mindaz, amit mások megtapasztalnak belőlünk. A szavaink, a döntéseink, az, hogy lehetett-e számítani ránk. Talán ez a legjobb hírnév, amikor valakinek a nevünk hallatán egy igazi jó ember jut az eszébe. Most pedig nézzük, mi a helyzet az utakon, és hogyan alakul az időjárás. Útszükületre kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél, felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. A harmadik kerületben, a Cet János közben, a Cet János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapó utca között mindkét irányban szakaszos útszükületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövid szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál, felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs-Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Torzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon, közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek távhővezetés építés miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányunként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Dózsa-György úton, a Váci út felé, a Szondi utcánál lezárták a belső sávot távhővezeték felújítás miatt. Sávszűkületre kell készülni az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. Csatorna átépítés miatt félpályás lezárásra számíthattok Újpesten, a Tűr István utcában, a Nádor utca közelében. Továbbá útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben, a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat, befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudtok a 11-es főút felé tovább haladni. Nézzük az időjárást. A nap folytatásában gyakran zavarhatják majd meg felhők a napsütést, és ezekből délután, valamint este helyenként esővel, záporral is számolhatunk. Sokfelé élénk lesz majd a szél, már kora délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, ami az érkező csapadék nyomán csökkenni kezd, s az előrejelzések szerint délután 3-tól 29, este 6-kor 28, 8 órakor 23, este 10-kor 21, éjfélkor pedig 20 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten is környékén. A szerda reggeli órákban még előfordulhat páraság, egy-egy futózápor, napközben azonban gyorsan kitisztul majd az ég, és sok napsütésre számíthatunk. Csapadéknak holnap délután már kicsi lesz az esélye. A szél élénk marad, délutánra kellemes 28 fokos melegig érkezik. Csütörtökön a hajnali 18 fok után folytatódik a zavartalanul napos idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, s ezekből eső biztosan nem fog esni. A légmozgás továbbra is élénk lesz, délutánra a szerdainál picit melegebb, 29 fokos csúcsértéket jeleznek előre. A péntekünk napos, 34 fokos, a szombati napunk pedig esős, 30 fokos maximummal ígérkezik.

0: Rádió Dix. Hold a hangunk.
1: Kellemes délután kívánok mindenkinek. Augusztus 25-e kedd van, én pedig Baranyi Tamás vagyok. Patrícia és Lajos névnapja van ma. A germán eredetű Lajos jelentése dicső, híres harcos, a latin eredetű Patrícia pedig előkelőséget, a nemesi származást idézi. A dicsőség pedig olyan, mint a kör a vízen, írja William Shakespeare a 16.-17. század fordulóján. Minél jobban üldözzük a dicsőséget, annál könnyebben kicsúszhat a kezünkből, mert a valódi teljesítmény ritkán akkor születik, amikor a tapsot keressük. Sokszor inkább akkor, amikor egyszerűen jól akarjuk elvégezni azt, ami ránk van bízva. A dicsőség talán éppen akkor ér valamit, amikor már nincs is rá szükségünk, mert tudjuk, hogy kik vagyunk, és értékeljük, szeretjük azt. Most jöjjön az időjárás, és nézzük meg, hogy mit tartogat a keddi nap, illetve mi a helyzet Budapest útjain. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövid szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Torzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon, közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek, távhővezetés építés miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányunként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot távhővezeték felújítás miatt. Sávszűkületre kell készülni az M3-os bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. Csatorna átépítés miatt félpályás lezárásra számíthattok Újpesten, a Tőr István utcában, a Nádor utca közelében. Továbbá útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat, befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudtok a 11-es főút felé tovább haladni. A 19. kerületben a Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. A Soroksári úton, kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek napközben, hétköznaponként a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. A Kőbányai úton, a Pongrác útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Nézzük az időjárást. A nap folytatásában gyakran zavarhatják majd meg felhők a napsütést, és ezekből délután, valamint este helyenként esővel, záporral is számolhatunk. Sokfelé élénk lesz majd a szél, már kora délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, ami az érkező csapadék nyomán csökkenni kezd, s az előrejelzések szerint délután 3-tól 29, este 6-kor 28, 8 órakor 23, este 10-kor 21, éjfélkor pedig 20 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten is környékén. A szerda reggeli órákban még előfordulhat páraság, egy-egy futózápor, napközben azonban gyorsan kitisztul majd az ég, és sok napsütésre számíthatunk. Csapadéknak holnap délután már kicsi lesz az esélye. A szél élénk marad, délutánra kellemes 28 fokos melegig érkezik. Csütörtökön a hajnali 18 fok után folytatódik a zavartalanul napos idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, s ezekből eső biztosan nem fog esni. A légmozgás továbbra is élénk lesz, délutánra a szerdainál picit melegebb, 29 fokos csúcsértéket jeleznek előre. A péntekünk napos, 34 fokos, a szombati napunk pedig esős, 30 fokos maximummal ígérkezik.

0: Rádió Dick, a rádió romákról, nem csak romáknak.
1: Hey! A gyere öskös, ígyunk valamit. Tudod, bolond vagyok.
2: Nem baj, bátya. Bolonduljunk meg akkor még jobban.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
2: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Granit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Granit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Granit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Digben.
3: Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9-e és 16-a között. Egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban, összesen 526 millió forint értékben, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, hogy az alkalmazás fejlesztésében az elmúlt hónapokban jelentős előrelépés történt. Céljuk, hogy a MÁV Plus valódi, integrált közösségi közlekedési alkalmazássá váljon. A miniszter felidézte, június közepén vált elérhetővé a nemzetközi vasúti jegyvásárlás, júliusban pedig visszakerült az alkalmazásba a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hívek és tramtrain járatok mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők a menetrendtől való eltérésekkel együtt. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiánycélt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 0,8%-kal csökkenti ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. A módosítás tervezetet a pénzügyminisztérium legkésőbb augusztus 31-én tervezi benyújtani a parlamentnek. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, hogy minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. A paksi atomerőműben a 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel, közölte Magyar Péter kormányfő hétfőn a Facebook oldalán. Hozzátette, megtörtént mind a 8 szivattyú rendszer beüzemelése, rendben zajlik az utolsó blokk visszakapcsolása. Szombat este kezdték el a 3-as blokk visszakapcsolását, vasárnap reggelre jutottak el odáig, hogy a 8-ból 4 turbina, vagyis 2 blokk üzemeljen. A kormányfő beszámolt arról is, hogy az épülő fenékküszöb a Duna bal oldalán már 250 méter hosszú és néhol 30 méter széles. A létesítmény vízszintemelő képessége jelenleg legalább 20 cm, és ahogy összezárul a két part felől, úgy fogja biztosítani azt, hogy újabb apadás esetén is üzemelhessen az atomerőmű.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vójatú menge!
2: Szép keddet kívánok mindenkinek, és egy eredményes napot, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 25-e kedd van, ma a Patriciákat és a Lajosokat ünnepeljük, boldog névnapot kívánok a Revek tulajdonosainak. A Lajos Germán név jelentése híres, dicső harcos. A Patricia latin eredetű, jelentésében az előkelőség és a nemesség jelenik meg. Aki önmagát legyőzi, az a leghatalmasabb harcos. Tartja egy régi mondás, mert harcolni nem csak valaki ellen lehet, sőt,

néha a legkomolyabb csatáinkat saját félelmeinkkel és indulatainkkal, megszokásainkkal vívjuk bizony. Nap mint nap ebben vagyunk mindannyian. És ezekben a küzdelmekben nincs közönség, nincs dobogó, gyakran még tap sincs. Maximum nyugtázzák, hogy nem vagyunk bolondok. Csak mi tudjuk azt, hogy mekkora győzelem volt ma valamiben felülmúlni a tegnapi önmagunkat. Most pedig nézzük az útinformációkat, aztán pedig az időjárást, hogyan is alakul, kitekintve egészen szombatig. Útszükületre kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. A harmadik kerületben a Cet János közben, a Cet János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapó utca között mindkét irányban szakaszos útszükületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövid szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszükületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Torzsó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon, közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek távhővezetésépítés miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányunként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot távhővezeték felújítás miatt. Sávszőkületre kell készülni az M3-os bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. Csatorna átépítés miatt félpályás lezárásra számíthattok Újpesten, a Tőr István utcában, a Nádor utca közelében. Továbbá útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben, a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Nézzük az időjárást. A nap folytatásában gyakran zavarhatják majd meg felhők a napsütést, és ezekből délután, valamint este helyenként esővel, záporral is számolhatunk. Sokfelé élénk lesz majd a szél, már kora délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, ami az érkező csapadék nyomán csökkenni kezd, s az előrejelzések szerint délután 3-tól 29, este 6-kor 28, 8 órakor 23, este 10-kor 21, éjfélkor pedig 20 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten is környékén. A szerda reggeli órákban még előfordulhat páraság, egy-egy fotózápor, napközben azonban gyorsan kitisztul majd az ég, és sok napsütésre számíthatunk. Csapadéknak holnap délután már kicsi lesz az esélye. A szél élénk marad, délutánra kellemes 28 fokos melegig érkezik. Csütörtökön a hajnali 18 fok után folytatódik a zavartalanul napos idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, és ezekből eső biztosan nem fog esni. A légmozgás továbbra is élénk lesz, délutánra a szerdainál picit melegebb, 29 fokos csúcsértéket jeleznek előre. A péntekünk napos, 34 fokos, a szombati napunk pedig esős, 30 fokos maximummal ígérkezik.

0: Mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Legyen mindannyiunknak szép, kellemes keddi napja. Egy olyan augusztus 25-e, amikor még azért nem mondunk le a nyár utolsó napjairól. Baranyi Tamás vagyok. Ma Patrícia és Lajos névnapja van, Isten éltesse az ünnepelteket. Lajos neve germán eredetű, híres dicső harcost jelent. A Patrícia név pedig minő meglepő, hogy a latin Patricius szóból származik, amely az ókori római előkelőkhöz a patriciusokhoz tartozó embert jelölte. A nehézségek erősítik az elmét, ahogyan a munka a testet, írja Seneca, az első századi római filozófus. A küzdelem önmagában nem jó és nem kell keresnünk, de ha már elénk kerül, valamit megtanulhatunk általa önmagunkról elsősorban. Sokszor éppen egy nehéz helyzet mutatja meg, mennyi erő, türelem vagy kitartás van bennünk, amiről addig még nem is tudtunk. És most nézzük, mi az, ami tudható a budapesti utak helyzetéről, és hogy hogyan is alakul majd az előttünk álló napok időjárása. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövid szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Torzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek távhővezetés építés miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányunként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot távhővezeték felújítás miatt. Sávszűkületre kell készülni az M3-os bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. Csatorna átépítés miatt félpályás lezárásra számíthattok Újpesten, a Tőr István utcában, a Nádor utca közelében, továbbá útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Egyirányosították a 3. kerületben az Ürömi utat, befelé a Szentendrei útnál, mert javítják a távhővezetéket. A Mátyás király útján is megváltozott a forgalmi rend. A csomópontban egy rövidebb szakaszon két sávban tudtok a 11-es főút felé tovább haladni. A 19. kerületben a Nádasdi utcában, a Battyányi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad, mert csatornát javítanak. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után lezárták a buszsávot, mert útburkolatot javítanak. Szakaszos és időszakos sávlezárásra készülhettek napközben, hétköznaponként a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között, mert kertészek dolgoznak. A Kőbányai úton, a Pongrácz útnál befelé lezárták a jobbra kanyarodó sávot, kifelé pedig csak a belső sáv járható, mert javítják a gázvezetéket. Nézzük az időjárást. A nap folytatásában gyakran zavarhatják majd meg felhők a napsütést, és ezekből délután, valamint este helyenként esővel, záporral is számolhatunk. Sokfelé élénk lesz majd a szél, már kora délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, ami az érkező csapadék nyomán csökkenni kezd, s az előrejelzések szerint délután 3-tól 29, este 6-kor 28, 8 órakor 23, este 10-kor 21, éjfélkor pedig 20 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklet a Budapesten is környékén. A szerda reggeli órákban még előfordulhat páraság, egy-egy futózápor, napközben azonban gyorsan kitisztul majd az ég, és sok napsütésre számíthatunk. Csapadéknak holnap délután már kicsi lesz az esélye. A szél élénk marad, délutára kellemes 28 fokos melegig érkezik. Csütörtökön a hajnali 18 fok után folytatódik a zavartalanul napos idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, és ezekből eső biztosan nem fog esni. A légmozgás továbbra is élénk lesz, délutánra a szerdainál picit melegebb, 29 fokos csúcsértéket jeleznek előre. A péntekünk napos, 34 fokos, a szombati napunk pedig esős, 30 fokos maximummal ígérkezik.

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Díket. Romákról, nem csak romáknak.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Eller Junior egy különleges életút a fekete vonattól a szóló karrierig. Eller Junior eredeti nevén Leslie Junior a magyar könnyűzene egyik ismert és sokoldalú előadója. Életútja szorosan összefonódik a roma kultúrával, a hip-hoppal, a popzenével és a fekete vonat történetével. Pályafutása során fiatalon került a reflektorfénybe, később pedig szólóénekesként is sikert aratott. Dalai között megtalálhatók a szerelemről, a családról, a veszteségről és az élet nehézségeiről szóló érzelmes számok, amelyekkel sok ember tudott azonosulni. Eller Junior 1981-ben született Budapesten. Már fiatalon érdeklődött a zene iránt, és hamar megmutatkozott, hogy különleges érzéke van az előadó művészethez. A 90-es években testvérével, Eller Juniorral és Mohamed Fatimával együtt a Fekete Vonat meghatározó tagja lett. A formáció a magyar hip-hop és pop egyik fontos úttörője volt, amely olyan időszakban hozta közelebb a roma zenei kultúrát a széles közönséghez, amikor ez még korán sem volt magától értetődő. A Fekete Vonat rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Zenéjükben a hip-hop, a pop, roma zenei hagyományok sajátos módon keveredtek. Dalaik gyakran hétköznapi történetekről, szerelemről, családról és az élet nehézségeiről szóltak. A zenekar fiatal tagjai rövid idő alatt országosan ismerté váltak, és olyan közönséghez jutottak el, amely korábban kevésbé találkozott roma előadókkal a magyar könnyűzenében. A Fekete Vonat sikere után azonban az együttes útjai szétváltak. Eller Junior számára ez nem a zenei pálya végét jelentette, hanem egy új korszak kezdetét. Szóló előadóként folytatta karrierjét és fokozatosan kialakította saját zenei világát. Míg a Fekete Vonat elsősorban a hip-hop és a rap világához kapcsolódott, Eller Junior szóló produkcióiban egyre erősebben jelentek meg a popzenei és a romantikus elemek is. Szóló karrierje során számos olyan dalt készített, amelyek hosszú időre bekerültek a magyar közönség emlékezetébe, jellegzetes hangja és előadásmódja miatt könnyen felismerhetővé vált. Zenéjében gyakran jelent meg a szerelem, család fontossága, összetartozás és az érzelmek nyílt vállalása. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ne csak a fiatalabb, hanem az idősebb generációk körében is sok rajongót szerzett. Eller Junior pályafutásának egyik fontos része a roma kultúra képviselete. Művészetében nem csak zenei stílusok keverednek, hanem a roma identitás és a magyar könnyűzene világa is találkozik. Pályája megmutatja, hogy a roma előadók a magyar zenei életben is képesek meghatározó szerepet betölteni, miközben saját kulturális gyökereiket is megőrzik. Az énekes életében természetesen nem csak sikerek, hanem nehéz időszakok is voltak. A magánéletében bekövetkezett tragédiák és megpróbáltatások komoly hatással voltak rá. Ezek után még inkább előtérbe kerültek azok az érzelmek, amelyek korábban is jelen voltak a dalaiban. A zene számára nem csupán munka vagy szórakozás, hanem egy olyan eszköz is, amelyen keresztül ki tudja fejezni azokat az érzéseket, amelyeket szavakkal sokszor nehéz lenne megfogalmazni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádiódik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
5: Gyere fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép kedd délután kívánok mindenkinek, Baranyi Tamás vagyok. Augusztus 25-e van. Névnapjukon köszöntöm a Patriciákat és a Lajosokat. A Lajos germán eredetű név, jelentése híres, dicső harcos. A Patricia pedig latin eredettel rendelkezik, és az előkelőség, valamint a nemesség fogalmához kapcsolódik. Arisztotelész az ókori görög filozófus gondolkodásának egyik fontos tétele, hogy a kiválóság nem egyetlen nagy tett, hanem a jó cselekedetek gyakorlásával kialakuló jellem. Ezt még egyszer mondanám, a kiválóság nem egyetlen tett, hanem a jó cselekedetek gyakorlásával kialakuló jellem. Kiválónak lenni tehát nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenkinél jobbnak kell lennünk. Inkább azt, hogy amit csinálunk, abban nem elégszünk meg mindig a kevesebbel. Ezt úgy is mondhatnám, hogy azt, amit csinálunk, azt szenvedéllyel tesszük. A kiválóság sok apró és igényes döntésből lépő fel. És én most úgy döntöttem, jöjjenek az útinformációk Budapestre vonatkozóan, aztán pedig az időjárás.

előrejelzés. Útszükületre kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. A harmadik kerületben a Cet János közben, a Cet János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapó utca között mindkét irányban szakaszos útszükületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövid szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszükületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Torzó utca között, mert távhővezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrácz úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek távhővezetés építés miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányunként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot távhővezeték felújítás miatt. Sávszőkületre kell készülni az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt csatornajavítás miatt. Lezárták Csepelen a Széchenyi István utcát a Kassai utcánál vízcsőtörés miatt. Csatorna átépítés miatt félpályás lezárásra számíthattok Újpesten, a Tőr István utcában, a Nádor utca közelében. Továbbá útszükületen kell áthajtani a 13. kerületben, a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Nézzük az időjárást. A nap folytatásában gyakran zavarhatják majd meg felhők a napsütést, és ezekből délután, valamint este helyenként esővel, záporral is számolhatunk. Sokfelé élénk lesz majd a szél, már kora délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, ami az érkező csapadék nyomán csökkenni kezd, s az előrejelzések szerint délután 3-tól 29, este 6-kor 28, 8 órakor 23, este 10-kor 21, éjfélkor pedig 20 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklet a Budapesten és környékén. A szerda reggeli órákban még előfordulhat páraság, egy-egy futózápor, napközben azonban gyorsan kitisztul majd az ég, és sok napsütésre számíthatunk. Csapadéknak holnap délután már kicsi lesz az esélye. A szél élénk marad, délutánra kellemes 28 fokos melegig érkezik. Csütörtökön a hajnali 18 fok után folytatódik a zavartalanul napos idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, és ezekből eső biztosan nem fog esni. A légmozgás továbbra is élénk lesz, délutánra a szerdainál picit melegebb, 29 fokos csúcsértéket jeleznek előre. A péntekünk napos, 34 fokos, a szombati napunk pedig esős, 30 fokos maximummal ígérkezik.

0: A mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak.
1: Mindenkinek egy remek kedd délután kívánok. Augusztus 25 van, kedd, Patricia és Lajos névnapja. A Lajosról tudhatjuk, hogy germán eredetű név, és jelentése híres harcos. A Patricia pedig a latin Patricius szóból származik, és eredetileg az előkelő patricius réteghez tartozó embert jelentette az ókorban. Innen érkezünk a mai utolsó fogalmunkhoz, mit tesz valakit valóban nemessé és értékessé. A nemesség nem a születésben, hanem a tettekben van. Fogalmazza meg ezt egy régi gondolat, mert lehet rangot, címet, vagyont örökölni, de belső nemességet nem. Azt nekünk kell kialakítanunk abból, ahogyan másokkal bánunk, ahogy döntünk, és abból is, hogy mit teszünk akkor, amikor senki sem figyel, illetve még azt is hozzátenném, hogy a nemesség egyfajta létezésmód, amit érdemes elsajátítanunk. Ebben a létezésmódban sokkal nagyobb figyelemmel és szeretettel, megbecsüléssel viszonyulunk saját magunkhoz, illetve a környezetünkben lévő emberekhez. Ez bizony egy alaphang. A nemesség egy alaphang, ami mindig egyfolytában szól bennünk. Talán éppen az adja az ember valódi értékét. Nem az, amit birtokol, hanem az, amit képvisel. Jöjjön most az időjárás, és előtte pedig az útinform. Útszükületre kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé, a Széna térnél, felújítás miatt. Napközben lezárják a belső sávot. A harmadik kerületben a Cet János közben, a Cet János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon, a forgalom egy sávon váltakozva halad, a Petúr utcát pedig lezárják az Anikó utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Lezárták a nyolcadik kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. A 9. kerületben a Vágóhíd utcában, a Soroksári út szervizútja és a Vaskapó utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell számítani szegélyépítés miatt. Sávlezárás okozhat lassulást a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövid szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt. Lezárták a 13. kerületben a Hegedűs Gyula utcát, a Viktor Hugo utca és a Torzó utca között, mert távfővezetéket javítanak. Lezárták a félútpályát a 14. kerületben a Fischer István utcában, az Ajka utca közelében egy rövid szakaszon, közműépítés miatt. A 14. kerületben a Kacsó-Pongrác úton kifelé a Rákospatak utca előtt időszakosan sávlezárásra készülhettek távfővezetés építés miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányunként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. A Dózsa-György úton a Váci út felé a Szondi utcánál lezárták a belső sávot távfővezeték felújítás miatt. Nézzük az időjárást. A nap folytatásában gyakran zavarhatják majd meg felhők a napsütést, és ezekből délután, valamint este helyenként esővel, záporral is számolhatunk. Sokfelé élénk lesz majd a szél, már kora délután 30 fok körül alakul majd a hőmérséklet, ami az érkező csapadék nyomán csökkenni kezd, s az előrejelzések szerint délután 3-tól 29, este 6-kor 28, 8 órakor 23, este 10-kor 21, éjfélkor pedig 20 fok lesz, s holnap hajnalra 19 fokig süllyed a levegő hőmérséklete Budapesten is környékén. A szerda reggeli órákban még előfordulhat páraság, egy-egy fotózápor, napközben azonban gyorsan kitisztul majd az ég, és sok napsütésre számíthatunk. Csapadéknak holnap délután már kicsi lesz az esélye. A szél élénk marad, délutánra kellemes 28 fokos meleg ígérkezik. Csütörtökön a hajnali 18 fok után folytatódik a zavartalanul napos idő, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, és ezekből eső biztosan nem fog esni. A légmozgás továbbra is élénk lesz, délutánra a szerdainál picit melegebb, 29 fokos csúcsértéket jeleznek előre. A péntekünk napos, 34 fokos, a szombati napunk pedig esős, 30 fokos maximummal ígérkezik. Én mindenkinek további kellemes rádiózást, egy egészen szép napot kívánok. Következik az ifja Bódi Csabi, aki azon lesz, hogy minél több kívánságotokat teljesítse. Legyetek ti a Rádió Dick zenei szerkesztői a következő 3 órában. Mindenkit szeretettel üdvözlök, Baranyi Tamás.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy betegelégedettségi platform, transzparenssé teszik az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Megszűnik a Balatonvilágosi Klub Aliga, valamint a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű státusza. A kormány döntése jelentős lépést jelent a Balatonpart vonalának magáncélú beépítése ellen, és a jövőben a helyi közösségek és az önkormányzatok is nagyobb beleszólást kapnak a fejlesztésekbe, derült ki Forstoffer Ágnes házelnök Facebook bejegyzéséből. Ez a döntés komoly eredmény a helyi civil szervezetek számára, amelyek évek óta küzdenek a klub aliga területének megóvásáért és a természetkárosító beruházások megállításáért. A távlati cél az, hogy a balatonparti sétányok ne luxusnyaralók elzárt magánterületeivé váljanak, hanem a nagy közönség számára nyitott, szabadon használható partszakaszok maradjanak. Tornádó söpört végig hétfőn a délnyugat franciaországi Pomá falun, 41 embert megsebesítve és több száz házat megrongálva, számol be a BBC. A mentésben több mint 120 sürgőségi dolgozó vett részt. A helyi hatóságok közlése szerint 15 embert kórházba szállítottak, köztük egy várandós nőt is, akire rádőlt a háza. A tornádó által keltett szelek sebessége elérte a 117 km/h. A tomboló szél háztetőket tépett le, fákat csavart ki, autókat rongált meg és törmelé borította be a települést. A becslések szerint 300 ingatlan rongálódott meg, 10 településen összesen mintegy 2800 otthon maradt áram nélkül, miközben Franciaország délnyugati részén narancssárga riasztást adtak ki a zivatarok miatt. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskolakezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvég díszítőket, valamint zsirkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, illetve a PVC alapú termékek ftalát tartalmát vizsgálták. A hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az KFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartóságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapó utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök terek között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és a vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai nap folyamán gyakran zavarhatják meg felhők a napsütést országszerte, sőt országszerte délután, kora este helyenként eső, zápor is előfordulhat. Cserébe sokfelé lesz élénk a keleties szél, és mindezek ellenére a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Országszerte úgy, hogy röviden és tömören pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap, annyi, hogy most lehet, hogy kicsit eshet az eső, lehet, hogy mondjuk például nem.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben.
3: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a zenei kívánságaitokat, úgyhogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és milyen alkalomból szeretnétek kérni, illetve küldeni, hiszen a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem minden hétköznap délután 3-tól 6-ig, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen egy ünnepnapra esik, de most inkább nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Vikus vagyok, Petrik Sanyikának küldenék egy dalt, illetve üzennék neki. Szia életem, remélem hallod az üzenetem, minden nap eszembe vagy, megbocsátok ezerszer, tarts ki, vigyázz magadra, hiányzol, egyetlen vagy örökké a szívemben, várlak haza a munkából, senki nem veszi át a helyed, nem sokára minden véget ér, GVM-től valamit. Na hát, hogyha Márk testvéremtől kéne egy jó kis zene, akkor szóljon a Te vagy minden gondolatom című slágere, Vikus kérésére, Patrick Sanyinak.

0: Gabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100. Ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha a zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, hiszen minden hétköznap kivétel nélkül a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem délután 3-tól 6-ig, még abban az esetben is, hogyha az a hétköznap amúgy éppen egy ünnepnapra esik. Rám mindig számíthattok. Annyit kérek tőletek, hogyha SMS-t írtok, akkor szépen intelligensen mutatkozzatok be, köszönjetek, mondjátok meg, hogy kinek, milyen zenét és milyen alkalomból szeretnétek kérni. Nagyon sokszor kapok olyat, hogy a speciálba küldöm apámnak, és akkor ennyi az SMS, és nem tudjuk, hogy ki küldi, illetve a drága édesapukának még a kereszt nevét sem tudjuk, illetve azt sem tudjuk, hogy most azért küldi az apjának, mert szereti, vagy mondjuk utálja, vagy mondjuk mert nokedlit evett. Tehát, hogy valami kis kedves kis mondatot, ami a szívetekből jön, nyugodtan oda lehet bígyeszteni az üzenet leges legvégére. Nyilván, hogyha hívtok engem, akkor én ezt kipréselem belőletek mindenféle keresztkérdéssel, de hogyha SMS-t írtok, akkor ilyen kedvesen írjatok. Most viszont következzen Leila és a kívánsága, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Leila vagyok, és a Sanyikának szeretnék küldeni valami jó szerelmes dalt, nagyon várom haza, puszi. Na hát akkor meg is ragadnám az alkalmat, hogy átadjam a szót Nisztor Rolandnak. Nagyon sok szeretettel fogom most elindítani tőle az Érezlek mindenhogy című slágerét.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapó utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök terek között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádas utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és a vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán gyakran zavarhatják meg felhők a napsütést országszerte, sőt országszerte délután, kora este helyenként eső, zápor is előfordulhat. Cserébe sokfelé lesz élénk a keleties szél, és mindezek ellenére a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Országszerte úgy, hogy röviden és tömören pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap, annyi, hogy most lehet, hogy kicsit eshet az eső, lehet, hogy mondjuk például nem.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Ha állást keresel, minden lehetséges eszközt meg kell ragadnod ahhoz, hogy kitűnj a tömegből. Bár a szakmai felkészültség elengedhetetlen, a kutatások és a felvételi tapasztalatok azt mutatják, hogy a megjelenés döntő szerepet játszik a sikerben. Egy brit tanulmány szerint a munkáltatók 51%-a utasított már vissza a jelöltet a külseje miatt, például ápolatlan ruházat vagy nem megfelelően festett hajszín miatt. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a gondozott külső egy nem tudatos jelzés az állásadó felé arról, hogy a jelentkező komolyan veszi a lehetőséget, és megkönnyíti a munkaadó igazából elképzelését az adott személy cégénél vagy az ügyfelek előtt. A Buffalo-i Egyetem humán erőforrása professzora rávilágított, hogy a jó megjelenésű jelentkezőket gyakrabban veszik fel, mivel az emberek a vonzó külsőhöz olyan pozitív tulajdonságokat társítanak, mint a megbízhatóság és az intelligencia. Ez a jelenség nem korlátozódik csupán az arcvonásokra vagy a testalkatra, mivel a megfelelő ruházat és smink a fizikai vonzerő részét képezi. A vonzónak értékelt emberek a gyerekkoruktól kapott pozitív visszajelzések révén magabiztosabbá válnak, határozottabb a fellépésük, fejlettebb a nonverbális kommunikációjuk, illetve kiterjedtebb a kapcsolati hálójuk. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a tudatos öltözködés mind a személyes, mind az online interjúk során sorsdöntő lehet. Egy másik munkakereső, egy média cégnél elhelyezkedő pályakezdő, annak ellenére bújt elegáns, hosszú ujjú gombos ingbe az interjúkon, hogy a leendő kollégái pólót viseltek. Ezzel kívánta kifejezni a felkészültségét egy esetleges ügyfél találkozóra. Meg hát azért természetesen, hogyha valahova mi elmegyünk, a legelső benyomás, amit tudunk tenni igazából bárkivel kapcsolatban, az az, amikor először meglátnak minket, és amikor legelőször meglátnak minket, a megnyilvánulásunk mínusz egyedik lépcsője már szinte, tehát érdemes érdemes hát igényesen öltözködni, és nem azért, mert a ruha teszi az embert, hanem azért, mert amúgy igazából tényleg a ruha teszi az embert, bár az sem jó, hogyha valaki igénytelen és fölvesz mondjuk egy szép ruhát, attól még igénytelen marad, meg hogyha megfogunk egy burgonyát, és Jennifer Lopez színvonalú sminket rakunk a burgonyára, az ugyanúgy egy burgonya marad, ezzel nem szeretnék megbántani senkit, illetve magamra haragítani, de ez az igazság, de azért tényleg nem mindegy, hogy valaki ápolatlan hajjal megy oda, nagy körömmel, piszkos cipővel, vagy mondjuk egy szép, elegáns, normális, igényes megjelenéssel, meg hát azért tényleg eléggé beszélgetés indító lehet akár mondjuk egy megfelelően választott parfüm, vagy mondjuk egy óra is. Tehát például általában az ilyen nagyon gazdag emberek nem azért vesznek drága svájci órát, hogy lássák, hogy mennyi az idő, hanem mert tényleg igazából két gazdag ember könnyen összhangra talál mondjuk egy első beszélgetés során mondjuk egy bárban, hogyha mondjuk összehasonlítják az órájukat. Hogy ú, de jó, neked ez a modell van, nekem az. Ú, de jó, óra, nagyon szép, és akkor már is el tudnak kezdeni beszélgetni kötetlenül, nem úgy, hogy szia, hogy hívnak, így meg így, engem meg úgy, szuper, örülök, hogy megismertelek. Ettől azért csak jobb egy órával kapcsolatban, igazából szóba legyedni a másikkal. Szóval, hogyha az a tapasztalatunk, hogy nem nagyon vesznek föl minket sehova, akkor érdemes igazából a külső adottságokat megnézni, és mondjuk ott elkezdeni keresni, hogy mi lehet a probléma a rendszerben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon-nagyon sok szeretettel várom és teljesítem a további zenei kívánságaitokat, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, tehát a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ám bár én összesítve több száz SMS-t, illetve betelefonálást kapok, így ténylegesen mindenki kívánságát lehetetlenség lenne, mint fizikailag, mint kémiailag, mint matematikailag teljesíteni, bármilyen tudományágot, ha nézzünk, 3 órába több száz kívánság nem tud beleférni, de minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a lehető legtöbb kívánság teljesüljön, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan Zita SMS-ét, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Sziasztok, Zita vagyok, Szabolcs megyéből. Szeretnék édesanyukámnak kérni egy dalt, puszi nektek. Na hát akkor, ha Szabolcs megyéből a Zita a drága anyukájának szeretne kedveskedni egy jó kis zenével, akkor már el is indítom Mr. Andreas-tól a Drága anyám című...

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk,
0: a mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
1: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak.
0: A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász Losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungya lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityúvász Losasza.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
6: A méltó nyughely mindenkinek jár. A Hegedűs Gránit garantáltan megfizethető áron készít sírköveket. Vállaljuk síremlékek bontását, felújítását, tisztítását, kriptaépítést és sírkörnyéki járdák kivitelezését. Ha sírkő, akkor Hegedűs Gránit, mert a méltó nyughely mindenkinek jár. További információ a Hegedűs Gránit Facebook oldalán, vagy hívjon minket a 0620 583 4816-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mohamed Fatima egy különleges hang története. Mohamed Fatima neve sokak számára egyet jelent a magyar könnyűzene egyik meghatározó korszakával, a Fekete vonat sikereivel és az olyan emlékezetes dalokkal, mint a Ragyog a szívem. Az énekesnő története azonban jóval több egy sikeres zenei karriernél. Életútja tele van fordulatokkal, újrakezdésekkel, külföldi évekkel és olyan időszakokkal, amikor ismét fel kellett építenie önmagát és pályáját. Mohamed Fatima 1981. augusztus 16-án született. Már fiatalon közel került a zenéhez, és mindössze 16 éves volt, amikor 1997-ben a Fekete vonat énekesnőjeként országosan ismerté vált. A Fekete vonat a 90-es évek végének egyik népszerű magyar hip-hop és pop formációja lett. A zenekar a Fila Rap Jam díjának megnyerése után lemezszerződést kapott, majd sorra jelentek meg sikeres albumaik. Fatima számára rendkívül fiatalon érkezett meg a hírnév. Miközben más, vele egykorú fiatalok még az iskolai éveket élték, ő már színpadon állt, közönség előtt énekelt, és egy ország ismerte nevét. A Fekete vonat több sikeres lemezt készített, köztük az 1998-ban megjelent első albumot, majd a Város másik oldalán és a Harlemi éjszakák című kiadványokat. A formáció később feloszlott, Fatima életében pedig új időszak kezdődött. Az együttes megszűnése után az énekesnő külföldön is szerencsét próbált. Londonba költözött, ahol egészen más körülmények között kellett helytállnia, és a zenei pályától távolabb is dolgozott. Ez az időszak fontos része lett az életének, hiszen megmutatta, hogy a színpadi sikerek mögött mennyi kitartásra és alkalmazkodásra van szükség. Fatima később visszatért Magyarországra, és újra megpróbált helyet találni magának a hazazenei életben. 2012-ben a The Voice című tehetségkutató műsorban is feltűnt, ahol Karamell csapatába került. Bár a versenyben nem jutott sokáig, szereplése ismét ráirányította a figyelmet. A következő években már szóló énekesként építette karrierjét. 2013-ban megjelent első önálló albuma, amelyen 17 saját dal kapott helyet. Ugyanebben az időszakban született meg a Ragyog a szívem című dala is, amely az énekesnő egyik legismertebb szólóslágere lett. Később Ott leszek című dalával a Dal című műsorban is szerepelt. Mohamed Fatima pályájának különlegessége, hogy hosszú évek alatt többször is képes volt újra megmutatni magát. Nem egyetlen korszakhoz kötődik, a Fekete vonat fiatal énekesnőjéből szóló előadó, majd ismét egy sokat foglalkoztatott és szeretett előadó lett. Ez különösen fontos egy olyan szakmában, ahol folyamatosan változnak a zenei divatok, az előadók és a közönség igényei is. Mohamed Fatima története azért is figyelemre méltó, mert nem egyenes akadályoktól mentes sikertörténet. Volt időszak, amikor a csúcson volt, később pedig távol került a reflektorfénytől, külföldön próbált szerencsét, majd újra visszatért. Mindezek ellenére nem adta fel az éneklést és a zene iránti szeretetét sem.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
8: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapó utca között mind a kettő irányban a szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádor utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és a vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
8: A mai nap folyamán gyakran zavarhatják meg felhők a napsütést országszerte, sőt országszerte délután, kora este helyenként eső, zápor is előfordulhat. Cserébe sokfelé lesz élénk a keleties szél, és mindezek ellenére a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Országszerte úgy, hogy röviden és tömören pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap, annyi, hogy most lehet, hogy kicsit eshet az eső, lehet, hogy mondjuk például nem.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
8: Ez itt továbbra is a Bódik Kívánság Show, szóval várom továbbra is az SMS-eket, illetve betelefonálásokat a 0630-3030-100-as telefonszámra, mert minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, de szerintem ezt már pontosan tudja mindenki, hiszen az elmúlt, hát bő 4,5, szűk 5 év, tök mindegy, ebben az előbb említett időszakban azért már többször is bizonyítottam, hogy azért, mert a mai nap éppen a naptárban piros betű, attól még rám számíthattok. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is inkább a következő SMS-t, melyet Elizabeth-től kaptam, így szól. Szia, Elizabeth vagyok, szeretnék küldeni Tonynak egy zenét a hosszú vezetés miatt, és Briannek és Justinnak. Köszönöm szépen. Hát akkor Elizabeth, nagyon nagyon sok szeretettel, a hosszú vezetésre való tekintettel küld egy zenét Tonynak, Briannek és Justinnak. Legyen ez a zene most Jamie-től a Haza kell menni, hiszen egy hosszú vezetés után természetesen az ember általában haza szokott menni.

0: Módi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és hát úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hogy miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap 3-tól 6-ig a lehető legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy hát nem is húzom tovább az időt a fölösleges dumával. Jöjjön a következő kívánság, melyet Adriántól kaptam SMS formájában, így szól. Szia, Adrián vagyok, szeretnék küldeni Norbinak

Szirakra jó utat neki hazafelé, Váradi. Na hát akkor egy jó kis Váradi olasz Rico duett fog szólni, szeretni csak egyet lehet egyveleg, Adrián kérésére. Hát,

Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapó utca között mind a kettő irányban a szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök tere között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádor utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és a vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán gyakran zavarhatják meg felhők a napsütést országszerte, sőt országszerte délután, kora este helyenként eső, zápor is előfordulhat. Cserébe sokfelé lesz élénk a keleties szél, és mindezek ellenére a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Országszerte úgy, hogy röviden és tömören pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap, annyi, hogy most lehet, hogy kicsit eshet az eső, lehet, hogy mondjuk például nem.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A szénsav a száj pH értékére is hatással van, így mind az üdítők, mind a szénsavas víz veszélyt jelenthetnek a fogainkra. Az üdítők cukortartalma ráadásul még fokozza a veszélyt, míg a szénsavas víz 20 perc után már nem gyakorol hatást a száj savasságára. Sokan az üdítők helyett már szénsavas vizet választanak, mert nincs benne cukor, mégis hasonlóan frissítő érzést nyújt. Egy friss előzetes kutatás megerősíti, hogy a szénsavas víz valóban jobb választás lehet a cukros üdítőknél, de a fogzománcra ennek az italnak is lehet hatása. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan változtatják meg a különböző italok a száj savasságát. A vizsgálat során 20 felnőtt többféle italt fogyasztott. Cukros üdítőt, sima szénsavas vizet, kálciummal dúsított szénsavas vizet, valamint hagyományos vizet. Ezután azt figyelték meg, hogy hogyan változik a résztvevők nyálának pH értéke, azaz a savasságot és a lúgosságot mérték. Az eredmények alapján nem volt kérdéses, hogy melyik ital jelentette a legnagyobb terhelést a fogak számára, természetesen ez a cukros üdítő volt. Fogyasztása után a nyál savassága jelentősen megnőtt, és a változás hosszabb ideig is fennállt. Ez azért fontos, mert amikor a száj pH értéke körülbelül 5,5 alá csökken, a fogzománc elkezdhet gyengülni, a savas környezet idővel pedig hozzájárulhat a fogak felszínének kopásához, amit fogeróziónak neveznek. A kutatásban a cukrozatlan szénsavas víz is átmenetileg savasabbá tette a száj környezetét, de a hatás jóval enyhébb volt, mint az üdítőknél. A nyál természetes módon segített visszaállítani a normális állapotot, és körülbelül 20 percen belül a savasság ismét közel került a kiindulási értékhez. A kálciummal dúsított szénsavas víznél hasonló eredményeket figyeltek meg. Bár ez az ital is okozott kisebb változást, a szervezet természetes védekező rendszere képes volt mégis helyreállítani az egyensúlyt. A kutatás alapján a válasz nem egyszerű, hogy igen vagy nem. A szénsavas víz nem olyan veszélyes a fogakra nézve, mint mondjuk a cukros üdítők, de nem is teljesen semleges hatású. Amúgy, ahogy járom az országot, így elcsodálkoztam mindig is, de már gyerekkorom óta, hogy van az, hogy általában mondjuk 10 emberből 9-nek természetesen Magyarországon nincs épp foga. Tehát, hogy van valamilyen szájhigiéniai problémája, és gondolkoztam azon, hogy évekig nem mosnak fogat egyszer sem, vagy direkt úgy csinálják, hogy minél jobban kirohadjon a foguk, tehát hogy sose értettem az embereket, hogy vajon miért nincs meg az a megfelelő dentális higiénia, illetve odafigyelés, és hát ez a cikk, ez most sok mindent elárul. Tehát nem gondolom, hogy az emberek direkt nem mosnak fogat, hogy minél csúnyább legyen a foguk, mert egy ideig erre is gondoltam, hanem csak szimplán nem megfelelő minőségű folyadékot visznek be a szervezetükbe, ugyebár a szájon keresztül, és hát ugye a sok cukrosüdítő ehhez mind hozzájárul, illetve még a szénsavas víz is a problémát tud okozni, bár nem olyan veszélyes a helyzet a szénsavas víz esetében, de akkor is azért minimális elváltozást a száj pH értékében kimutattak, és kellett 20 perc legalább, mire visszaállt az embereknek a pH értéke. Na most, hogyha naponta mondjuk csak 5-ször iszik az ember, az már 5-ször 20 perc, szer 365, akkor ugye nyilván rájön az ember, hogy a szénsavas folyadék sem olyan jó hatással van a szervezetre, mint mondjuk például egy sima natur szénsavmentes.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

Ez itt még mindig a Bódi kívánságsó, tehát igazából, mint ahogy minden hétköznap délután 3-tól 6-ig, úgy most is várom és teljesítem a zenei kívánságokat, úgyhogy annyi feladatotok lenne, hogy kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06303030-100-as telefonszámot, és vagy megírjátok nekem SMS-ben, vagy pedig felhívtok, és elmondjátok nekem úgy, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és hát természetesen, hogy miért szeretnétek küldeni, hiszen adni mindig jobb, mint kapni, úgyhogy olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Üdv Jocinak, kérnék egy zenét a kitartó munkájáért és az ember feletti kitartásáért, illetve a családomhoz való hozzáállásért. Jó munkát, és ne feledd a kolbászokat. Na hát akkor, kedves Joci, nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen rendes csávó vagy, további jó munkát, és ne feledd el a golyokat. Egy jó kis LL Junior fog szólni akkor számodra, méghozzá az Extra Idő című slágere. Szerintem most tök jól ide passzol. Eljött a pillanat,

0: Ódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
2: A kormány 7,5%-ban határozta meg a 2026-os deficit célt, az idei költségvetést módosító javaslatot, amelynek a valóság költségvetése nevet adták, augusztus 31-ig nyújtják be az országgyűlésnek, közölte a pénzügyminisztérium az MT-vel. A közlemény szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiány cél további csökkentését. Ez mutatja az örökölt helyzet súlyosságát és azt is, hogy az előző 16 év hibáit és rossz döntéseit néhány hónap alatt nem lehet kijavítani. Rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Tiszaug önkormányzata, miután lakossági bejelentések alapján zavaros habos vízre figyeltek fel a Holtisza Szabadidő Parknál található szakaszán. Adta hírül Tiszaug önkormányzatának közlés alapján a Pecaverzum. A vízből mintát vettek, referenciául pedig a Holtisza egy másik ága szolgált. A Bácsvíz laboratóriumi vizsgálatából kiderült, hogy a feltételezetten szennyezett vízben az összes foszfor tartalma 4,5-szeres, a kémiai oxigénigény 4,9-szeres volt, míg a víz pH értéke 1,1-szeres mértékben volt magasabb a másik minta értékeihez képest. Tiszaug önkormányzata az eredmények alapján rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Több ponton megsértette az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a CATL debreceni akkumulátorgyára. A vállalat ezért 10 millió forintos bírságot kapott, jelentette be a térségország gyűlési képviselője. Tárkányi Zsolt elmondta, a bírság 30%-a, vagyis 3 millió forint a debreceni önkormányzathoz folyik be. Arra kérte a városvezetést, az összeget fordítsák természetvédelemre. A következő napokban 5 megye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MT-t. A Balatonnál néhány drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen, a finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. 4 éves eltiltást kaphat egy magyar válogatott atléta, aki a gyanú szerint doppingvédséget követett el, írja az Express. A versenyző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a magyar antidopping csoport már tájékoztatta a ráváró fegyelmi eljárásról. Az Express úgy tudja, az atléta A mintájában mutatták ki tiltott szer jelenlétét, amelyet a B minta vizsgálata megerősített. Ezen a héten várhatóan szerdán indul fegyelmi eljárás ellene, feláll a hazai sportdöntőbíróság, így napokon belül sor kerülhet az atléta meghallgatására, és nyilvánosságra kerül, hogy kinek kell felkészülnie versenyzői jogainak hosszabb idejű megfosztására, nyilatkozta a Tiszeker Ágnes, a hazai dopping ellenőrzések irányítója. Tavasszal egy magyar kerékpáros bukott meg a dopping teszten.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
3: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szerviz útja és a Vaskapó utca között mind a kettő irányban a szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrácz útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos a sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök terek között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádas Budapesti utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és a vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívüli közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
3: A mai nap folyamán gyakran zavarhatják meg felhők a napsütést országszerte, sőt országszerte délután, kora este helyenként eső, zápor is előfordulhat. Cserébe sokfelé lesz élénk a keleties szél, és mindezek ellenére a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Országszerte úgy, hogy röviden és tömören pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap, annyi, hogy most lehet, hogy kicsit eshet az eső, lehet, hogy mondjuk például nem.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben. Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
3: Vegyétek elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630 3030 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét kértek, és hát, hogy milyen alkalomból küldenétek, ugyanis egy zenét lehet nagyon sok szeretettel, vagy akár nagyon sok utálattal is küldeni, úgyhogy mindenféleképpen valami kellemes kis üzenetet is írjatok már oda az SMS végére. Én pedig olvasom gyorsan a következőt, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia Csabika, Zalaegerszegre szeretnék küldeni Brandonnak és Krisztiánnak egy zenét. Üzenjük nekik, hogy nagyon szeretjük őket, az egész családja. Na hát, hogyha az egész család nagyon szereti a kedves Brandont és a kedves Krisztiánt, akkor Zalaegerszegre nagyon sok szeretettel fog szólni egy jó kis dal. Igaz, hogy nem lett konkrétum leírva, úgyhogy mivel én ezt úgy érzem, hogy rám van bízva, elindítom Lorenzótól a Nem értem, miért kell című slágerét.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Digben.

elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig felhívhattok, és akár úgy is meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen zenét, és miért szeretnétek küldeni, ugyanis én minden áldott hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Zocsónak, a gyúrósnak és Tibikének küldenék egy dalt, kérlek játsszátok le. Na hát ez nagyon szép és nagyon jó. Egyrésztről sajnos nem tudtuk meg, hogy ki kéri a dalt, tehát hogy ki írta az SMS-t és kiküldi sok szeretettel Zocsónak, a gyúrósnak és Tibikének a most következő dalt, illetve azt se tudtuk meg, hogy milyen alkalomból. Tehát ez lehet pozitív vagy akár negatív alkalom is. Ezért próbálom mindig a szátokba rágni, hogy hogy kell egy jó SMS-t írni. Szia Csavika, XY vagyok, és ennek meg ennek kérnék ezt meg ezt a dalt, ilyen meg olyan alkalomból. Így tökéletes egy SMS, így biztos, hogy nincs félreértés, és így biztos, hogy szívhez szóló is a kívánság. Úgyhogy most sok szeretettel elindítok egy jó kis gingit, méghozzá már is mondom nektek, hogy melyik slágerét, na hát melyik legyen. Legyen mondjuk a Korázon, Zocsónak, a gyúrósnak és Tibikének sok szeretettel.

0: meg mire vár. Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió.

0: Közlekedési hírek.
1: A Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél útszűkületre kell készülni, illetve le van zárva a belső sáv. A Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon haladhat váltakozva, a Petúr utcát pedig lezárták az Anikó utcánál. A Donkó utcát is lezárták a Magdolna utca és a Kálvária tér között, illetve a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervízútja és a Vaskapó utca között mind a kettő irányban szakaszos útszűkületre kell számítani. A Kőbányai úton a Pongrác útnál befelé le van zárva a jobbra kanyarodó sáv, kifelé pedig csak a belső sáv járható. Szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni napközben a Dózsa-György úton, az István utca és a Hősök terek között. A Soroksári úton kifelé a Koppány utca után le van zárva a buszsáv, illetve a Nádor Kasdi utcában, a Batthyány utcánál a forgalom egy sávon haladhat váltakozva. Az Ürömi út egyirányosítva lett befelé a Szentendrei útnál, illetve félpályás lezárásra kell készülni a Türr István utcában, a Nádor utca közelében, valamint a Keszkenő utcában, a Szent László útnál. Vezessen mindenki ügyesen, okosan és a vagányan, mondom gyorsan, hogy milyen idő várható mára, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai nap folyamán gyakran zavarhatják meg felhők a napsütést országszerte, sőt országszerte délután, kora este helyenként eső, zápor is előfordulhat. Cserébe sokfelé lesz élénk a keleties szél, és mindezek ellenére a mai délután 30 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Országszerte úgy, hogy röviden és tömören pontosan ugyanaz lesz, mint tegnap, annyi, hogy most lehet, hogy kicsit eshet az eső, lehet, hogy mondjuk például nem.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A középkorú emberek elvileg életük csúcsán vannak, és ennek megfelelően pedig a munka, a család, a saját egészségük és számos más dolog egyszerre köti le a figyelmüket. Ez nem könnyű időszak, ilyenkor hajlamosak az emberek olyan szokásokat felvenni, melyek később megbosszulhatják magukat. A középkorú emberek nincsenek könnyű helyzetben. A munkahelyi felelősség, a családi feladatok és a folyamatos időhiány mellett könnyen háttérbe szorulnak az egészséggel kapcsolatos szempontok, pedig éppen ezek az évek határozzák meg, hogy milyen állapotban érkezünk majd meg az időskorban. És ezért nem győzöm hangsúlyozni, hogy elkezdeni egészségesen élni sosem elég korai. Tehát, hogyha valaki már gyermekkorában egészségesen él, és mondjuk jár, mit tudom én, végbordozni, teniszezni, mindenféle sportra, kultúrált és civilizált étkezési szokásai vannak, eljár edzeni, nem dohányzik, nem alkoholmániás, akkor már a középkorára is kirobbanó formába lesz. És hogyha valaki kirobbanó formában van a középkorában, akkor ugyanolyan jó, hát hogy is fogalmazza, meg állapotban érkezik majd meg az időskorba. A saját rokonságomat tudom nektek elmondani, hogy igazából talán egy vagy kettő olyan embert tudnék megnevezni, akinek hetessel kezdődött az életkora, de hogyha most ezt szembefordítjuk például azzal, hogyha az ember elmegy Rómába, akkor a spanyol lépcsőn a 80 plusz éves ázsiai időskorú emberek meg simán szó szerint föl meg leszaradnak a lépcsőn, hát szerintem ez elég példa kéne legyen azoknak az embereknek, akik nem tudják eldönteni, hogy most hát járjak el edzeni, vagy egyek meg egy ilyen töltött káposztába tekert pörköltöt. Tehát, hogy szerintem ezeknek az embereknek ez mind-mind követendő példa kéne legyen, főleg úgy, hogy számos olyan hétköznapi szokás alakul ki a középkorban, amely elsőre ártalmatlannak tűnik, hosszabb távon azonban komoly egészségügyi következményekkel járhat. Illetve, hogyha erre még rá akarunk rakni egy lapáttal, akkor az étkezést, illetve a mozgás és a káros szenvedélyeket, hogyha még félre is rakjuk, tehát hogyha az ember egy életen át lelkileg egy roncs, mert nem olyan az anyagi helyzete, vagy igazából mindig csak azt nézi, hogy kinek milyen van, meg kien nincs, és a saját magával sosem foglalkozik, ezáltal sosem fejlődik, az már a másik kérdés. Tehát, hogy ez nagyon egy összetett és komplex dolog, hogy ki mennyire egészséges. Tehát én például onnan tudom, hogy mondjuk a külföldi, nem tudom milyen boltban mondjuk magyarokkal vagyok körbevéve, hogyha befognám a fülem és csak nézném, hogy mit csinálnak, na már onnan meg lehetne tudni, hogy most ők magyarok-e vagy nem. Ugyanis általában a magyarok, hogyha külföldön járnak, akkor nem azt nézik leginkább, hogy hol vannak, meg hogy hova jutottak el, hanem mondjuk, hogyha vesznek egy vizet, és mondjuk nem tudom milyen pénznemben van kiírva a víz, akkor már egyből számolgatják, átkonvertálják, utána átkonvertálják euróból mondjuk forintra, és akkor úgy jön ki a válasz, hogy hát ez Magyarországon otthon, ez 80 forinttal olcsóbb lenne ám. Na most, hogyha az ember ilyen negatív és ilyen rossz szemszögből közelít meg gyakorlatilag mindent egy életen át, akkor persze, hogy idős korára olyan lesz, mint mondjuk a Fel című filmben, amikor elrepül a lufiktól a ház. Na ott, ahogy van az öregember, egy megkeseredett vénember, na sajnos akkor vezet oda minket az élet, hogy ilyenek legyünk mi is. Szóval a következtetés, hogy tegyünk félre mindenféle társadalmi, meg mindenféle elvárást, csak a magunk és a családunk jól léte legyen a szemünk előtt, semmi más nem fontos. Legyünk boldogak!

0: kívánság nagyon más.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: csak gyötrelem.
1: Nagyon szépen köszönöm elsősorban nektek ezt a mai napot, hiszen rengeteg SMS-t, illetve betelefonálást kaptam, és hát meg szeretném ragadni az alkalmat arra, hogy elmondhassam nektek azt, hogy sajnos nem tudom mindig mindenki kívánságát teljesíteni, hiszen sajnos, vagy hála Istennek, már kinőttük magunkat annyira, hogy a bruttó három órányi műsoridőbe összesítve több száz SMS, illetve betelefonálás érkezik, így ténylegesen mindenkire sosem fog elég idő jutni, de hát ilyen ez a pop szakma, lehet így kicsit viccelődni vele, viszont viccet félretéve, akinek esetleg mégsem teljesült volna a kívánsága, ő neki azt üzenem, hogy hosszú még az élet, és holnap is van nap, előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, úgyis mindig annyi áldást kapok tőletek, hogy legyen szerencsés 100 évig, meg ilyenek, és akkor ilyenkor mindig azt mondom magamba, hogy na ne, 100 évig fogok élni, és hogyha tényleg így lesz, akkor én még 100 év múlva is teljesítem a kívánságokat, ezért mondom ilyen nyugodt szívvel, hogy előbb-utóbb úgyis mindenkire sor kerül, főleg holnap, amikor délután 3-kor újult erővel kipihentem, visszatérek majd, és teljesítem a további zenei kívánságokat. Addig is kellemes további időtöltést kívánok mindenkinek, búcsúzásul pedig itt hagyok nektek egy jó kis női zenei blokkot, így búcsúzásul itt lesz velünk Edi, Merci B és Edit is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer ezt a mai napot, hatalmas puszi és ölelés, sziasztok, Devlessa!

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep.
1: Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió Dickben.
0: 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dicken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
3: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
4: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
3: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
4: Pulpé.
3: Így van. Szityuvász.
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Eller Junior egy különleges életút a fekete vonattól a szóló karrierig. Eller Junior eredeti nevén Leslie Junior a magyar könnyűzene egyik ismert és sokoldalú előadója. Életútja szorosan összefonódik a roma kultúrával, a hip-hoppal, a popzenével és a fekete vonat történetével. Pályafutása során fiatalon került a reflektorfénybe, később pedig szólóénekesként is sikert aratott. Dalai között megtalálhatók a szerelemről, a családról, a veszteségről és az élet nehézségeiről szóló érzelmes számok, amelyekkel sok ember tudott azonosulni. Eller Junior 1981-ben született Budapesten. Már fiatalon érdeklődött a zene iránt, és hamar megmutatkozott, hogy különleges érzéke van az előadó művészethez. A 90-es években testvérével, Eller Juniorral és Mohamed Fatimával együtt a Fekete Vonat meghatározó tagja lett. A formáció a magyar hip-hop és pop egyik fontos úttörője volt, amely olyan időszakban hozta közelebb a roma zenei kultúrát a széles közönséghez, amikor ez még koránt sem volt magától értetődő. A Fekete Vonat rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Zenéjükben a hip-hop, a pop, roma zenei hagyományok sajátos módon keveredtek. Dalaik gyakran hétköznapi történetekről, szerelemről, családról és az élet nehézségeiről szóltak. A zenekar fiatal tagjai rövid idő alatt országosan ismerté váltak, és olyan közönséghez jutottak el, amely korábban kevésbé találkozott roma előadókkal a magyar könnyűzenében. A Fekete Vonat sikere után azonban az együttes útjai szétváltak. Eller Junior számára ez nem a zenei pálya végét jelentette, hanem egy új korszak kezdetét. Szóló előadóként folytatta karrierjét és fokozatosan kialakította saját zenei világát. Míg a Fekete Vonat elsősorban a hip-hop és a rap világához kapcsolódott, Eller Junior szóló produkcióiban egyre erősebben jelentek meg a popzenei és a romantikus elemek is. Szóló karrierje során számos olyan dalt készített, amelyek hosszú időre bekerültek a magyar közönség emlékezetébe, jellegzetes hangja és előadásmódja miatt könnyen felismerhetővé vált. Zenéjében gyakran jelent meg a szerelem, család fontossága, összetartozás és az érzelmek nyílt vállalása. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ne csak a fiatalabb, hanem az idősebb generációk körében is sok rajongót szerzett. Eller Junior pályafutásának egyik fontos része a roma kultúra képviselete. Művészetében nem csak zenei stílusok keverednek, hanem a roma identitás és a magyar könnyűzene világa is találkozik. Pályája megmutatja, hogy a roma előadók a magyar zenei életben is képesek meghatározó szerepet betölteni, miközben saját kulturális gyökereiket is megőrzik. Az énekes életében természetesen nem csak sikerek, hanem nehéz időszakok is voltak. A magánéletében bekövetkezett tragédiák és megpróbáltatások komoly hatással voltak rá. Ezek után még inkább előtérbe kerültek azok az érzelmek, amelyek korábban is jelen voltak a dalaiban. A zene számára nem csupán munka vagy szórakozás, hanem hanem egy olyan eszköz is, amelyen keresztül ki tudja fejezni azokat az érzéseket, amelyeket szavakkal sokszor nehéz lenne megfogalmazni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
6: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Csukcsumi mindenkinek, olvasom az üzeneteket, mert hogy itt vagyok a Dick FM-ben. Méghozzá 100.3 Rádiódi, romákról nem csak romáknak.

0: Rádió Dick.
1: Molnár Tamás Nyíregyházáról kéri ezt a dalt a kollégájának, Juhász Attilának szeretettel, mert nagyon jó barát is egyben, és jó a légkör. Hát nagyon örülök, hogy itt vagytok, és hát akkor jó munkát kívánok nektek.

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Balogh Noémi Egerből küldi ezt a zenét a legjobb barátnőjének, Lakatos Dórának. Hát akkor engedjétek meg, hogy Egerbe is szóljon a következő dal, hiszen én is Egerben születtem, és a kedvenc városom mai napig Eger. Nagyon imádok mindig ott lenni, főleg a Dobótér környéken. Imádom nézelődni magát a várost, a finom ételeket, annyira imádom a szép asszony vagyat, annyira szeretem a környékbeli embereket. Hát igen, aki egri, azt már csak tudja. Úgyhogy akkor puszi mindenkinek Egerbe is.

0: Penas tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Megyünk tovább a jó kedvel a hangulattal, és Kis Roland szeretne szónokról kedveskedni ezzel a dallal Tórának. Hát akkor remélem, hogy a köszöntés az most sikerült, és Tóra velünk maradt, mert hogy a következő dal neki megy.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk. Neked. Ikonikus dallamok. Felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádiódikben minden hétvégén déltől Húzdrá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a Húzdrá cigányban. 100.3 Rádiódik. Romákról. Nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: A külügyminisztérium nevében feljelentést tett kedden Orbán Anita tárcavezető a Covid-járvány elleni védekezéssel kapcsolatban 2020 tavaszán lefolytatott beszerzések ügyében. A legfőbb ügyészségnek tett feljelentés a Szijjártó Péter által vezetett minisztériumban 2020 márciusában és áprilisában a Covid-járvány elleni védekezés kapcsán körülbelül 300 milliárd forint értékben lefolytatott közbeszerzés alóli kivételként kezelt beszerzéseket érinti. A minisztériumban folyó átvilágítás során talált információk, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés és egyéb bűncselekmények gyanúját és a minisztérium előző felső vezetésének felelősségét vetik fel, jelezte. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza keddi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. Ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban, mondta a politológus az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága előtt. Ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős legyen, az nagy ember vagy kicsi, pesti vagy vidéki, bíróság elé kerüljön, fogalmazott. A magyar jogállamiság részévé tenni a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt Sárvári Nikolász, akit a Tisza frakció jelölt a szervezet élére. A jelölt úgy fogalmazott, az, hogy Magyarországon így el lehetett bánni a közvagyonnal, elfogadhatatlan, és ezt ő magyarként szégyelli. Sárvári Nikolász a hivatal egyik fő feladatának a közintézményekbe vetett közbizalom és a transzparencia megteremtését nevezte. Mérséklődött a lakások drágulásának üteme júliusban, országos szinten 10-szeres különbség is lehet a négyzetméter árak között, közölte az ingatlan.com az MT-vel kedden. Az áremelkedés mértéke havi összevetésben 0,1%-ra, éves szinten 11,9%-ra csökkent. Budapesten 0,9%-os volt a drágulás az előző hónaphoz képest, de a közlemény szerint ez a júniusi 0,1%-os csökkenés kompenzációja lehetett. A főváros az előző év azonos időszakához képest 8,3%-kal nőttek a lakásárak, az ingatlan.com lakás árindexe alapján, miközben a kínálat jelentősen nőtt. 3 napon át tölt meg progresszív kultúrával egy ipari területet az Inota Fesztivál, amely csütörtökön kezdődik a Várpalota Inota melletti hűtőtornyoknál, az ország egyetlen erőműben megvalósuló audiovizuális fesztiválján, a 8-as főút mentén már 4. éve zenei programok és látványos fényművészeti kiállítás zárja a nyarat.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daft Tume Szabinával a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jó.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Papa, csiftu menge!
1: 100.3 Rádiódik.
2: Pap Nikoletta bajáros szeretettel köszönti ezzel a számmal a barátját, Varga Márkot, akinek ma van a születésnapja. Isten éltessen téged, sok boldogságot kívánok, és remélem, hogy finom volt a torta.

Varta Renáta szeretne kedveskedni a következő dalal unokatestvérének, Krisztiánnak, és velünk tart még Dávid is, aki meg szeretné lepni Lillát sok-sok szeretettel. Legyen akkor így, és a következő zene megy nektek is.

0: kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Fodor Eszter Tatabányáról küldi ezt a számot az öccsének, Fodor Márknak. Erőt, egészséget és boldogságot kíván neki, és sok-sok kitartást. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, és akkor én is a legjobbakat kívánom.

0: Nekünk, neked. Rádiódik.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Magyarország kedvenc kívánságműsora. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Legközelebb is itt vagyok veletek. Tudjátok a végszót, csumidaftumel, tehát puszilag titeket.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapta, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityuvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Eller Junior egy különleges életút a fekete vonattól a szóló karrierig. Eller Junior eredeti nevén Leslie Junior a magyar könnyűzene egyik ismert és sokoldalú előadója. Életútja szorosan összefonódik a roma kultúrával, a hip-hoppal, a popzenével és a fekete vonat történetével. Pályafutása során fiatalon került a reflektorfénybe, később pedig szólóénekesként is sikert aratott. Dalai között megtalálhatók a szerelemről, a családról, a veszteségről és az élet nehézségeiről szóló érzelmes számok, amelyekkel sok ember tudott azonosulni. Eller Junior 1981-ben született Budapesten. Már fiatalon érdeklődött a zene iránt, és hamar megmutatkozott, hogy különleges érzéke van az előadó művészethez. A 90-es években testvérével, Eller Juniorral és Mohamed Fatimával együtt a Fekete Vonat meghatározó tagja lett. A formáció a magyar hip-hop és pop egyik fontos úttörője volt, amely olyan időszakban hozta közelebb a roma zenei kultúrát a széles közönséghez, amikor ez még koránt sem volt magától értetődő. A Fekete Vonat rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert. Zenéjükben a hip-hop, a pop, roma zenei hagyományok sajátos módon keveredtek. Dalaik gyakran hétköznapi történetekről, szerelemről, családról és az élet nehézségeiről szóltak. A zenekar fiatal tagjai rövid idő alatt országosan ismerté váltak, és olyan közönséghez jutottak el, amely korábban kevésbé találkozott roma előadókkal a magyar könnyűzenében. A Fekete Vonat sikere után azonban az együttes útjai szétváltak. Eller Junior számára ez nem a zenei pálya végét jelentette, hanem egy új korszak kezdetét. Szóló előadóként folytatta karrierjét és fokozatosan kialakította saját zenei világát. Míg a Fekete Vonat elsősorban a hip-hop és a rap világához kapcsolódott, Eller Junior szóló produkcióiban egyre erősebben jelentek meg a popzenei és a romantikus elemek is. Szóló karrierje során számos olyan dalt készített, amelyek hosszú időre bekerültek a magyar közönség emlékezetébe, jellegzetes hangja és előadásmódja miatt könnyen felismerhetővé vált. Zenéjében gyakran jelent meg a szerelem, család fontossága, összetartozás és az érzelmek nyílt vállalása. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy ne csak a fiatalabb, hanem az idősebb generációk körében is sok rajongót szerzett. Eller Junior pályafutásának egyik fontos része a roma kultúra képviselete. Művészetében nem csak zenei stílusok keverednek, hanem a roma identitás és a magyar könnyűzene világa is találkozik. Pályája megmutatja, hogy a roma előadók a magyar zenei életben is képesek meghatározó szerepet betölteni, miközben saját kulturális gyökereiket is megőrzik. Az énekes életében természetesen nem csak sikerek, hanem nehéz időszakok is voltak. A magánéletében bekövetkezett tragédiák és megpróbáltatások komoly hatással voltak rá. Ezek után még inkább előtérbe kerültek azok az érzelmek, amelyek korábban is jelen voltak a dalaiban. A zene számára nem csupán munka vagy szórakozás, hanem egy olyan eszköz is, amelyen keresztül ki tudja fejezni azokat az érzéseket, amelyeket szavakkal sokszor nehéz lenne megfogalmazni.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
6: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Augusztus 25-e kedd van, és 20 óra múlt, ez pedig itt a Roma Szalon kulturális magazin. A mai műsorban természetesen az iskolával fogunk foglalkozni, hiszen ez foglalkoztat most mindannyiunkat, alig egy hét van, vagy talán kicsivel több az iskola kezdésig. De hogy ezt pontosan megtudjam, szakértő segítségem lesz, mert hogy itt van velem a vonalban az Ózdi II. János Pál, katolikus általános iskola és óvoda főigazgató nője, Kocska Ágnes, szeretettel köszöntelek.
7: És szeretettel köszöntelek, kedves Anna, és szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is.
6: Nos, akkor először egy könnyed kérdéssel indulok. Mikor kezdődik a suli?
7: Hát a gyerekek számára szeptember 1-én lesz becsengő, ez most egy keddi napra fog esni, és innentől egészen június 10, ha jól emlékszem, 7-ig, péntekig robogunk át ezen a tanéven, ebben a tanében 180 tanítási nap lesz, úgyhogy kedves gyerekek, készüljetek fel. Ez lesznek szünetek.
6: Ez az elsőjeked lesz a becsengetés most?
7: Igen, igen, ez az első, hivatalos első tanítási nap.
6: Értem.
7: Nyilván vannak olyan iskolák, ahol hamarabb meg lesz a tanévnyitó, van, aki erre a napra teszi, de ez az első tanítási nap.
6: De ti már dolgoztok.
7: Hogyne, mi már készítjük elő a tanévet. Ezen a héten, hétfőn jöttek be a kollégák. Mi iskolavezetők egy kicsivel korábban, hiszen rengeteg munka vár ránk. Ugye vannak újdonságok is itt a kormányváltás kapcsán, de ha nem lett volna a kormányváltás, akkor is ilyenkor egy nevelőtestületnek elő kell készíteni az évet, tantárgyfelosztást kell készíteni, órarendet kell készíteni. Az iskolavezetésnek meg kell szemlélni, hogy van-e megfelelő számú pedagógus. Ugye mi már jó előre gondoskodtunk, ha nem volt, akkor álláshirdetéseken keresztül kerestünk új kollégákat. Tankönyvet várunk, megérkezik pénteken. Rászoruló gyerekeknek tanszert biztosít egy pályázat, már az is az iskolában van, és ezt is a héten ki fogjuk osztani, és hát minden olyat előkészítünk, amivel a gyerekeket várjuk. Ugye az iskolában voltak a nyáron felújítási munkák, voltak eszközbeszerzések, ezeket a gyerekek már úgymond konyhakészen kapják, hiszen minden elő van készítve.
6: Milyen közösség ma a II. János Pál iskola, milyen családokból érkeznek a gyerekek hozzátok?
7: Hát a mi iskolánk 2011-től van egyházi fenntartásban, az Egri Fülő Egyház meg a fenntartónk, de gyakorlatilag az az iskolai közösség, ami ebből nőtte ki magát, az mélyen gyökerezik. A mi iskolánkban kb. 330 tanuló jár, és azért nekünk van egy tagovodánk is, ahol 100 kis nebuló nevelkedik. Többségében roma családokból érkeznek a gyerekek. Ez a mi környezetünk, a mi környékünk és a mi tanulóink járnak Hétestelepről, amit ugye biztos, hogy a kedves hallgatók már többször és sok konszenzus vagy sok szövegösszefüggésben hallottak már róla, de vannak tanulóink a közeli Farkasjuk településről, ez egy kis bányász falucska, illetve más utcákból is.
6: Mozdom, milyen sajátos kihívásokkal találkozik ma egy pedagógus a ti iskolátokban?
7: Hát én úgy gondolom, hogy ugyanazokkal a kihívásokkal, amikkel azok a pedagógusok, akik más olyan iskolákban tanítanak, ahol sok a hátrányos helyzetű tanuló, illetve ahol sok a roma tanuló. A szegénység ugye, amit mindenképpen említenünk kell, ami egyébként nagyon, nagyon széles skálán mozog. Tehát van az az igazi mély szegénység is, amiről amiről sokat cikkeznek és sokat beszélnek, de van olyan szegénység is, ami nem ennyire látványos, de nem mondható egy-egy család gazdagnak. Dolgozik az apuka, esetleg anyuka közmunkába, nevelnek három gyereket. Nem mondhatni ezeket a családokat se gazdagnak, de én nekem az a nagyon-nagyon sok éves tapasztalatom, hogy ezek a szülők a gyerekükért mindent megtesznek. Ha valaki nálunk bemegy egy osztályterembe és szétnéz, sokszor nem is gondolná, hogy ezeknek a gyerekeknek a nagy része roma származású. Vagy hogyha még esetleg egy kicsit külsőleg látni is, ugye a bőrük vagy a hajuk színén, de ha ránéz a táskájukra, ránéz a ruhájukra, akkor nem gondolná, hogy ezek a szülők igen kemény maguktól való dolgokat vontak meg, hogy a gyerekeknek is megvegyék a legszebbet, meg a legjobbat. Mert én ezt hiszem és vallom, és ez nem egy reklámszöveg, hogy a mi szüleink, és én azért csak a saját iskolámról tudok igazán beszélni, mindent megtesznek azért, hogy a gyerekeik rendesen, felöltözve, tisztán, gondozottan járjanak iskolába.
6: Az a furcsa az egészben most, ahogy beszélgetünk, hogy olyan evidensnek vesszük, hogy egy roma gyerek az biztos, hogy szegény, és ezt nem rosszból mondom, hanem hogy ez milyen szomorú.
7: Igen.
6: Ugye?
7: Bár igen, de azért van a mi családaink közül is egy most már azt mondanám, hogy megizmosoló réteg, akiknek jobbra fordult a sorsuk. Ez most azokról a családokról beszélek, ahol az apuka szakmunkás, és van egy jó szakmája, egy keresett jó szakmája, kőműves, heggesztő, asztalos. Ezek nagyon keresett szakmák. Az a szomorú, hogy nem Ózdon találnak munkát, sokszor még nem is az országban, hanem külföldön. Viszont elmennek és jól megfizetik őket, és a családjukra fordítják többségében. Aki többen megpróbálkoztak azt is, hogy elvitték magukkal a családot külföldre, nagyon kevesen ragadtak meg. Tehát azért nagyon nehéz egy családot ott eltartani. De rendszeresen járnak haza, és lehet látni, hogy a család gyarapszik, és az apa szépen és gond nélkül el tudja tartani a családját.
6: Igen. Tud bármit tenni azért az iskola, és ha igen, akkor mit, hogy egy gyermek családi vagy anyagi háttere ne határozza meg előre az iskolai pályáját?
7: Hát nekünk ez egy nagyon fontos és fő törekvésünk. És ugye mindenféle szinten igyekszünk egy jó képességű, vagy akár nem jó képességű, csak egy átlagos képességű gyereket eljutatni oda, hogy a 8. osztályt gond nélkül befejezze, menjen el egy középiskolába, és legalább tanuljon egy szakmát. Nyilván nekünk a legfontosabb feladatunk, ugye a tanítás meg az oktatás, de ennél még fontosabb feladatunk a nevelés. Ebben igyekszünk nem magunkra maradni, tehát partner a szülő, partner a gyerek, az iskolai közösség, a tágabb közösség. Amikor szükség van rá, akkor egy karitatív közösség. Tehát azért ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy mi egy katolikus iskola vagyunk. Okay. És nekünk ez egy nagyon fontos jézusi parancs is, az, hogy segítsük a szegényeket. És ebben nekünk partnerünk a helyi Karitasz, a Marika nénék, hogy mondjam így, ami az Orzi szülőknek sokat mond, a helyi Karitasz vezetője, az Egri Főegyház megyei Karitasz, Hárvai atya, aki egy nagyon karizmatikus atya, és maga a nagybetűs segítőkészség, de itt mi az iskolában is keresünk olyan partnereket, akik tudnak segíteni. Vannak nagyon jó kapcsolataink budapesti iskolákkal, ahová sokkal jobb szociális összetételű ott a közösség, és de ezekkel a kapcsolatáján ők gyűjtenek például karácsonykor a gyerekeinknek, vagy a nyári hónapokban is ruhát, karácsonytájt természetesen kapunk rengeteg cipős dobozt. Ezekben az iskolákban ez a gyerekeknek érzékenyítés. Mindig megköszönjük nekik, csinálunk egy ilyen kis filmet, ahol megmutatjuk, hogy ezt hogyan adjuk át. A mi gyerekeinknek, meg a mi családjainknak meg óriási segítség, mert azért vannak olyan családok, ahol a gyereknek ez a karácsonyi ajándék az igazi, amit itt kap. Lelki kapcsolataink is vannak, sokat járnak hozzánk Budapestről például a Fokolár mozgalomnak a tagjai. Ez egy olasz eredetű lelkiségi mozgalom, és Pesten is van egy csoportja, akik létrehoztak egy kis közösséget, aminek az a neve, hogy Kohó, és ez egy a kapcsolati hálónak a rövidítése, és az ózdi roma gyerekek segítésére jött létre. Ugye az már az a furcsa fintora a magyar nyelvnek, hogy a Kohó ugye ózdon mást is jelent, hiszen egykor mi egy virágzó vasgyárral rendelkező kohászváros voltunk.
6: Igen. Ezt a kapcsolatokat
7: ezeket mi tudatosan keressük és építjük. És ez nagyon fontos a gyerekeink számára is, és amikor nem csak adományok, hanem a vendégek jönnek Pestről, és egy egész napot együtt töltünk, mi ezt családi napoknak hívjuk, és ez a szombati napon szokott lenni, és együtt játszunk, és jönnek a szülők, és együtt készítünk egy szendvics ebédet, és beszélgetünk, akkor ez a gyerekek számára egy óriási feltöltődés. De nem csak a gyerekek számára, hanem a Pestről érkező felnőttek számára is.
6: Szerinted a gyerekek tisztában vannak vele, hogy ők rossz körülmények között vannak, olyan értelemben, hogy van összehasonlítási alapjuk nyilván, hiszen nézik a televíziót, használják az internetet, ők tisztában vannak az ő helyzetükkel, és hogy szoktatok-e erről kommunikálni?
7: Hát szerintem tisztában vannak, főleg itt a kiskamaszok. Ők már nagyon sok mindenre ráébrednek, és sok mindent látnak, de ez úgy ritkán kerül szóba. Amikor így együtt vagyunk, akkor mi inkább az örömünkről, meg a boldogságunkról szoktunk beszélni, hogy együtt focizunk, meg együtt játszunk, meg együtt vagyunk, de azért sokszor van olyan megnyilvánulásaik, amiből lehet látni, hogy igen, ők ezzel tisztában vannak. Főleg, amikor arról van szó, hogy milyen a jövőképük, és mit szeretnék, és akkor mit szeretnének. És akkor el szokták mondani, hogy családi házat szeretnénk, otthon szeretnénk. És hát ugye a roma gyereknek minden a család, meg a roma családoknak is minden a család, és ugye mindig arról van szó, hogy azt szeretném, hogy az én családomnak olyan életet biztosítani. Tehát amikor egy ilyen tizenéves kis gyereknek vannak ilyen szófordulatai, vagy amikor azt mondja egy pici gyerek, hogy az én asszonyomnak majd, én majd mindent megveszek, hát akkor az ember nem tudja, hogy összefacsarodik-e a szíve is.

0: hogy mit fog csinálni, és akkor kérdeztem, hogy is Erik, milyen lett a bizonyítvány, és mondta, hogy Ági néni, kitűnő lettem.
1: Az igen.
0: Hát jó tanuló volt nálunk is, utolsó évben kitűnő, na de hát azt tudjuk, hogy azért egy helyi gimnázium az egy nagy ugrás.
1: Bizony.
0: És ott is kitűnő lett.
1: Bizony.
0: Akkor például nagyon büszke vagyok az én, kimondom én az ő nevét, részműves Atoszomra, aki amellett ugye most 8-os volt, hogy jó tanuló volt, hát egy nemzetközi szintű ökölvívó bajnok. És boxol is. És egy olyan jó fej, jó lélek gyerek volt, aki soha az életébe nem használta ki azt, hogy ő neki nem csak a fejébe van tudása, hanem az ökrébe, és egy nagyon támogató családból, akik él. Iker húgai vannak, két nővére van, édesanyja, édesapja is a diákon volt. Úgyhogy én rá is nagyon-nagyon büszke vagyok.
1: Gratulálunk neki!
0: Meg fogom mondani, mert Galambica fiúk gyerekekre, egy lány és egy fiúra nagyon büszke vagyok. Ugye az ő sorsukban azért a Van Helyed Alapítvány és Bódis Kriszta is igencsak oda tette magát. Ugye a kislány, ő egyetemen van Hollandiába, Péter pedig a görögkatolikus egyháznak egy elkötelezettje. De ott nőttek fel az orrunk előtt, a kezünk között, onnan sarjadtak, onnan indultak.
1: Nagyon sok
0: ilyen diákon van, de olyan is van, aki nem érettségivel, vagy ilyen nagyon jó tanulmányi eredménnyel büszkélkedhet csak, és itt most nagyon-nagyon idézőjelbe teszem ezt a csakot, csak elvégezett egy szakmunkásképzőt, jó szakmája van, szép felesége van, és a két kicsi gyerekét szeretetben nevelik. És sok, ez is egy sikerény. Mert
1: ez
0: jól
1: a legnagyobb
0: hogy...
1: siker.
0: Igen, igen.
1: Az embernek igen. Családja van, és ezt el tudja tartani. Hát hogy ne?
0: Igen. Úgyhogy nagyon széles skálán mozognak a siker élményeink, mert pici gyereknél én nekem az is mert sikerélmény, hogy nyáron a templomba a vasárnapi misén 5-6-an mindig ott ültek mellettem. Igaz, hogy végig ásítozták ők azt a 10 órási misét, mert biztos, hogy szombaton sokáig nézték a tévét, de eljöttek, és ott voltunk együtt. Pedig éppen senki nem kötelezte rájuk, csak a kislákuk, de jöttek.
1: Na hát. Az iskolátokban egyébként megjelenik valamilyen módon a roma kultúra, zene, történelem, roma példaképekről van ez szó. Fontosnak tartotta, de ez működik-e, vagy egyáltalán nem nyúltok ehhez a témához?
0: De nálunk ennek nagy hagyománya van. Valamikor, pár évvel ezelőtt, már lassan évtizeddel érült, ezelőtt a cigány népismeret önálló tantárgy volt, de annyira megszaporodtak az óraszámok, hogy beépítettük a többi tantárgyba. Erre azért a nemzeti alaptanterv is odafigyel, tehát van ehhez egy kis anyag is. Amit viszont ebből a korszakból megtartottunk, az a városi cigány népismeret vetélkedő, amit minden évben a városi könyvtárral én rendezek meg. Ez egy 20 éves hagyomány, és ugye meghívjuk a környékbeli iskoláknak a csapatait. Ez egy nagyon jó kis játékos vetélkedő, nem kell előre készülni, és ez egy ilyen kiemelkedő eseménye az évnek, de természetesen tanórákon is előjön, énekórán mindenképpen. Én magyar szakos tanár vagyok egyébként, úgyhogy magyar órán is előkerül. Meg azért szoktunk erről beszélgetni, ugye a hétköznapokban is, a roma hagyományról, a roma zenéről. Ahol roma gyerekek járnak egy iskolába, ott ez megkerülhetetlen, de nem is kell megkerülni, hanem rengeteg roma példaképet lehet hozni ezeknek a gyerekeknek. Ugye itt van a tehetségkutató versenyen, minden évben most már első-második helyzetet ragyogóan éneklő roma fiatalok érik el. De pár évvel ezelőtt az egyik főzős műsorban második helyzet lett a mi Farkas Mózesünk, aki ez hozzánk igen. Járt iskolába. Úgyhogy jó, akkor utána csak úgy nem győztek a 8-osok jelentkezni szakácsnak.
1: Úgyhogy... De jó. Fantasz. Hát ez a példakép.
0: Igen, ez a példakép. Ez a példakép.

0: Szerinted van olyan módszer vagy program, amely kifejezetten jól működik a lemorzsolódás megelőzésében?
1: Hát, vannak módszerek, de én úgy tapasztalom, hogy ahhoz, hogy a lemorzsolódást megelőzzük, oda egy óriási össztársadalmi összefogás kell, mert hogy a lemorzsolódás az nem egy területnek a problémája. Az oktatás, a nevelés, az egészségügy, a munkaerőgazdálkodás, tehát ez egy nagyon-nagyon összetett probléma, úgyhogy kis körbe is akkor tudunk igazán hatékonyan és jól működni, hogyha összetartunk, és ez itt nálunk Ószon azért nagyon jól megvalósul, és mindenkivel, tehát az információ, a jó információ, az időben hasznos információ aranyat ér, a segítés aranyat ér, de ehhez az kell, hogy mi tudjunk egymásról, és ezt igyekszünk is megvalósítani.
0: Értem. Elfelejtettem a nyáról kérdezni, hogy a nyáron tartottátok-e kapcsolatot a gyerekekkel?
1: Ó, hát természetesen. Na, hát a nyár elején ugye azzal kezdtük, hogy csináltunk egy karitasztábort, az egy helyi karitasztábor volt, egy napköz is. Ugye ez azt jelenti, hogy reggel a gyerekek jöttek 8-ra a templomba, és délután 4-kor mentek haza. Kis misével kezdtük, aztán reggeliztünk a karitaszházba, átjöttünk az iskolába, nincs egymástól messze a két épület, és hát itt mindenféle tevékenységek voltak, bár mi bekaptuk, mert ugye ez a júniusi nagy hőkupolába volt, és akkor van egy termünk, egy informatika terem, ahol volt légkondi, úgyhogy oda cuccoltunk be. És nagyon sokat kézműveskedtünk a gyerekekkel, énekeltünk, beszélgettünk. Egyszer-egyszer kiengedtem őket 10 percre focizni is, meg elmentek a strandra, volt egy strandos nap.
0: Jaj,
1: és akkor
0: jó.
1: Ennek az utolsó napja volt, július 4-én Szent Kúton az országos roma zarándoklat napja, ahová elmentünk egy busszal, ezt a már előbb említett Fokolár mozgalom fizette ki nekünk ezt a buszt, és eljöttek a gyerekek is, meg a szülők is.
0: Te gyönyörű, hát, hely, hát gyönyörű Szent
1: nagyon, Kút. És hát egy roma zarándoklat, ahol 200-300 cigány ember együtt imádkozik, és együtt énekel, és roma papok és diakónusok szólnak hozzájuk, az egy olyan közösségi élmény, amit nem lehet elmondani. És hát azt tudni kell, hogy van nekünk itt Ószon egy győztes bárány nevű közösségünk, amit Berki Tamás, aki most ugyan Pesten él, de a környékről származik, ő fogja össze. Nagyon sok gyerekünk jár ide a győztes bárány csapatba, és ők is ott voltak, és ők ugye táncoltak is, és hát adtak elő pantomim produkciókat, úgyhogy nagyon jó volt látni őket. Úgyhogy ez volt az első, de ez még csak az első program volt, hiszen Zánkán voltak a gyerekek táborban. Minden évben ugye ez az Erzsébet tábor, ez az államilag megpályázható táboron. Van egy olyan hét, ahol mi kifejezetten katolikus iskolák számára állítják össze a programokat, ahol szentmise is van, egy ökumenikus szentmise, úgyhogy ide 40 gyerek ment el 5 pedagógussal július második hetébe. Ez volt a második program, és hát ugye nyáron azért vasárnap a miséken találkozunk a gyerekekkel, és most is sokat találkoztunk, amik ugye nem mondható egy szervezett programnak, de azért megbeszéltük ott is elején, kivel mi történt, ki merre volt nyaralni, hol voltak, merre voltak, mi történt a családokban. Úgyhogy tartottuk a kapcsolatot, de amúgy is tartom a kapcsolatot a családokkal, mert hogy a Messengeren nekem szinte minden család ismerős, és a gyerekek nagy része is, és a Facebookon, amit ugyan átkozunk sokat, hogy mennyire függőek túl a gyerekek, viszont egy állandó információs felület, ahol például most is milyen jó volt megosztani, hogy mikor lesz a tanszerosztás, figyelmeztetni a szülőket, hogy ne felejtkezzenek meg arról, hogy a gyermekvédelmi határozatot újítsák meg. Úgyhogy ez is egy nagyon fontos
0: igen.
1: dolog.
0: Ez jó, ez az állandó kapcsolattartás.
1: Én nagyon várom az évet, és én erre nagyon büszke vagyok, mert hogy most már lassan a nyugdíj előtt állok, de ugyanazra az izgalommal várom, hogy találkozzak a gyerekekkel, hogy a nyolcadikosokkal, most nyolcadikosokat tanítok magyarra, hogy velük mi történt a nyáron, hogy hogyan fogom tudni őket majd az utolsó éven úgy átsegíteni, hogy mindenki abba a középiskolába menjen, ahol meg is marad. És én ezt most már kollégákkal úgy találkoztam, és többségében ezt látom a kollégákon is. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert hogy én azt tapasztaltam, hogy ezek a gyerekek egyébként nagyon szeretnek iskolába járni. Most a nyáron is azt mondták, hogy Ági, én már alig várjuk, mondom, fogadjunk, hogy csak a haverok miatt azért, nem, már várjuk az iskolát. Tehát fontos a kompetencia mérés eredménye, jaj, nagyon-nagyon fontos. Fontos a tanulmányi eredmények, azok is minden fontos. De a legfontosabb az, hogy egy gyerek szeressen iskolába járni. Hogy ott, ha nem is minden nap, de minden héten azt a kis sikerélményét, azt csippentse, vigye haza. És ez ugyanúgy vonatkozik gyerekre, tanárra, takarítónénire, irodai dolgozóra. Én mindig büszke voltam arra, hogy a mi iskolánk egy jó iskolai közösség. És ez a legfontosabb, szerintem.
0: Említetted, hogy a kormányváltás miatt vannak hát újféle dolgok az iskolákban. Mivel fogalmam sincs, miről van szó, nem tudom ezt máshogy megfogalmazni. Van olyan dolog, ami ezek közül számunkra, vagy a hallgató számára egyértelmű, érthető, és publikus is? Tehát milyen változás?
1: Persze. Publikus itt végül is szinte minden. Hát eleve itt ezek főleg ilyen jogi dolgok, tehát az iskolai igazgatóknak és az iskolai közösségeknek nőtt a jogkörük. Itt arra gondolok, hogy egy-egy iskolai dokumentumnak az elkészítésében pedagógiai program, házirend, szervezeti és működési szabályzat nagyobb jogkört kapnak. Akkor vannak ilyen iskolai napok, ugye, ilyen iskolai hetek, amikor ugye tanulán kívüli programokkal is rá lehet fókuszálni egy-egy területre, például a fenntarthatósági témahét, ugye az mindig április táján van, amikor egy kicsit a környezetvédelemmel jobban foglalkozhatnak az iskolák, ugye itt az a fenntarthatóság, ez a természeti környezet fenntarthatóságára vonatkozik. Ennek nálunk katolikus iskolákban van egy sokkal szebb neve, teremtésvédelem, ugye a teremtett föld védelme. Vannak még ugye ilyen pénzzel kapcsolatos tematikus hetek, és akkor ami újdonság, és ezt most az új kormány vezette be, a diákok hangja, van egy ilyen napra lehetőség, amit meg lehet szervezni ősszel. Hát megmondom őszintén, hogy már bogoráztam és keresgettem ajánlásokat, hogy ugye mi mindent lehet. Itt ugye egy kicsit itt a diák önkormányzatra fókuszál ez, ugye a diákoknak az önállóbb iskolai életbe való, hát durván fogalmazva, vagy csúnyán beleszólására, ezt még annyira nem láttam, hogy de kíváncsian várom, hogy ez mit takar. Egy kicsit változott, egy nagyon keveset az iskola a tanóráknak, a tanítási napoknak a száma egyel kevesebb lett, és itt a kompetencia mérés terén is van egy kicsi könnyítés, tehát egy-két tantárgyal kevesebből lesz a tavaszi kompetencia mérés, ami egyébként nagyon megterhelő az iskolák számára. Ez egy óriási nagy felmérés, amire sokat kell készülni, nagy izgalommal várjuk is ennek az eredménye, hogy ez egy mutatója az iskolák, a tanárok, a tanulók fejlődésének és teljesítményének.
0: Tankönyveket ugyanazokat kapjátok, amit a múlt évben kaptak, mondjuk egy hetedikes ugyanazt a könyvet kapja, amit a múlt évben egy hetedikes, így akartam kérdezni.
1: Igen, egy kicsit bővült a tankönyvpiac, ugye ezt is nagyon várjuk. Vannak olyan tankönyvek, amiből szívesebben tanítanánk, mint azokból, amik most ingyenesek, és ezt nagyon várjuk, hogy a későbbiekben ez bővítsék. Tehát régen, nagyon régen azért sokkal szívesebb volt a paletta, tehát jobban lehetett válogatni a meglevő tankönyvekből. Ez az utóbbi években beszűkült, úgyhogy én ezt kimerem jelenteni, hogy én például nagyon várom, magyar tanárként szívesebben tanítanék, hogyha bekerülne egy pár olyan könyv, amit én ismerek, és amit amúgy is használok a munkám során, de nyilvánvalóan ugye, hogy az ingyenes állami tankönyvek azok, amik minden gyerek számára elérhetők.
0: Mit szeretnél, hogy gondoljon rólad egy roma gyerek, amikor belép reggel az iskola kapuján?
1: Ezzel még soha nem gondolkodtam el, tehát én mindig azonosítottam magamat az iskolával, és én azt szeretném, ha minden gyerek azt gondolná, hogy ez a nap jó lesz. És itt szeretném idézni én dr. Ternyák Csaba, egriesek atyát, aki az én, hát nagyon egyszerűen szólva az én főnököm, aki egy nagyon-nagyon jó ember, és ő nagyon szereti az orszi gyerekeket és a roma gyerekeket. És ő azt mondta egyik igazgató értekezleten, hogy egy iskolaigazgató, amikor reggel bemegy az iskolába, teljesen bárhogy az éjszakája, meg az előző napja is mosolyogjon, mert hogy mindenki rá fog nézni, és ahogy ő viselkedik, úgy fognak viselkedni a kollégák is és a gyerekek is. És nálunk minden reggel azzal kezdődik a nap, hogy az iskolaudvarról bejövő gyerekek megállnak az aulába, én ott a fél emeleten köszöntöm őket, mondok egy pár szót, és imádkozunk egyet, és így kezdjük a napot. És én minden reggel azzal köszöntöm a gyerekeket, hogy szeretettel köszöntelek bennetek gyereke. És ez így is van. Én azt szeretném, ha a gyerekek úgy szeretnének engem, ahogy én őket. És én most ezt mindenféle nagyképűség nélkül, én úgy gondolom, hogy ez többségében így is van.
0: Kocska Ágnes, az Ózdi II. János Pál katolikus általános iskola és óvoda főigazgató nőjével beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad ezt az interjút. Csodálatos iskola kezdést kívánok nektek, és beszélgessünk máskor is.
1: Hát köszönöm szépen én is mindenkinek, aki a iskolához bármilyen módon kötődik, tanuló, szülő, gyermek, pedagógus, kívánok egy nagyon jó tanévet. A kedves rádióhallgatóknak pedig nyugodalmas jó éjszakát.
0: Az iskola kezdés minden családban egy kicsit újrakezdés is. Új füzetek, új feladatok, új remények, és persze sokszor új aggodalmak is. De talán a legfontosabb az, hogy minden gyerek úgy léphessen be az iskola kapuján, hogy érezze, van ott helye, számít. És van, aki hisz benne. Különösen fontos ez azoknak a gyerekeknek, akik nehezebb körülmények közül érkeznek. Köztük sok roma diáknak is. Egy jó iskola nem csak tanít, hanem esélyt, biztonságot és kapaszkodót is ad. Épp úgy, mint az Ágnes vezette Ózdi általános iskola. És már tényleg csak egy hét van arra, hogy ne csak átszoktassuk a gyerekeket a korai kelésre, illetve megteremtsük a körülményeket az iskola kezdéshez, hanem egy picit lelkileg is felkészítsük a nyár szabadsága után a kötöttségekhez a gyermekeket. Én ehhez kívánok minden szülőnek bölcs okos gondolatokat, kitartást, és kicsit könnyedebb téma, ha valaki még szeretne picit a nyárból szippantani a pénteki napot, ajánlják a meteorológusok, az még egy meleg nyári nap lesz, akár strandolásra is alkalmas. Mi pedig most elmegyünk muzsikálni, és 21 órakor folytatódik a Roma Szalon. Maradjanak velem!

taxi, gyere!

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Nem tudom elengedni. Képtelen vagyok. Mindig visszahúz. Nem megy. Pedig reménykedtem. Azt hittem, megöltem a régi énemet. De amikor meglátom őt, újjá születek.
0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
2: Normalizálódott a magyarországi villamos energia rendszer erőművi teljesítménye, ezért a MAVIR visszavonta a krízishelyzet besorolást, tájékoztatták kedden az MT-t. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamos energia rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható, közölték. Magyar Péter hétfőn reggel jelentette be, hogy a paksi atomerőműben 4-ből már 3 blokk teljes kapacitással termel. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy az atomerőmű 2 nap múlva eléri a közel 2000 megawattos normál teljesítményt. Önkéntesen a lejárat előtt váltja vissza kötvényeit a Duna Aszfalt ZRT, aminek köszönhetően összesen 400 millió dollár, mintegy 126 milliárd forint tőke, és annak kamatai áramlanak vissza az Eximhez és az MFB-hez. A lépéssel egyúttal megszűnik a tranzakcióhoz kapcsolódó 101 milliárd forint értékű állami készfizetőkezesség vállalás is, számolt be a fejleményekről a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Az ügy előzménye, hogy az Exim átvilágítása során nemrégiben 4 olyan ügyletet tártak fel, amelyekben összesen mintegy 1000 milliárd forint értékű visszaélés gyanúja miatt tettek feljelentést. Ezek egyike a Duna Aszfalt ZRT-hez köthető GED Afrika projekt volt. Ebben a beruházásban a Kongói Demokratikus Köztársaság és Zambia közötti híd és határátkelő építést finanszírozták jelentős magyar állami szerepvállalással. Speciális hővédő bevonatot kezdett alkalmazni a MÁV a sorompóházaknál, hogy csökkentse a rendkívüli hőség okozta meghibásodások kockázatát, közölte a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt szerint az első mérések alapján a bevonat akár 6-8 Celsius fokkal is csökkentheti a sorompók vezérlő berendezéseit tartalmazó épületek belső hőmérsékletét. A program keretében összesen 50 sorompóház kap ilyen védelmet a Budapest-Székesfehérvár és a Budapest-Puszta-Szabolcs vasútvonalon. A MÁV emellett az elmúlt évben átalakította a sorompók karbantartását, előregedett alkatrészeket cserélt ki, a hibajavítást végző munkatársakat pedig felszerelt műhelykocsikkal látta el. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint közel 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, annak működését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Kis Attila hozzátette, ha sikerül rendbeszedni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától jövő év január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
4: Rádió Dick. Rádió Dick 100.3, romákról, nem csak romáknak. Kökény Anna vagyok, és üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit, folytatódik a szalon, és Balázs András szociológus a vendégem. Igen. Szeretettel köszöntelek téged a Roma Szalonban.
5: Köszönöm, Anna, meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
4: Kalla Éva, írónő barátom, mindig ajánl nekem olyan embereket, akiket érdemes bemutatnom itt a Roma Szalonban, és te voltál a következő nagy fogásom, úgymond, akivel beszélgethetek. Egészen pontosan az egyik tanulmányod, amiről én szeretnék veled beszélgetni, ennek a tanulmánynak pedig a címe Család és szomszédság a Magdolna negyedben. Mikor készült ez a tanulmány?
5: A tanulmánynak hosszú története van, mert én igazából a Magdolna negyedben, tehát középső Józsefvárosban élő roma szegény családoknak a társadalmi kapcsolatait, a mindennapi életüket próbáltam feltárni, ezzel szereztem, vagy tulajdonképpen ez lett a doktori disszertációm, és akkor a Balassi kiadó gondozásában kicsit embernyelvre átfordítva ezt a tudományos szöveget jelent meg könyv formájában 2021-ben.
4: Miért ezt választottad?
5: nem tudok rá igazán rövid választ adni. Én szociológusként, kutatóként nagyon sok szegénytelepen, nyomortelepen megfordultam szerte az országban, de azt viszonylag könnyen megértettem ezeken a vidéki helyszíneken, hogyha valaki ennek az országnak egy olyan régiójába születik, ahol már a többségi társadalomnak sem jut megfelelő számú és minőségi munkahely, és emellett valaki még roma, és hát ismerjük ennek az országnak a vonatkozó előítéletei, sztereotípiai, diszkriminációit, hát akkor romaként biztos, hogy ezek mondjuk egy zsákfaluban nem fog neked a következő nagyvárosba munkahely jutni, és egyszerűen te bezárulsz a településedre, nem azért, mert nem szeretnél dolgozni, hanem mert nincs elegendő munka, vagy nem tudod a mobilitásod költségeit fizetni. Tehát az, hogy te valahova elutazz, vonat, buszjegy, ott te szállást találj magadnak, megélhetési költségeid vannak, ez nem megy az embereknek. Viszont azt jóval kevésbé értettem, hogyha valaki itt születik a Magdolna negyedben, bármelyik utcában, Lujza utcában, akkor elvileg itt van a város közepén, és tulajdonképpen 10-15 perc sétával eléri a Blahalujza teret, eléri a Deák teret, de mégis valahogy ki van zárva a társadalomból. Olyan, mint hogyha ezeknek a önkormányzati bérházaknak lenne egy társadalmi gravitációs erőtere, és az emberek nem tudják elhagyni ezt a környéket, és nem bárhogy akarnak, valahogy ez a társadalom nem fogadja be őket igazán. Ennek a körnek egy szerintem érdekes melléklete egy térkép, ahol én lerajzoltam, hogy azok az emberek, akik itt laknak mondjuk a Magdolna negyed önkormányzati bérházaiba, azoknak a mindennapokban bejárt távolság az 3-5 utca. Ennyire pici ez a világ. Pedig itt nincsenek falak, itt nincsenek az utazásnak olyan költségei, mint hogyha vidékről próbálna valakit munkát szerezni. Szóval ezt a bezártságot, kizártságot próbáltam meg felfedezni.
4: És te a kutatásod során nagyon sok oldalon megvizsgáltad, mint a családi kapcsolatokat, mert ugye a tartalomjegyzéke itt van előttem egyébként a kutató munkának, a rokoni viszonyokat, a párválasztást, tehát tényleg sok oldalon megvizsgáltad. Neked az volt az érzésed, hogy ez a kirekesztés, berekesztés, ez belülről vagy kívülről fakad? Tehát minden esetben azt mondhatjuk, hogy ez egy kívülről jövő elrekesztés?
5: Tulajdonképpen is. Tehát az, hogy hozzád hogy viszonyul a társadalom, az nyilván meghatározza a te akár baráti kapcsolataidat, vagy szélesebb értelemben munka lehetőségeidet. Ami viszont tulajdonképpen belülről zárja be ezeket az embereket, az életszervezésnek és a megélhetésnek a mindennapi viszonyai. Amikor mondtad, hogy előtted van a tartalomjegyzék, egy csomószor azt láttam, hogy mondjuk férfiak rokonsági, szomszédsági munkásbrigádokban dolgoznak. Gyakorlatilag akik a szomszédaik, barátaik, rokonaik, azok nagyon sok esetben a munkatársaik. Uh-huh. Miért? Valószínűleg azért, mert hogyha téged hát nem teljesen bejelentve vagy féli feketén foglalkoztatnak, akkor neked, te a munkavállalói jogaidét nem tudod úgy érvényesíteni, mint te rádiós műsorvezetőként, én oktatóként, ezért közösen kell fellépni, nem fizikai erővel értem ezt, hanem hogyha mondjuk van egy csapat, aki elmegy dolgozni egy építkezésre, ha velük tisztességtelenül bánnak, akkor ha ott feláll 20-30 ember az építkezésen, azt már megérzi az építkezés.
4: Gondolod, hogy ez ezért van, vagy ezt mutatta neked ez a tanulmány?
5: Ezt sokan mondták, én igyekeztem, tehát nyilván nekem voltak elképzeléseim, hipotéziseim ezekről a történetekről, de olyat írtam le, amit az én interjúimban megerősítettek az én interjú alanyaim.
4: Egy nagyon érdekes dolgot vetettél fel, és mivel itt ülsz velem szembe, bár nem terveztem, én ezt most meg fogom kérdezni, hogy te mit gondolsz erről? Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki bár elég jók a végzettségei, vagy ha nem is diplomázott le bizonyos szakterületen, de megvan hozzá az alkalmasság, a képessége, hogy olyan pozíciókba dolgozzon, ahova egyébként betanítva is felveszik az alkalmazottakat. Nyilván itt romákról beszélünk, és itt a roma nők a legtöbben, hogy mégis olyan munkákat keresnek, ami teljesen, hát hogy mondjam, alacsonyabb rendű munkák. Tehát inkább elmegy takarítónak egy értelmesebb, jól gondolkodó roma nő, mint hogy megpróbáljon egy esetlegesebb, magasabb pozíciót, mondjuk egy irodába beüljön. Holott én tudom, hogy neki megvan ahhoz a képessége, de valamiért azt mondja, hogy ezen a területen, ha oda megy, akkor ő érzi a nem romák által azt, hogy ő rá cigányként néznek. Te mit gondolsz erről, hogy ez a kép bennük él, ez a határ, ez lebontható-e, hogy egy ember ezt így lerombolja önmagában, ez egy valóságos képe. Te mit gondolsz erről?
5: Amit én láttam, illetve tulajdonképpen a női interjú alanyai meséltek el, én nagyjából 50 interjút vettem fel ehhez a könyvhöz, abból erre is eléggé sokfajta válasz volt. Egyrészt ez magabiztosság kérdése, ha valaki gyerekkorától azt kapja meg, hogy őt elutasítják, akkor egy idő után pszichésen belefárad ebbe a történetbe. Alkatilag nem mindenki alkalmas arra, mert nem is elvárható valakitől, hogy ő egy emberjogi harcosként tudja magát, illetve a közösségét képviselni, főleg akkor egy nagyon sok negatív, tisztességtelen, méltatlan helyzetbe került át. A nőknél ráadásul az a másik helyzet, hogy ugye hát ez nem csak roma dolog, hanem általában ugye a férfiak azért erőszeretettel hárítják a nőkre a gyereknevelés és a család gardírozásának a mindenféle feladatkörét, és emellett a karrier háttérbe szorul, és könnyen el tudom képzelni, hogy egy egyszerűbb munkát kisgyerek mellett könnyebb elvállalni, és pszichésen se fáj annyira, ha elküldenek. Sok olyan női interjú alanyaim voltak, itt az a jellemző egyébként a Magdolna negyedben, hogy a nők pedig mindenféle, hát így a budapesti szórakoztató, vendéglátó és szállodaiparnak, ahogy mondod, az a képzettséget nem igénylő munkáiban helyezkednek el, sokszor sajnos nem hivatalosan, így egy év alatt nagyon sok munkahelyváltás van, mert megbetegszik a gyerek, és akkor egyszer elküldik őt.
4: Uh-huh. És az, hogy nem hivatalosan dolgoznak, ezt azért vállalják el szerinted, mert nem ajánlanak fel nekik másik lehetőséget.
5: Valószínűleg igen. És ugye az adó elkerülés szervezetek részéről is, ez nem annyira újdonság Magyarországon.
4: És az, hogy itt megkerülik a jogot, azzal úgy érzik, hogy átlépik azt az árkot, amitől ők kevesebbnek érzik magukat, hogy romák, és azt mondják, hogy engem felvesznek ide, mert én kedvezek ezzel a vállalkozónak.
5: Lehetséges? Nem is kedveznek, hanem eleve olyan helyzetbe kényszerülnek, tehát ahol fel sem merül. Ez szerintem egy kényszerhelyzet, vagy mindig kényszerhelyzet, és mindig lesz belőle probléma, tehát ugye aki nem munkaviszonyban van, és nem fizet maga után TB-járulék, vagy stb. Annak ugye mindig probléma az is, hogyha bármi miatt az egészségügy szolgáltatásaira kényszerül.
4: Te egyébként a meddig tartott ez a kutató munka?
5: Hát, hogyha a PhD-s időszakomat is belevesszük, akkor az azt hiszem, hogy 3 vagy 4 év. Tehát viszonylag sok. Nyilván, amikor az ember kezdő kutató, akkor még azért eltéved a terepen, még nem tudja a jelenségeket értelmezni. Amikor már nagyjából meg tudtam fogalmazni, hogy mik azok a konkrét kérdések, amik engem érdekelnek, utána már egyszerű volt, de azért ez legalább 1,5 év elég intenzív terep jelenlétet jelentett.
4: 3 év alatt azért valamennyire megismerted ezt a világot.
5: Igen, most már tulajdonképpen a második könyvem jelent meg ugyanúgy a Balassi kiadónál, ami pedig tulajdonképpen roma női trauma történeteket mesél el fikciós formában.
4: Amellett, hogy megismerted a nehézségeit az életüknek, a romáknak ezek szerint, volt olyan dolog, amit te pozitívnak láttál a nem roma közösséggel szemben?
5: Hát én nagyon sok mindent láttam pozitív dolognak. Eleve nem nagyon szeretem, és amikor oktatok, akkor mindig külön szoktam választani, hogy mi az etnicitás, és mi a társadalmi helyzet. Amikor vannak a tipikus sztereotípiák romákkal kapcsolatban, hogy egyik napról a másikra élnek, nem ők tehetnek róla, korán szülnek, nem ők tehetnek róla, hogy él együtt több generáció kicsi helyen, mik a tipikus foglalkozások. Na most, hogyha ebből kivesszük a roma történetet, akkor a Yang és Wilmot kelet-rondoni bevándorló is pont ugyanígy élnek, a Carol Stacknek, a bostoni olasz bevándorló is pont ilyen családszerkezetben, pont így egymásra támaszkodva élnek. Szóval ez nem valakinek az etnicitásából jön, hanem a státusz helyzetéből, a többségi társadalom által felkínált lehetőségeiből jönnek ezek a megélhetési módok vagy családminták.
4: Nekem feltűnt az, hogy mondtad, hogy egyik napról a másikra, inkább nem tudom bennem az, hogy egyik hónapról a másikra, mert azt gondolom, hogy ez azért jellemző szerintem a magyar társadalom.
5: Hát nagyon sok minden eleve jellemző, tehát szegény és szegény között, szóval ezek nagyon sok esetben bizony a szegénység, meg a kiszorítottság, meg a peremhelyzet bizonyos jelenségeire sütjük rá azt itt, hogy roma. Ugyanígy az Egyesült Államokban azt sütik rá, hogy fekete, vagy latinó, de ez a helyzet. És csak kérdezted, hogy vannak-e pozitív dolgok, én például nagyon sok egymást támogató embert láttam. És nem csak családon belül, hanem akár szomszédsági viszonyokban. Egyre több, persze, ha körülnézünk, egyre többször látunk románnak tűnő hajléktalan embereket köztéren, de azért jóval kevesebb szerintem roma hajléktalan. Na, tehát van egy safety net, magyarul ugye egy ilyen biztonsági háló szerepe egy ilyen nagycsaládnak, vagy akár egy ilyen bérház közösségnek, ahol hasonló történetű emberek élnek egymás mellett. Lényegében egymás nélkül nagy gondban is lennének anyagilag. Ugye egy jellemzően egymást váltó alkalmi munkák vannak, tehát mindig van, akire lehet támaszkodni, és ez szerintem nagyon pozitív.
4: Te egyébként vizsgáltad azt a kutatásod során, hogy mennyire a romák mennyire

0: igazából a családodra vagy utalva. És hogyha van egy nagyobb családod több gyerekkel, akkor téged idős korodban is hát valamilyen módon tulajdonképpen a gyerekeid mentenek el, vagy ők gondoskodnak arról, hogy egy méltó öregkorod legyen, nem az állam, meg a nyugdíj, meg a
1: tesszítás. Na hát, én nem is gondoltam.
0: Nem egy nagy újdonság persze ez.
1: Na hát.
0: És hát persze az, hogy ki hogy védekezik, hát annak azért vannak technikai költségei, most az hallgatókat nem szeretném szórakoztatni.
1: Gondolod, hogy van ehhez?
0: Fogamzásgátlás és gumiószer árakkal.
1: Van-e ennek köze ehhez szerintem?
0: Hát akinél az a versenysport, hogy a hó végén is tudjan a gyerekeiről méltó módon gondoskodni, ott nem biztos, hogy mondjuk a fogamzásgátlás költségei beleférnek. Ez extrém, szerintem nem emiatt válnak elsősorban korán gyerekeket, de biztos, hogy ez is tényező. Hogyha ennyire kiszámíthatatlan valakinek, vagy ennyire nehéz valakinek a megélhetése. Mert hát a gyerek mindig sikerélmény. Tehát, hogyha valakinek olyan munkája van, ami kreatív munka, amivel tud azonosulni, ami sikerélményt ad, akkor az elfoglalja az életét. Hogyha egyébként olyan maradék munkákat kénytelen elvégezni, mert a társadalom vagy nem ad neki ennél jobb lehetőséget, akkor mibe leli az örömét? Teljesen értető, nyilván a családjában, a gyerekei fejlődésében, tehát ez is biztos, hogy hozzájárul ehhez.
1: Amikor gimnáziumba jártam, akkor tanultam szociológiát, azt nem mondom, hogy emlékszem is rá egyébként, de emlékszem, hogy nekem feltűnt ott akkor, de egyébként javíts ki, ha tévedek, és ez nem jó emlékem, hogy volt a táblán felrajzoltak, vagy felírtak olyan pontokat, amivel a munkáltató, tehát a munkaadó, amit figyelembe vesz ahhoz, hogy kit vegyen fel dolgozni. Tehát fel volt írva mondjuk egy egyedülálló fiatal, fel volt írva mondjuk egy háromcsaládos szülő, tehát több ilyen opció, és hogy akkor még, amikor nagyon régen, a múlt évezredben én jártam gimnáziumban, akkor pozitív értékelést kapott az, hogy valakinek nagy családja van. Tehát, hogy elsősorban azt vesszük fel, akinek van három gyereke, és majd a sor végén hagyjuk azt, aki most végezte el a gimnáziumot. Ezt én jól gondolom, hogy ez megváltozott?
0: Hát ez megváltozott, illetve azért most is látjuk, és nyilván aktuál politikai dolgokat nem akarok itt kommentálni, meg ez a rádió is erről szól, de ha középosztálybeli családokról van szó, akkor ugye támogatja az állam, a kormány és általában a közbeszéd is az, hogy sok gyereked legyen, de ha te szegény vagy, és sok gyereked van, akkor rögtön azzal vádolnak meg, hogy te tulajdonképpen felelőtlen vagy, szociális transferekből akarsz megélni, amit egyébként nem ad ki a matek, tehát nem tudunk annyi gyerek, nem, tehát a gyerekek után, főleg ma már nem ér az a pénz annyit, hogy valaki amiatt vállaljon sok gyereket, mert akkor több a családi pótlék, vagy bármi. Ez nem igaz, de hogy ez nagyon ketté választódott, hogyha te középosztálybeli vagy, akkor az egy csodálatos, megdicsérendő dolog, hogy sok gyereked van, de ha szegény vagy, akkor meg te, akkor minek neked annyi gyerek?
1: Oké, én értem ezt, hogy ez így, hogy ez jön le, de az a vállalkozó, aki ott van, az önmaga dönti el, nem? Hogy ő mi alapján fogja felállítani ezt a listát.
0: Valószínűleg igen, persze azért a vállalkozó, mondjuk jogilag nem helyes, szóval nem nagyon tehet fel egy ilyen kérdés.
1: Akkor ezt mondjuk már, de ezt jó a hallja a hallgató.
0: Persze, tehát ez olyan dolog, hogy Magyarország az is szokásos, hogyha valakinek nincsen gyereke, akkor arról kérdezi, mert nőről van szó, arról kérdezik meg, hogy mikor tervezel gyereket, mert akkor attól félnek, hogy elmegy a valaki.
1: De ha ehhez sincs közük egyébként.
0: Hát ehhez sincsen közük, ezt nem is szabadna megkérdezni egyébként. És ugye ennek az inverze, vagy hogyha másik oldalról nézzük ugye ezt a témát, akkor meg van, amikor az diszkriminálják, akinek több gyereke van, mert a gyerek az tud beteg lenni, meg sok mindent tud vele lenni.
1: Tehát akkor a munkavállaló azt veszi fel, aki soha nem beteg, hát nincs
0: igen,
1: árva.
0: Persze.
1: De hogy ez nem jó. Jogilag ez nem áll helyt. Kicsit bele akarok nézni a tanulmány, megjelöltem valamit, ami engem nagyon érdekel. Származási településsel fenntartott kapcsolatok, na hát ez igazi roma téma szerintem. Ezt eltervezted?

0: ugye tanulmány része lesz, vagy amiközben beszélgettél, együtt voltál ezekkel a közösségekkel, akkor merült ez fel benned?
1: Hát alapvetően egy kutatás, de nekem mindenfajta írásom legyen az újra cikk vagy könyv, általában úgy szokott kezdődni, hogy igyekszem mindent elolvasni, amit el lehet olvasni az adott témában, amit aztán vagy használok, vagy nem, vagy idejét múltnak tartom, vagy nem. És az olvasottak alapján megpróbálok magamnak felállítani hipotéziseket, illetve kérdéseket. De valójában az élet az mindig megváltoztatja ezeket a tartalomjegyzékeket, tehát én rengeteg mindent nem tudtam. Nem tudtam, amikor elérkeztem erre a terepre, és ahogy beszélgettem, majdhogy nem 3 évet, minden szerdán egyébként az volt a kutatónapom, akkor ott voltam, és beszélgettem emberekkel. Így tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a családok, az interjú alanyaim végül is megírták helyettem a könyvet. Nekem más dolgom nem volt szociológusként, mint hogy a látottakat valahogy értelmezzem, és megpróbáljak megpróbáljam ezeket az ügycsoportokat elkülöníteni.
0: És te mi a tapasztalatod ebben a témakörben a romákkal kapcsolatban?
1: Hát az én családjaim szinte mindegyikében ugyanaz a történet világlott ki, hogy azok a családok, akikkel ma, illetve amikor a könyvet írtam, találkoztam Középső Józsefvárosban, nekik az előörse a késő 80-as, kora 90-es években jellemzően vidéki kis településekre érkeztek Budapestre, mert azt vélelmezték, és igazuk is volt, hogy itt több és méltóbb munkalehetőséget találnak, tehát ez egy műszóval egy felfele irányuló mobilitás történet volt. Uh-huh. Ugye az elmúlt rendszer egyetlen igazi innovációja az a garantált munka volt. Igen. Hogy ha nem így, akkor sem jutott roma embernek teljesen ugyanolyan munka sok esetben, mint a többségieknek, de jutott valamilyen szinten munka, volt biztos megélhetése, és ha csak egy építkezésben vagy a nehéziparban dolgozott, alacsonyabb munkaposztokon, akkor is vegyes munkaközösségben dolgozott. Tehát többségiek, romák nem voltak ilyen értelemben elkülönítve. És hát aztán felnőtt 2-3 generáció, most már inkább talán 3 itt Budapesten, akik ugye jött a gazdasági rendszerváltás, rendszerváltás és gazdasági rendszerváltás, nagyon sok esetben ezek az emberek elveszítették a garantált munkájukat, és ezek a fiatalok, akik itt nőttek fel Budapesten, már a szüleik egymást váltó alkalmi munkájába születtek bele, viszont elszakadtak sok esetben a kibocsátó településtől. Azt nevezem kibocsátó településnek, ahonnan a család eredetileg jött, és annak az autentikus kultúrájától is elszakadt, és itt maradt a senki földjén, ahol ő nem teljesen egyenrangú magyar állampolgár, csak papíron, viszont elveszítette a régi kultúrájának egy részét. Még sok család visszamegy, nyilván ez is anyagi kérdés, hogy ki mennyit tud utazni. Gondolj be, hogy egy nagy családnak a vonatjegyét kifizetni bárhol.
0: Most már jobb egy kis vármegye jegy. Én azért igen, tudom, mert én még az a generáció vagyok, aki tartja a kibocsátó településsel a kapcsolatot.
1: És sokan tartják, szinte mindenki tartja, anyagi lehetőségekhez mérten mennek le, nyilván aki nagyon szegény, az az idősebb családtagok ünnepeire, karácsonykor megy le, nyilván akinek jobban megy, az előbb tudja, gyakrabban tudja meglátogatni a családokat. És amit észrevettem, és szintén az zártságot mutatja, hogyha bemész egy ilyen körfolyosos önkormányzati bérházba, akkor azt találod, hogy nagyon nagy arányban az emberek rokonai egymásnak.
0: Na.
1: És én először azt hittem, hogy ezek a családok együtt érkeztek, de nem. Pont fordítva történt, és ezt egyébként a Solt Attila a 70-es évekbeli szegény kutatásaiban már kimutatja, hogy ezek a nagy családok keresztül mennek egy funkcionális szerepvesztésen, ugye elszakadnak az eredeti kibocsátó településtől, és mivel a párválasztásnak meg mindennek a piaca szűkös, ezért abból a körből, abból a bérházból, a szomszéd bérházból választanak párokat, és tulajdonképpen az igazi vérfrissítést az jelentette az én interjúim alapján, hogy amikor viszont visszamennek főleg férfiak vidékre, akkor esetleg ott találnak párt, és őket hozzák magukat Budapestre.
0: Igen, ez még ma is élő dolog. Igen. Most így belegondoltam igazából.
1: Igen. Szóval sok esetben a bezártság és ezek a bérházak csinálnak új családi rokoni kapcsolatot.
0: Ha már megemlítettük a bérházakat, akkor egy másik munkád is van neked, ami a 8. kerületi bérlői, segíts nekem, nem fogom tudni.
1: Igen, közösségszervezőként is működök a Józsefvárosi Bérlői Érdekvédelmi Közösségben, ahol megpróbálunk működő szomszédsági kapcsolatokat kiépíteni jellemzően a 100%-ban önkormányzati tulajdonú bérházak között, illetve ami most egy szomorú, de fontos ügyünk, hogy ugye a Diószegi utca közel körzetében állami kisajátítás alá vontak jó néhány ilyen bérházat, és hát még nagyon sok kérdője van azzal kapcsolatban, hogy az ott élő családoknak mi lesz a sorsa, és hát mi tulajdonképpen ezekkel a családokkal igyekszünk nagyon sokat beszélgetni, és próbáljuk őket arra sarkalni, hogy felismerjék a kölcsönös érdekeiket.
0: Ami engem még nagyon érdekel, hogy itt ülsz velem a stúdióban, hogy hogy lesz valaki szociológus?
1: Hűha! Én eredetileg jogot végeztem, mert mondjuk azt, hogy hát ilyen középsúlyos matematikai fogyatékos vagyok, vagy hát ennyire nem is durva a helyzet, de reáltárgyakhoz sosem volt érzékem, annak ellenére, hogy anyukám egyébként matek-kémia szakos tanár és mestertanár, és a fazekasba menj nyugdíjba, apám meg mérnökközgazdász, hát ezt nem tőlük örököltem.
0: Ja, vagy te jó matekos?
1: Nem, egyáltalán nem, tehát engem mindig a humán tárgyak érdekeltek, akkor még ezt nyilván nem így fogalmaztam meg, de a társadalom érdekelt. És a némi családi nyomásra eredetileg a jogot jelöltem be, mert hogy az egy ilyen magas presztízsű humán akármicsoda, meg a jogászok nem keresnek olyan rosszul, de nagyon hamar rájöttem a jogi egyetemi éveim alatt, hogy nekem nincs igazi szenvedélyem a joggal kapcsolatban, úgyhogy már a jogi diplomámat is a magyarországi kisebbségi önkormányzatok problémáiról írtam, szóval tulajdonképpen a jogi diplomám és egy szociológiai határ terület volt, aztán dolgoztam gyakorlati szociális munkásként, és elkezdtem, hát tulajdonképpen amit láttam, abból valami ilyen esettanulmányszerűt írni, és azt elküldtem többeknek, többek közt Krémer Balázsnak, aki egy nagyon jelentős szociológus volt, sajnos viszonylag fiatalon és nagyon váratlanul most halt meg néhány hete, és a Balázs mondta, hogy ez egy jó alapja lenne egy PhD-nek, ezért tulajdonképpen így kerültem én, így lettem én szociológus ebből az esettanulmányból.
0: Jó választás ez, ha valaki szociológus, ez azért kérdezem meg, mert említetted, hogy a jogászok milyen jól keresnek.
1: Én...
0: Ha nyilván az ember taníthat, ugye az lehet a... Egy szociológus azt tudja csinálni, hogy tanítja ezt, ugye?
1: Igen. Illetve kutat.
0: Illetve kutatja. Igen.
1: Vagy valami gyakorlati dologra fordítja ezt a
0: dolgot. És ezeket a kutatásokat felkérik tőle valaki, hogy végezze ezt a kutatást? Tehát magyarul, nagyon rövid, miből él egy szociológus? Én azt szeretném megtudni.
1: Hát azt szomorúan mondom neked is, vagy a kedves hallgatóknak is, hogy én még olyan emberrel nem találkoztam Magyarországon, meg máshol se, aki kutatásból vagy egyetemi oktatásból lett volna milliómos. Nekem sem ez volt az első ambícióm, amikor ezt a szakmát választottam. Cserébe egy iszonyú színes és izgalmas világ. Én tanítani is nagyon szeretek, és kutatni is nagyon szeretek, és számos nagyon szép része van ennek a szakmának, szóval ha újra kezdeném, nem hiszem, hogy más szeretnék választani.
0: Akkor ez egy érzelmi választás, ugye?
1: Érzelmi, illetve hát szerintem abban jó az ember, amit szenvedéllyel tud csinálni, ami izgatja a mindennapokban, szóval nekem még a hobbijaim is tulajdonképpen ehhez a szakmához kötődnek.
0: Szerinted egy-egy ilyen kutató munka befolyással tud lenni bármire is az életre, a társadalomra? Tehát van annak hatása, ha elkészül egy kutatás?
1: Hát ez szerintem mindig egy dilemma. Én igyekszem a tudományos munkáimat is úgy írni, hogy az fogyasztható legyen akár egy valamilyen érdeklődéssel rendelkező nem szociológusnak. Én megírtam ezt a két könyvet, és nyilván ezek nem bestsellerek, tehát ezt egy nagyon szűk réteg olvassa, de néha vannak jó élményeim volt. Szóval, hogy azt látom, hogy nem csak szakmabeliek olvassák a dolgaimat, illetve azt gondolom, hogy ezek az eredmények le tudnak szűrődni a társadalomba akár egy ilyen típusú beszélgetéssel. Az oktatás, meg ha lehet, még fontosabbnak tartom, mert én művészeket is tanítottam, építészeket is, városszociológiát, művészetszociológiát, városszociológiát tanítok alapvetően, és mindig, amikor nem hardcore szociológusoknak mesélek, akkor az órák vagy a kurzusok elején van egy ilyen vonakodás, hogy egy művésznek, vagy egy leendő építésznek miért kell ilyesmit tanulnia. Erre azt szoktam mondani, hogy ez egy értelmiségi képzés. Azért kell szociológiát tanulni, hogy valamit gondoljunk összefüggéseiben a körülöttünk lévő világban. Én jellemzően olyan egyetemekkel voltam, ahol szerencsére volt tanári értékelés, mármint ahol a diákok értékelik a tanárokat, és én nagyon pozitív értékeléseket szoktam kapni, mert hát ezt az ember látja, hogy a diák azon gondolkodik, hogy mi lesz az ebéd, vagy ott van és érdekli, és én azt szoktam látni, hogy olyanok is, akik nem szociológusnak készülnek, elkezdenek érdeklődni az iránt, amiről én mesélni tudok.
0: Tehát gyakorlatilag egy ilyen kiadvány az egyenrangú egy művészeti kiadvánnyal, mert valójában ugyanúgy gondolkodsz felőle, mint egy művész. Tehát neked ennek érzelmi oka is van, hogy ezt már akarod csinálni, ha jól értettem.
1: Igen. Az életem nagy luxus, hogy csak olyan munkáim voltak, amiket nagyon szerettem, mint hogy érzelmileg is szerettem.
0: Mert most nekem arra jutott eszembe, hogy írok egy verset, mondjuk én a hajléktalanokról, aminek gondolom, hogy valamilyen érzelmi hatása lesz annak, aki olvassa. De a szociológia az pedig tényeken, számokon alapszik, az még csak nem is az én elvont fantáziám.
1: Hát ez azon is mondjuk, hogy kvantitatív vagy kvalitatív szociológia, én azért alapvetően úgy próbálok mindent megírni, hogyha használok is számokat, vagy statisztikai adatokat, azok nem nagy barátaim egyébként, akkor azokat csak arra szoktam használni, hogy alátámasszam a szöveget. Uh-huh. Én itt ebben a könyvben féli struktúrált interjúkat használtam, az azt jelenti, de ezt nyilván tudod, mint újságíró, hogy úgy készültem ezekre a beszélgetésekre, hogy volt 10-12 nyitott kérdés, egy interjú vezérfonal, aztán a beszélgetés alakult úgy, ahogy alakult, és emellett a családok egy részével vezettettem kapcsolati és fogyasztási naplókat, ahol ők leírták nagyjából a jövedelmeiket, nagyjából a kiadásaikat, meg hogy kivel, mikor, hol találkoznak. És tulajdonképpen ezt is arra használtam a naplózást, hogy egy kicsit ellenőrizzem az elmesélt történeteket.
0: És onnan jött a bizalom, hogy az ember elkezdje egy, bocsánat, idegen embernek ezeket összeírkálni. Ez milyen érdekes? Hogy neked még azt is meg kell szerezned.
1: Igen, ezt meg szokták kérdezni, de nekem mindig az, ha akikkel én ilyen jellegű szegény kutatásban részt vettem, hogy nekem mindig az volt a tapasztalatom, hogy ők semmilyen igazi figyelmet nem kapnak. És hogyha bárkinél azt érzik, hogy ez a figyelem őszintén jön, és meghallgatja őket, akkor nagyon-nagyon hamar megnyírnak. Nyilván ez egy módszertani dolog, hogy sose megyek ilyen jellegű közökbe úgy, hogy már beélesít egy diktafonnal neki az embereknek, hanem általában el szoktunk kezdeni beszélgetni, én nagyjából megpróbálom megfogalmazni nekik, hogy mi az, ami az ő életükből számomra érdekes, és azt elkezdünk beszélgetni. És ezekből egy idő után megengedik, hogy mondjuk felvett interjúk is legyenek adott esetben. A naplózás még bonyolultabb volt.
0: Igen.
1: Főleg az ilyen fogyasztási naplózás, mert a férfiak egy idő után rájöttek, hogy ha ők ezeket vezetik mondjuk egy füzetbe vagy egy papírlapra, akkor a költéseik transzparensé válnak a nőkkel szemben, ezért ez igazán nem működött, hanem külön-külön ültem le egy héten egyszer a nőkkel és a férfiakkal mondjuk egy családból, és együtt rekonstruáltuk a jövedelem szerzési formákat, bevételeket és a kiadásokat, ami persze a módszert szakmailag torzítja, viszont az érzelmileg meghatározó dolgokra emlékeztek. Mondjuk, hogy kinek adnak kölcsön, ki a barát, kivel találkoznak többet. Szóval ezt mondjuk azért nem 50 emberrel csináltam, hanem jóval kevesebbel, de még ezt is nagyon sokszor élvezték. Tulajdonképpen bármilyen beszélgetésünket élvezték, én legalábbis remélem, hogy ezt mondanák a interjú alanyok is, de nem, én azt éreztem, hogy én egy, ha nem is barát, de szívesen fogadott ismerős vagyok, aki érdekli az ő életük, akinek néha lehet büszkelkedni az elért eredményeikkel, és néha meg, ha valami szomorúság volt, akkor el lehetett nekem mondani, szóval az ember kicsit ilyen pszichológussá is válik ezekben a beszélgetésekben. Thank you.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Diken.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Na, most már egészen len vagyunk a testrészeknél, a purnó a láb, és itt nem az A szótagot kapt, vagy a hangtagot kapta meg, hogy purná, hanem purné lába kivételesen. Most akkor gondolom, hogy így a lábfejünk fele fogunk haladni.
2: Így van, megyünk lefelé, ugye a testrészeinkbe, most jön a comb. A comb pedig úgy van, hogy pulpa.
3: Pulpa? Ó, de érdekes szó.
2: Igen, és itt nagyon érdekes, hogy ugye a lábnál, vagyis a körömnél, bocsánat, a körömnél volt, hogy vungyi, és vungyá lett a többes száma, itt pedig fordítva van, hogy, és itt a többes száma pulpé, tehát évégződést kap.
3: Pulpé.
2: Így van. Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mohamed Fatima egy különleges hang története. Mohamed Fatima neve sokak számára egyet jelent a magyar könnyűzene egyik meghatározó korszakával, a Fekete vonat sikereivel és az olyan emlékezetes dalokkal, mint a Ragyog a szívem. Az énekesnő története azonban jóval több egy sikeres zenei karriernél. Életútja tele van fordulatokkal, újrakezdésekkel, külföldi évekkel és olyan időszakokkal, amikor ismét fel kellett építenie önmagát és pályáját. Mohamed Fatima 1981. augusztus 16-án született. Már fiatalon közel került a zenéhez, és mindössze 16 éves volt, amikor 1997-ben a Fekete vonat énekesnőjeként országosan ismerté vált. A Fekete vonat a 90-es évek végének egyik népszerű magyar hip-hop és pop formációja lett. A zenekar a Fila Rap Jam díjának megnyerése után lemezszerződést kapott, majd sorra jelentek meg sikeres albumaik. Fatima számára rendkívül fiatalon érkezett meg a hírnév. Miközben más, vele egykorú fiatalok még az iskolai éveket élték, ő már színpadon állt, közönség előtt énekelt, és egy ország ismerte nevét. A Fekete vonat több sikeres lemezt készített, köztük az 1998-ban megjelent első albumot, majd a Város másik oldalán és a Harlemi éjszakák című kiadványokat. A formáció később feloszlott, Fatima életében pedig új időszak kezdődött. Az együttes megszűnése után az énekesnő külföldön is szerencsét próbált. Londonba költözött, ahol egészen más körülmények között kellett helytállnia, és a zenei pályától távolabb is dolgozott. Ez az időszak fontos része lett az életének, hiszen megmutatta, hogy a színpadi sikerek mögött mennyi kitartásra és alkalmazkodásra van szükség. Fatima később visszatért Magyarországra, és újra megpróbált helyet találni magának a hazazenei életben. 2012-ben a The Voice című tehetségkutató műsorban is feltűnt, ahol Karamell csapatába került. Bár a versenyben nem jutott sokáig, szereplése ismét ráirányította a figyelmet. A következő években már szóló énekesként építette karrierjét. 2013-ban megjelent első önálló albuma, amelyen 17 saját dal kapott helyet. Ugyanebben az időszakban született meg a Ragyog a szívem című dala is, amely az énekesnő egyik legismertebb szólóslágere lett. Később Ott leszek című dalával a Dal című műsorban is szerepelt. Mohamed Fatima pályájának különlegessége, hogy hosszú évek alatt többször is képes volt újra megmutatni magát. Nem egyetlen korszakhoz kötődik, a Fekete vonat fiatal énekesnőjéből szóló előadó, majd ismét egy sokat foglalkoztatott és szeretett előadó lett. Ez különösen fontos egy olyan szakmában, ahol folyamatosan változnak a zenei divatok, az előadók és a közönség igényei is. Mohamed Fatima története azért is figyelemre méltó, mert nem egyenes akadályoktól mentes sikertörténet. Volt időszak, amikor a csúcson volt, később pedig távol került a reflektorfénytől, külföldön próbált szerencsét, majd újra visszatért. Mindezek ellenére nem adta fel az éneklést és a zene iránti szeretetét sem.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyere, fiú, most a rádióban. Gyere, Egy reggelig szól nektek a diklót.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

0: Rádió Dick.
1: Vorba, vorbasa.
0: Rólunk, neked.
2: Na, szia testvérem, itt vagyok a bárba. Mi van, baj van?

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Az egészségügyi rendszer újjáépítése nem egyetlen látványos fordulat, hanem egy mérföldkövekre épülő hosszabb folyamat lesz, értékelte az új egészségügyi kormányzat első 100 napját Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető beszámolt a folyamatban lévő szakmai és munkajogi felülvizsgálatokról is, amelyek érintik az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényt, kiemelten a vezénylés, az ügyelet és a munkaidő szabályozását. Ősszel elindul egy betegelégedettségi platform, transzparenssé teszik az országos mentőszolgálat minőségi mutatóit és a kórházi fertőzések adatait, jövő év elején pedig megkezdi működését egy önálló egészségügyi minőségellenőrző hatóság. Megszűnik a Balatonvilágosi Klub, a Liga, valamint a Tihanyi Kastélyszálló és Tréningközpont beruházások nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű státusza. A kormány döntése jelentős lépést jelent a Balaton partvonalának magáncélú beépítése ellen, és a jövőben a helyi közösségek és az önkormányzatok is nagyobb beleszólást kapnak a fejlesztésekbe, derült ki Forstoffer Ágnes házelnök Facebook bejegyzéséből. Ez a döntés komoly eredmény a helyi civil szervezetek számára, amelyek évek óta küzdenek a klub aliga területének megóvásáért és a természetkárosító beruházások megállításáért. A távlati cél az, hogy a balatonparti sétányok ne luxus nyaralók elzárt magánterületeivé váljanak, hanem a nagy közönség számára nyitott, szabadon használható partszakaszok maradjanak. Tornádó söpört végig hétfőn a délnyugat franciaországi Pomá falun, 41 embert megsebesítve és több száz házat megrongálva, számol be a BBC. A mentésben több mint 120 sürgőségi dolgozó vett részt. A helyi hatóságok közlése szerint 15 embert kórházba szállítottak, köztük egy várandós nőt is, akire rádőlt a háza. A tornádó által keltett szelek sebessége elérte a 117 km/h. A tomboló szél háztetőket tépett le, fákat csavart ki, autókat rongált meg és törmelék borította be a települést. A becslések szerint 300 ingatlan rongálódott meg, 10 településen összesen mintegy 2800 otthon maradt áram nélkül, miközben Franciaország délnyugati részén narancssárga riasztást adtak ki a zivatarok miatt. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskolakezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtoltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, valamint zsörkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét, illetve a PVC alapú termékek ftalát tartalmát vizsgálták. A hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az KFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartóságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Művészet, kultúra, hagyomány.
3: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádiódikben.
3: Roma Szalon. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. április 21-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Olá Cumó Árpád, jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. A mai beszélgetésünk keretében pedig erről mesél nekünk. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Szeretettel köszöntelek, köszönöm a meghívást.
3: Szeretnélek egy kicsit jobban bemutatni és megismertetni a hallgatókkal, aki még esetleg nem ismer téged, az életutaddal, az életpályáddal, mert roppant izgalmas tanulmányaid voltak, hiszen te nem Magyarországon folytattad a jazzzenei tanulmányaidat, hanem többnyire Amerikába. Mesélj nekünk erről az amerikai tanulmányútról. Hogyan kerültél ki egyáltalán Amerikába?
4: Igen, én úgy kerültem ki először, hogy 1998-ban volt egy Magyar Rádió jazzongora verseny, Füsti Balogh Gábor, a Bartok Rádió által, Malosik Robert főszerkesztő által, és az egyik díj az volt, megosztott első helyezettet értem el a Szabó Dániel. Az egyik díj az volt, hogy lemezkészítés, a másik meg az, hogy 5-7-es kúzusa a Berklin. És a Szakcsillagkatos Béla volt a zsűri elnöke, és akkor hát rám esett az, hogy akkor én menjek 5 hétre Bostonban tanulni, a Berklinre, és a Dani az csinált egy lemezt Magyarországon. Ez 18 éves voltam akkor. És így kezdődött el az amerikai tanulmányom.
3: Milyen tapasztalatod volt ott kint a Berklin?
4: Hát ugye először én kimentem, én angolul sem beszéltem nagyon, mert most nem nagyon, hogy mondjam, így beszéltem angolul, de nem igazán értem, mert tanultam egy kicsit, de hát ott másképp beszélnek, főleg ott az afroamerikaiak is, meg a jazzzenészeken belül is csomó slang van, és tudtam, mit beszélnek, de hát ez nekem óriási volt, tehát először kicsit ugye így félve a nagyvilágtól, tényleg így hirtelen belecsöppenni a világ egyik legnagyobb hát ilyen college, ilyen egyetemi szint is van, meg ilyen több szakos, hát egy ilyen komplexum Berklee College-ot. Ott nagyon sokan tanultak, meg nagyon híres zenész jött ki, meg szóval az egy nagyon régi sulés. Hát ugye belecsöppenten is ott minden angolul volt, először marra nehéz volt, meg minden, aztán bele kellett szoknom egy-két hét, aztán így már kezdtem érdeklődni, és aztán felfigyeltek így rám a tanárok, mondták, hogy van tehetségem erre az egészre, és hogy jó lenne, hogyha itt tanulnék. Hát én nagyon szerettem, mert nekem nagyon tetszett a Berklee, de az nem tetszett, hogy rengeteg olyan dolog van, ami engem nem nagyon érdekelt, de nagyon hasznos dolog.
3: A tanulmányok során, ugye?
4: A tanulmányok során, hogy minden másképp van, ami... Van nekik egy metódjuk, amik ők ezt tanítják. A Berklee metód, ami elég bonyolult, de úgy éreztem, hogy hát inkább én csak játszani akarok, nem akarok ennyire, hogy mondjam, mindig kielemezni. Minden nagyon hasznos volt, és de inkább én azt akartam, hogy játszan az ottani emberek, és lementem egy este a jazzklubba, és akkor ott beszálltam zongorázni, és akkor ilyen 3-kor csörögött a telefonom, hát ilyen kollégiumban laktunk, hogy gyere másnap játszani. Na ez volt nekem a löket, és akkor hát ottani afroamerikai zenészekkel, lokális bosztoni zenészekkel játszani, a Deremberet, a trombitás volt ott, akivel akkor a dobos nevét, iszonyat nagy zenészek, ottani amerikai zenészek, és ezekkel, hát olyan energia volt, meg olyan volt, mint hogyha nem is tudom, Miles Davis-t hallottam volna ott élős. Olyan hatása jött rám ez az egész, hogy ott életben szól a zene, úgy, hogy a felvételeken hallgattam, és olyan lüktetés és olyan energia van, ezt nem tudtam leírni. És akkor azt mondtam, hogy én kész, és sehova nem akarok menni, itt akarok élni, itt akarok aludni a jazzklubba, haza sem akarok menni. Olyan hatása volt, én azt sem tudtam, hol, de ez most komolyan mondom neked. Azt sem tudom, hol vagyok. Mert tudod, amikor a zene, amikor transzba vagy a zenével, akkor kész, megszűnik a külvilág. És egy olyan zónba voltam ott, hogy éjjel-nappal csak a zene. Abszolút tudtam, hogy elfelejtettem majdnem, hogy írni. Ez szó szerint mondom neked. Annyira a külvilág, a metalista izé világ, annyira kizökkent, hogy sem, csak a zene. És ez olyan szinten átformált engem, hogy hazajöttem, és így azt mondtam, hogy nem tudom, megyek, vissza akarok menni. Na, itt volt egy nagyon rögös út, hogy én visszamenjek. És a családom, a szüleim nélkül ezt nem tudtam volna.
3: Ez az 5-7-es kurzus után?
4: 5-7-es kurzus után.
3: Hogy kaptad meg az ösztöndíjat? Hiszen utána szereztél egy ösztöndíjat, amivel vissza is mehettél.
4: Igen. Hát ott mondták a több tanár is ajánlott engem, hogy mindenki jöjjek vissza, és a Berkeley Performance Centerben volt ott egy koncerttől játszottam, aki már ott tanult, a német Ferenccel, és Daniel Kamandra volt a basszusgitáros, akkor ő is ott tanult, és játszottunk egy nagyon jó koncertet, és akkor mondták, hogy hát várunk szeretettel, és akkor mondtam, hogy oké, és akkor mennyi ez a pénz?
3: Hát ez
4: mit
3: az.
4: Kell fizetni? Hát most már a Berkeley fél évre 35 000 dollár. Mondták, hogy neked semmit.
3: Aha.
4: Neked semmit. És mondom, ez szuper. Full scholarship, teljes összöndi. De viszont az, hogy hol lakjál, mit tegyél, azt neked kell állnod.
3: Hát az se semmi egyébként, tehát az is nyilván egy költség, főleg egy fiatal fiúnak, aki...
4: Hát igen, most az, hogy a kollégium is az is van, mi havonta 800 dollár, egy puszakaja az van, majdnem 1500 dollár, most akkor időben annyi volt is. Kiszámoltam, hogy hát ez borzalmas pénz, hát ez több százezer forint.
3: Így van.
4: Na most én egy átlag szegény roma családból származom, akik zenészek, és hát hogy mondjam, nem voltak félrerakva millióink, vagy úgy mondva, és a szüleim azt a döntést hozták, hogy eladják a lakást. Eladják a lakást, és bemennek egy kisebbbe, és azt az összeget, ami maradt, azt nekem adják a tanulmányomra. Tulajdonképpen így tudtam kimenni 21 éves koromban, és így tudtam ott lenni, és így kezdődött el.
3: Hát ez egy nagy áldozat a család részéről,
4: hát
3: természetesen.
4: De... Minden interjúban elmondom ezt, hogy anélkül nem lennék az, aki vagyok. Szóval, hogy igen, a szüleimnek köszönhetem.
5: A következő percekben Olátszomó Árpád felvételét hallhatjuk a Promise című 2017-ben megjelent albumról. A szám címe pedig Revelation 21.
6: More death, neither sorrow, no crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end.

0: Olá Comó Árpád előadásában hallhattuk a Promise című albumról a Revelation 21 című számot, mely még 2017-ben jelent meg. Most pedig folytassuk a beszélgetésünket az előadó művésszel.
1: Szóval az volt, hogy kimentem, és akkor elkezdtem tanulni, elkezdtem a tanulmányaim, minden, és akkor elkezdtem Bostonba játszogatni, minden, és másfél év után, hát ott a John Brecken volt a zongoratanárom egyébként, és akkor az volt, hogy csodálatos volt ez az összeg, amit kaptam, amit hoztam otthonra, de egy idő után elfogyott. És akkor ugye én is próbálgattam így összeszedni a pénzt, hát akkor is már $800 volt, akkor a szoba volt mindegy, kb. 5 négyzetméter, úgyhogy befért egy ágyad is kész Bostonban, és akkor mondtam, hát nem tudom. És akkor ott voltam másfél évig, és akkor gondoltam, hogy megpróbálok egy olyan súlyt, ami ahol a fizetik a lakásomat is. Vagy ezt nem tudok itt maradni Amerikában. Uh-huh. És akkor voltam 23 éves, akkor ugye nem kaphatok olyan állást, hogy tanítás. Szóval még egy ilyen diák voltam. És hát a mastert amúgy is meg akartam csinálni, és hát már nem nagyon maradt pénzem, hogy Bostonba maradjak. Uh-huh. Aztán megpróbálok egy másik iskolát, és hát tulajdonképpen ez volt a Los Angeles-i, a University of Southern California belül van egy institútumot, akkor Tenus Monk-nak hívtak, uh-huh. ahova két évente egy zongoristát vesznek föl, uh-huh. és
0: akkor ez egy óriási dicsőség volt oda bekerülni.
1: Hát igen, abszolút, hogy
0: de hát már az előző, már a bostoni iskola is óriási.
1: Bostoni iskola is óriási, mert hát most már ezt a Fulszkarosipet, ezt már úgyhiszem meg is szüntették, szóval uh-huh. hát megváltoztak ott is a dolgok, tudod, meg hát mindenütt, szóval 80-ban születtem, és érdekes volt látni, hogy megy át analógból digitális világba a világ. És igazából ez nekem nagyon sokáig idő, nem tudtam ezt feldolgozni, hogy lehet, hogy megszűnik a CD.
0: Vagy a bakelit lemez.
1: Hát most már megint viszont a bakelit csúcsáron adják, érted, de a pénzt akkor sem művész kapja még most, mert azokat a lemezeket már 30 éve legyártották, most már gyártanak újabbat persze, de én akkor ugye, hogy a 2000-es években, 2001-ben, és akkor még az időszak között én Magyarországon játszottam, lemezem is jelent meg. 2001-ben az EMI kiadónál lemezem jelent meg. Trio lemezem. A My Time címmel az első lemez volt. Voltunk akkor Belgiumban, és nyertünk versenyeket.
0: Elég sok verseny volt akkoriban, amit
1: megnyertél. Igen. Azok nagyon jók voltak. És aztán én kimentem, meg minden, és közben megszűntek a kiadók.
0: Hát átalakult a világ akkoriban.
1: És teljesen átalakult a világ. És hát már Amerikában is már éreztem, uh-huh. hogy és nagyon sokan panaszkodtak, hogy a lemezeladás nincsenek kiadók, és mára már ez nulla lett szinte. Egy-két kiadó maradt fönn.
0: Erre még visszatérünk erre.

0: kérdésre, de akkor végül is kimentél akkor utána Los Angelesbe, és kint folytatod a tanulmányaidat.
1: Hát ez egy álom volt, igen, uh-huh. bekerültem ebbe, ott személyesen Herbie Hancock hallgatott meg, Ron Carter és Terence Blanchard, és meghallgattak három zongoristát, meg zenekarokat, mert ez egy zenekar, összeállítanak egy zenekart, egy zongorista, egy dobos, egy bőgős, egy trombitás, egy szakszofonos, egy énekes, uh-huh. az előző tanulók, a Gretchen Parlato volt, aki most már nagy nevű énekes, a Lionel Loeke volt az előzőben a zenekarban, ahová jártak, és akkor mi voltunk a következő évadban, 2003-as, ahova bekerültem. Hát ez akkor öröm volt, mai napig is, hogy engem választott Herbie Hancock. A Herbie Hancock azt mondta nekem, hogy üljél le, és akkor föl volt írva 40 standard, és akkor abból választanak. És mindenkinek azt mondta, hogy egy kör szóló. Bluesba is. Egy kör szóló. Kész.
0: És akkor mindent megmutatni, amit egész életedben tanultál.
1: Hát vagy 15-20-30 másodpercben, attól függ, milyen gyors. Igen. Zongoránsz le, amit tudsz, és akkor majd hívnak ki egy-két nap múlva. És akkor még én ott maradtam a szállodában, minden, és akkor hívtak, hogy Herbie Hancock engem választott. Tehát ez óriási.
0: Óriási dolog.
1: Óriási öröm volt, hát, meg utána a két éves munka, hogy vele zongorázhattam négykezest, hogy vele beszélgethettem a terembe, vele koncertezhettem a Wayne Shorterre, koncertezhettem a Diane Reeves-el, a Diddy Bridgewater-el, akkor a Louis Nash-el, a Jack DeJohnette-el, a Charlie Hayden-el, olyan nevekkel, akikkel hát álomban sem gondoltam, akiket gyerekkoromban hallgattam. A Red Reportot, meg a Chick Corea-t, meg ilyen olyan emberekkel, akikkel tényleg, és ez hát ez óriási volt. Ez óriási.
0: Hát én azt hiszem, hogy benne voltál a jazznek abba a pici kis magjába, ami a, hát tulajdonképpen a világ közepét jelenti a jazz műfajban.
1: Hát abszolút az aranykorszakból, mert azok az emberek, igen, voltak, akik most már 80 évesek, ugye a Wayne Shorter az már nem él, a Charlie Hayden, és azok az emberek, akiktől a jazz származott, a Wayne Shorter, ugye a Miles Davis zenekara, értem, uh-huh. Herbie Hancock 84 éves, de az kitűnő állapotban van, hál' Istennek, és nagyon sokat turnézik, játszik. De nagyon sok emberek már ugye nincsenek, vagy már nem játszanak, ugye ott volt a Carter, a Jimmy Heaton is, olyan emberek, akik a Harlemi, van az a kép, tudod, amit van egy nagyon híres kép, hogy állnak a Harlemben, tudod, és olyan sok zenész, akik még ismerték, meg játszottak, vagy ott voltak közöttük, tudod, hát ez maga volt az, mint hogyha akkor időben, mit tudom én, azt mondják, hogy a Dankó Pista, vagy ilyen emberek közé kell. De ez halál komolyan, mert ez ugyan nekik, igen, ez a nép, jazz, a nép zene, ez ugyanaz, igen, mint itt a cigány zene, érted, ugye? Bemész, és akkor mit tudom, ha a Boros Lajostól vele muzsikáltál, vagy a Hankó, vagy a Öreg Járóka Sándor egy zenekar, érted? Na ez ugyanaz, hát ez ugyanaz, csak hát többen voltak, hát itthon is sokan voltak, csak hát ott még többen voltak, mert Amerika azért ez nagy ország.
0: És ott szerezted a mesterdiplomádat.
1: Igen. Igen.
0: És ezekkel az emberekkel játszottál végig, és akkor is elég sok verseny volt, ahogy láttam, amit megnyertél te is szólóban, vagy a zenekaroddal.
1: Igen, hát itt Európában itt volt a Belgium, meg volt egy német verseny is, és akkor volt egy spanyol is, és akkor azokon, igen, de ezek még a tanulmányom előtt voltak. Tulajdonképpen ez ilyen európai kis turnék, meg de az Amerikában nem voltam verseny, mert ugye ott 25 éves voltam, amikor végeztem, aztán elmentem New Yorkba élni, meg játszani. Akkor már elindult a nagy, hogy mondja, dzsungelbe ott a túlélés. Mert ez már az.
0: Most pedig hallgassuk meg Olá Cumó Árpád előadásában a Promise című dalt, mely még 2017-ben jelent meg.

0: Olácumó Árpád előadásában hallgathattuk meg a Promise című számot még 2017-ből. Most pedig folytatjuk az előadó művésszel készült beszélgetésünket. Egy kicsit most így a tanulmányaid után kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, hiszen az nagyon fontos, hogy honnan jöttél, honnan indultál. Természetesen te is zenész családból származol, mesélj egy picit róluk.
1: Igen, hát édesapám.
0: Milyen inspirációkat kaptál?
1: Igen, édesapám dobos, Olárpád, és hát a Füstivel is játszott, meg világélet mindig külföldön voltak, hát tulajdonképpen abból éltünk. Lehet így mondani, és akkor anyukánk volt velünk otthon, meg minden, de apukám mindig külföldön volt, játszott, turnézott, nagyon komoly Párizsban, meg nagyon komoly helyeken. És ő mindig vett a lemezeket, uh-huh. És akkor ugye
0: bakelit lemezeket
1: és akkor, mindig raktam be a lemezeket, és akkor ugye hát a anyukám nem zenész, hát az ő családjáról meg rengeteg cigányzenész van, muzsikus cigányzenészek, és ugye hát ők is nagyon szeretik a jazzt, és akkor hát a Horváth Gyuszi, Nyuszi fő, ugye a nagybátyám, akkor ugye ott volt a Duka Lemérék, ugye a Duka család, akkor a Patai Jöcsi nagybátyám, ez óriási muzsikusok, és ők is mindig hallgatták a jazzt. Meg a 80-as években, hogy mondjam, az Oscar Petersont majd minden cigány muzsikus szerette. És akkor tudod, szólókkal tudod, együtt játszottak meg minden rá. Meg. És akkor ezek hallottam én, tudod. Uh-huh. És akkor ugye megismerkedtem, itthoni lementem jazz klubokba, és akkor volt a Long Jazz Club, hát 16 éves voltam, és akkor ott hallgattam Olá Kálmánt, a Trio Midnight-ot, akkor a Szakcsillakatos, Robit, ugye, akkor a Bélát, az öreg Béla bácsit, akkor a Bécit, a fiát, ugye a Junior, és akkor hallgattam jobbnál a zenéket, és akkor így az egész így ilyen természetes volt, ott, hogy benne vagy az, nem tudom, beleszületsz mindegy uh-huh. író családba, akkor akik jönnek fel hozzád, a szüleidnek a barátai, azok is zenészek, akkor ez ilyen természetes dolog.
0: Tehát fel sem merült, hogy mondjuk közgazdász legyél. Egyébként klasszikus zenével kezdtél,
1: gondolom. Ez így van. Ez uh-huh. így van. Szóval én a klasszikus zene, az nagyon fontosnak tartom, hogy az nagyon fontos, hogy klasszikus zenét nagyon sokáig, ameddig csak lehet tanuljon.
0: Miért egyébként?
1: Mert az, hogy megtanulj zongorázni, vagy megtanulj bármi hangszeren, ahhoz nincs olyan jazz technika is klasszikus. Technika van. Azt meg kell tanulni, uh-huh. és azt muszáj megtanulni. Az, hogy normális újrendekezel játsz, normális dinamikát meg tud szólaltatni a hangszert, ugye? És hát nagyon jó tanáraim voltak, és aki Teolasi Kelemen Lívia volt, az egyik nagyon jó tanárom. Aztán átkerültem a Konzibe, a Weiner Leóba, ott voltam egy ideig. És tényleg hogy tudjál kottát olvasni, gyerekkorban elkezdődni, ezt már gyerekkorban el kell kezdeni, ezt 6 évesen kezdtem el.
0: Te hány éves voltál, amikor elkezdtél zenét tanulni, vagy zongorázni?
1: 6 és fél, kb.
0: 7
1: éves. De hogy előtte én mindig úgy pötyögtem a zongorán, meg a dobon is doboltam, ugye apám dobos, ott volt a dob, és akkor... Szóval így zenélgettem. Főleg a ritmus, ami nagyon... Én dobos szerettem volna lenni, de ahogy mondták anyám, a szüleim, hogy ne, zongoráz, anyám nagyon szerette zongorát, meg apám is, és akkor vettek egy pianinót, és akkor elvittek egy, és akkor mondták, hogy van rá muzikalitásom, és akkor elkezdtem tanulni zongorát. És nagyon hamar megszerettem a zongorát, és aztán először csak klasszikus, és akkor ugye nem tudom már, 14-15 éves lehettem, milyen tovább képzés, vagy hogy mondják, még akkor volt ilyen konzi felkészítő, meg uh-huh. tudod, és akkor a konziba mentem, és akkor elkezdtem improvizálgatni, meg utánozni a felvételeket, tudom, meg felvételeket beraktam, és akkor elkezdtem a felvételekkel játszani. És az annyira kikapcsolt engem, hogy azt vettem észre, hogy én 8 órán keresztül ezt csinálom, tudom. Mondták, anya, egyé már, hát már ízi elszédőzt a gyerek, tudod. Szóval ez ilyen belekerülsz egy ilyen dimenzióba, és akkor csinálod, és nagyon jól érzed magad, és ez nagyon érezte magam, és akkor tulajdonképpen mai napig is ugyanezt csinálom, csak élesben, tulajdonképpen ugyanaz van, ami gyerekkorban.
0: Tehát a jazz az ilyen tulajdonképpen így beférkőzik az ember szívébe, lelkébe, és aztán nem ereszti valahogy.
1: Szerintem minden zene így van, mert hogyha igazából, ha szereted, amit csinálsz, akkor nekem azt Amerikában már mondták. Ja, akkor leszel jó, hogyha profi, amit szeretsz, amit csinálsz, és igazuk van. Uh-huh. Szóval, hogyha mindig mondom a tanítványaimnak, hogy figyelj, biztos, hogy szereted, amit szereted, azt a darabot, vagy szereted a számot, akkor érdemes csinálni. Ha nem szereted, akkor az úgy sem lesz jó. Akkor úgyis csak egy ilyen kényszer. Hm. És tulajdonképpen ez az egésznek a mozgató rúgója, szerintem. Az egész mindennek. Hogyha amit szereted, amit csinálsz, azt jól fogod csinálni. Nyilván vannak pofonok, meg mindenki kap a pofonok, meg én is kapok, meg mindenki, de nehézségek, meg amin át kell esni, de hogyha szereted, amit csinálsz, akkor azt abban mindig úgy csinálod, hogy az mindig nagyon jó legyen. Tulajdonképpen ennyi.
0: A jazz tanulmányaidat mikor kezdted el hivatalosan iskolai keretek között?
1: Fú, hát a postás jazziskola volt, amilyen 15 éves koromban én magamtól bementem és beiratkoztam. Ott a Márkus Tibi volt, ott aki a tanított, és voltak ott, nem is tudom, ki volt. És ő elméletet tanított. És akkor mondta, hogy elmélet órára, hogy gyere be, meg minden. Mondom, ez elmélet, nekem nem is annyira érdekli zongorázni. És akkor mutatott ilyen felvételeket, meg ilyen transzkripciókat, meg minden, és akkor mondta, hogy beviszlek a Gonda Jánoshoz, hogy akkor felvételiztél a jazz egyetemre. És akkor mondta, hát ez szuper lenne, meg ez nagyon jó lenne. És akkor elmészek rá Gonda tanárhoz bevitt, és akkor Gonda nagyon megdicsért, nagyon tetszett, akkor voltam 16 éves, mondta, hogy szeretettel várunk az érettségi után, blablabla, bla, bla, és akkor felvételizél meg minden, és akkor megnyertem a zongora versenyt, és posztomba kerültem ki, ezért nem felvételiztem. Uh-huh. Mert akkor tulajdonképpen a jazz tanszakra jártam volna, csak mivel megnyertem ezt a versenyt, ezért posztomba voltam, és akkor ott tanultam tovább. Tulajdonképpen így félbeszakadt a magyarországi jazz tanszakon.
0: Miután végeztél Los Angelesben, utána merre sodort az élet? Na, befejezted a tanulmányaidat, és mesterdiplomával a Herbie Hancock intézet keretén belül.
1: Igen, hát aztán csináltam zenekart, itthon hazajöttem, volt egy zenekarom, a Electronic Dreams nevű zenekar, aztán csináltam több dolgot csináltam lemezeket, szólólemezeket, aztán csináltam, hát még így visszatekintve akkori időszakban voltam. Ez az elektronikus jazz nagyon akkor nagyon érdekelt ez. Hogy lehet ezt ki aknázni, meg mik a lehetőségbe. Akkor jött be a komputer, emlékszem, megvettem az első Apple laptopomat, és akkor hallottam ezeket a hangzásokat, hogy úgy tud szólni a komputer, mint egy szimfonikus zenekar. Akkor jött be ez az egész, és akkor ezt próbáltam a zenémbe belerakni, meg minden, és akkor így csináltam lemezt, ugye az Electronic Dreams lemezt, aztán hát sok minden volt.
0: New Yorkban is voltál.
1: Na igen, New Yorkban is voltam, ott is voltam, játszottam, meg úgy jó volt, tényleg olyan zenészekkel szuper volt. De az volt, hogy ott is volt valamennyi pénzem, de nem nyertem meg az ötös lottot, hogy ott maradjak én. Uh-huh. Uh-huh. És az volt, hogy hát próbáltam itt tanítást, meg minden, de hát ez egy hatalmas nagy dzsungel, és mondtam, hogy egy év után, fú, hát nem tudom, hogy itt kéne valami, össze akarok csinálni egy zenekart, és akkor majd visszajövök, és akkor majd, és akkor ez a visszajövőkből nem lett vissza, nem mentem vissza, és akkor itt maradtam, és akkor mindenféle dolgokat elkezdtem itt dolgozni, meg utána elkezdtem itt tanítani, és így a, hogy mondjam, nem szakadt félbe csak az amerikai, mert játszom az amerikaiakkal, meg rengeteg kapcsolatomban most is írnak nekem, hogy nagyon hiányzok, menjek vissza. Nagyon, hát én vissza akarok menni, közben már itthon is van családom, gyerekek, minden, már nem annyira egyszerű ez, hogy mindannak idején, hogy egyedül mész, és akkor laksz egy lukban, mit tudom én.
2: Igen.
1: Meg van a szobatársad, aki hajnal háromkor még rockzenét hallgat, most már ezt lehet, hogy nem bírnám ki, most már érted, szóval. És már akkor sem, már úgy voltam vele, hogy már akkor is 26 éves, 28 éves voltam, már nem, már kinőttem ebből, azt is éreztem, hogy inkább a saját utamot kell csinálni, és a saját zenémet kell csinálnom, és az, ami én vagyok, és ez az út kész.
0: Miben különbözött Boston, Los Angeles, vagy akár New York?
1: Teljesen más. Boston egy nagyon jó diákváros, Los Angeles egy nagyon nyugi, hát egy kaliforniai hangulat, sokkal jobb, sokkal rájösebbek az emberek, azt mondják, hogy átjönnek, nem jönnek át. Egy ilyen lazább tolók, meg tele van rapperrel, meg megy a szól, meg mindenféle zene, más világ. New York meg az egy daráló. Az éjjel-nappal megy, 1500 zenész a klubban, az alig várja, hogy játszom. És alig várja, hogy mindenkinek legyen munkája, és akkor borzalmas nagy hosszú sorok állnak, és hát tulajdonképpen most már New Yorkba csak azok mennek, azok az emberek, akik nagyon sok pénzük van, mert most már New Yorkba, aki akkor ott volt az én közengem, azok már senki nincs New Yorkban, mert nem tudják már most kifizetni. Akkor még ki tudták. Most már olyan árak vannak New Yorkban, hogy az összes rengeteg művész már elment onnan, mert őrület lett. És anyagilag. És hát most már nagyon kevesen vannak. Most már csak azok engedhetik meg jazzzenészek, akiknek nagyon sok pénzük van, hogy ott születtek, vagy valami, és azok ott élnek New Yorkban. Azok persze, azok ott születtek, hát most hol lennének máshol, ez nyilvánvaló, de ők is mondják, hogy őrület van New Yorkban, és nagyon drága, aminek nem kéne, mert New York nem ez volt. New York egy olyan város volt, tele volt művészettel, és nagyon támogatták a művészetet. Most már ez ilyen nagyon piacorientált lett, és mindent, meg már átformálódott minden. Piac, a lemez, a minden átformálódott, amiről beszélgettünk az elején.
0: Olácumó Árpád jazz-zongora művésszel készült beszélgetésem egy részletét hallgathatták meg. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismét.

0: 100 font 3 Rádió Dik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100 font 3 Rádió Dik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Mohamed Fatima, egy különleges hang története. Mohamed Fatima neve sokak számára egyet jelent a magyar könnyűzene egyik meghatározó korszakával, a Fekete Vonat sikereivel és az olyan emlékezetes dalokkal, mint a Ragyog a szívem. Az énekesnő története azonban jóval több egy sikeres zenei karriernél. Életútja tele van fordulatokkal, újrakezdésekkel, külföldi évekkel és olyan időszakokkal, amikor ismét fel kellett építenie önmagát és pályáját. Mohamed Fatima 1981. augusztus 16-án született. Már fiatalon közel került a zenéhez, és mindössze 16 éves volt, amikor 1997-ben a Fekete Vonat énekesnőjeként országosan ismerté vált. A Fekete Vonat a 90-es évek végének egyik népszerű magyar hip-hop és pop formációja lett. A zenekar a Fila Rap Jam díjának megnyerése után lemezszerződést kapott, majd sorra jelentek meg sikeres albumaik. Fatima számára rendkívül fiatalon érkezett meg a hírnév. Miközben más, vele egykorú fiatalok még az iskolai éveket élték, ő már színpadon állt, közönség előtt énekelt, és egy ország ismerte nevét. A Fekete Vonat több sikeres lemezt készített, köztük az 1998-ban megjelent első albumot, majd a Város másik oldalán és a Harlemi éjszakák című kiadványokat. A formáció később feloszlott, Fatima életében pedig új időszak kezdődött. Az együttes megszűnése után az énekesnő külföldön is szerencsét próbált. Londonba költözött, ahol egészen más körülmények között kellett helytállnia, és a zenei pályától távolabb is dolgozott. Ez az időszak fontos része lett az életének, hiszen megmutatta, hogy a színpadi sikerek mögött mennyi kitartásra és alkalmazkodásra van szükség. Fatima később visszatért Magyarországra, és újra megpróbált helyet találni magának a hazazenei életben. 2012-ben a The Voice című tehetségkutató műsorban is feltűnt, ahol Karamell csapatába került. Bár a versenyben nem jutott sokáig, szereplése ismét ráirányította a figyelmet. A következő években már szólóénekesként építette karrierjét. 2013-ban megjelent első önálló albuma, amelyen 17 saját dal kapott helyet. Ugyanebben az időszakban született meg a Ragyog a szívem című dala is, amely az énekesnő egyik legismertebb szólóslágere lett. Később Ott leszek című dalával a Dal című műsorban is szerepelt. Mohamed Fatima pályájának különlegessége, hogy hosszú évek alatt többször is képes volt újra megmutatni magát. Nem egyetlen korszakhoz kötődik, a Fekete Vonat fiatal énekesnőjéből szóló előadó, majd ismét egy sokat foglalkoztatott és szeretett előadó lett. Ez különösen fontos egy olyan szakmában, ahol folyamatosan változnak a zenei divatok, az előadók és a közönség igényei is. Mohamed Fatima története azért is figyelemre méltó, mert nem egyenes akadályoktól mentes sikertörténet. Volt időszak, amikor a csúcson volt, később pedig távol került a reflektorfénytől, külföldön próbált szerencsét, majd újra visszatért. Mindezek ellenére nem adta fel az éneklést és a zene iránti szeretetét sem.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dik roma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diklóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián. Mai vendégem Olácumó Árpád jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk második részében mesél nekünk a tanításról, az improvizációról és a zeneipar helyzetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Itthon milyen lehetőségek vannak? Tehát tanítasz több helyen is?
5: Igen, hát igen, tanítok, és én szeretek tanítani is, és tényleg nekünk szerintem nagyon sok felelősség van rajtunk, mert mi az a generáció vagyunk, hogy ez a 80-as, az, akik még nem az internet világában nőttek föl, meg nem az, hogy bekapcsolsz valamit, és minden ott van egy új telefonon, hanem magad épted ki szóval az dolgokat, és én old school vagyok egy kicsit ebben a szempontból, és mindig próbálom azt a tanítványoknak mondani, hogy ne fogjál be mindenben. Egy dolgot csinálj, egy dolgot gyakorolj ki, egy dolgokkal legyél jó. Mert most már tudod, minden úgy van, hogy annyi információ, hogy megőrülsz. Régen nem volt ennyi. Régen volt egy lemez, amit egy évig hallgattunk. Vagy volt 10 lemez, amit éve. De az egész lemez megtanultuk. Tudod, most meg fölmész a Spotify, és azt se tudják, hogy ki kivel játszik meg. És a jazzben ez nagyon fontos, hogy ugyanúgy megtanuld a jazznek a történelmét, hogy honnan indul, ki kivel játszik, ki volt az az ember, aki ezt ki. És ezt próbálom átadni és magyarázni.
4: A növendékeidnek. Egészen megváltozott a világ, és nagyon sokan járnak viszont hozzád, nagyon sokan próbálnak tőled tanulni. És mi az az üzenet, amit próbálsz átadni minden növendékednek?
5: Hát pontosan ez. Az, hogy úgy mondják angolul, the foundation, az alapnak, a foundation, érted? Az, hogy miből indul ki, miért van az, hogy a kezdetek, hogy miért, honnan jön az egész, hogy megy tovább, hogy az improvizáció, mi a jazz? A jazz az egy kifejezés, az maga a kifejezés, maga az, hogy fejezed ki magadat. Abba benne, ha nem érzed a jazz, akkor nem vagy jazzzenész. Ez ilyen egyszerű. Ahhoz kell egy érzet, az, hogy te megérzed, hogy azt te tudod játszani. Mert különben nem, különben azt mondják, hogy akkor ilyen angol corny, egy ilyen valami nem műanyag lesz, nem lesz eredeti tőle, tudod. Ennek is megvan a műfajnak a saját stílusa, meg azon belül ugye a bebop, ami nagyon fontos, és akkor a további korszakok, a cool jazz, akkor a Gershwin, a ragtime, a Charlie Parker, meg és akkor tovább, a Coltrane, meg ezek, tudod. És hogy tulajdonképpen Ez egy érzet. És akkor, amikor erre ráérez valaki érzi, akkor kipróbálja kifejezni ezt a hangszert. És tulajdonképpen ez az, amit a kifejezést próbálsz átadni, meg kinyitni ezeket a kapukat, hogy ezekben mik vannak. Tulajdonképpen ez a jazz oktatás. Uh-huh. Az, hogy megmutatsz olyan dolgokat, amiből tudod tanulni. Amiből én is tanultam. Meg mindnyájan itt tanulunk, szóval és tulajdonképpen az, hogy ki hogy formálja már, meg ugye a klasszikus zenével is nagyon sok minden keveredett, a harmónia világ, ez már saját mindenkinek a mást, valaki csak ragtime-ot akar zongorázni, mai napig is van ilyen, valaki csak mit tudom én rock jazz-t játszik, jazz rockot, vagy mindenkinek a saját maga világ, vagy szól zenét, vagy... De hogy mit adsz? Hát ezt próbálod átadni, az, hogy a kezdetek, ez nagyon fontos, hogy a tradíciót, azt meg kell tudni játszani. Ez ugyanúgy, hogy meg kell tanulni a Bachot zongorázni. Meg kell tanulnod a technikát. Tehát, ha nem tudod az új rendet, a technikát, akkor nem fogsz tudni, akkor életed végig jötőjel fog zongorázni. Hát ezt pontosan jól tudod. Hogy...
4: És mit tervezel a jövőben? Mert azért úgy tudom, hogy elég nagy terveid is vannak.
5: Igen, vannak meg. Hát ez nagyon sok koncertem van. Hál' Istennek játszok sokat, és az nagyon fontos. Szóval nekem a koncertek mindig olyan, az mindig mindig, szóval nekem ez a közönség, az nagyon számomra az a mozgató ruha. Nincs kinek játszani, akkor nincs zene. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok mindig a közönségnek, amikor mindig telt ház van, mert ez nagyon fontos. Mert nélkül, vagy játszottam én három embernek is, de azért ez mégis más, hogyha látod, hogy tele van a hely. És hát én folyamatosan írok, zenét írok, és a mostani projektem a Gypsy Dreams nevű projekt, ami ötvözi a magyar cigányzenét, de nem csak a magyar cigányzenét, hanem úgy a world music cigányzenét, ha lehet így mondani, hogy, mert a cigányság nagyon, hogy mondjam, nagyon érdekes dolog ez. Mert ha elmész Andalúziába, akkor ott azt a zenét játszák. Mindig átveszik az ottani zenének a hagyományait, és másképp fejezik ki, és ugyanatt tovább írják. Ez a jazzben ugyanígy van. És most én ebbe merültem el, írtam is ilyen darabok, ilyen számokat, meghívtam egy andalúz énekest, aki énekel a lemezen, Ricardo Fernández de Morának hívják, és szuper projekt, és hát a tagjai az a lemezen, az Pozsár Eszter fuvolázik, Németh Ferenc dobol, Pecek Lakatos Krisztián bőgőzik, és kiadta, ja igen, Ciberi József perkusionozik, nem tudom, még kiadtam. Ja igen, még lesznek sztár vendégek a lemezen, lesz az énekes, és lesznek még pár amerikai, akik szeretném, ha játszanának rajta. Ezek saját dalok lesznek, és ezekkel én koncertezem Magyarországon, vagyis itt is, mert Európában is remélem, hogy ugye volt egy Covid, ami teljesen tönkretette a koncerttermeket, meg a koncertezést. Most azért most már remélem, hogy fogunk tudni játszani külföldön is ezzel a projekttel, úgyhogy nagyon várom, és hát tulajdonképpen ezt most nyáron, hogy az iskola nincs, most nyáron tudtam összehozni ezt a lemezt, most voltunk nemrég stúdióban, úgyhogy ez egy saját kiadású lesz, vagy ha nem is saját kiadású, de félig meddig, és épp erről a lemezkiadóról beszélgettünk, hogy már nem nagyon vannak lemezkiadók, ugye akik ezzel úgy varadtak, de igazából nekik is nem könnyű a sorsuk, úgyhogy gondoltam, hogy ezt én saját magamnak saját zsebből, de megpróbálom megcsinálni.
3: A következő percekben Olatunji Árpád fog nekünk játszani a Soldier Hope című számot a Promise című albumáról.

0: a Soldier Hope című számot hallhattuk a Promise című albumról Olácumó Árpád előadásában. Most pedig folytassuk a vele készült beszélgetésünket.
1: Egy picit térjünk vissza arra a kérdésre, hogy nagyon megváltozott a világ, a zenei világ. Nem csak jazz területén.

0: royaltyt is kapsz tőlük. És hát ez volt a Magyarországon mondjuk az EMI kiadó. Ugye a kiadók 2008-ban megszűntek, az egész, szinte majdnem az egész világon. Mondjuk mondok most egy nagyot, a Blue Note, ugye aki a világ legjobb lemez, jazz lemez kiadója, ott dolgoztak 300-an, most dolgoznak 3-an. Olyan szinten, de ez már évek óta. Mivel ugye átmentünk digitálisra, na most még hagyjál, hogy CD-re átmenjünk, mert végül is már az is egy félig digitális, nem a lemez, nem bakeli. De az, hogy fölteszel valamit, és a letöltés után nem kapsz pénzt.
1: Mert vagy minimálisat.
0: Nagyon minimális. Nagyon minimális. Most ugye akkori időben az volt, hogy 9 dollár egy lemez, ha 1 millió példány szám fogyott, az 9 millió dollár. Most abból a kiadó nyilván nagyon sokat levett, de abból házakat vettek. Meg mit tudom én, miket vettek.
1: Zenészek.
0: De Magyarországon.
1: Maguk az előadók.
0: Meg Magyarországon is, nem kell Amerikába kimenni. A 80-as, 90-es években, meg még, hát most is vannak olyan mondjuk rockstárok, vagy akiknek megvan ez a körük, hogy megveszik a lemezüket, ezek már saját kiadójuk van. De nekünk már nincs meg az a lehetőség. Nekem még volt egy lehetőség, akkor még volt egy lehetőségem, hogy a boltokban bekerült a lemezem. Például a My Time, és megvették, aki akart, azt meg tudta venni a boltokban. Most már nincs olyan, hogy van egy kiadó is, berakja a boltokban a lemez. Esetleg van még egy-két kiadó, pici kiadó, de ott se dolgoznak emberek, például ott sincsenek technikai emberek, akik ezt meg tudják teremteni, azt, hogy bekerüljön a lemezed, legyen promotálva a lemezed, eljussanak a médiában a lemezek. Ez most már mind a művészen van rajta. Ha megjelenik egy lemez, és te felrakod a Facebookokra, az az pár száz ember, vagy pár ezer ember, az látni fogja, és onnantól kezd bezár. Kész, nincs. Azt nem fogják tudni, mondjuk, mit tudom én, más olyan platformokon, hogy ha te nem kopogsz be, és mondod, hogy srácok, megjelent a lemezem, mert különben, na most ez már a mi feladatunk, vagyis egy zenésznek a feladata, aki ezt bírja csinálni, az le a kalappal. Most én old school vagyok, én az analógián jövök, én nem biztos, hogy ezt tudom csinálni nap 24-ra, mert közben van a családom, ugye közben van a tanítás, meg kell élned ugye az életben, és teljesen átalakult ez, és nagyon sokan az amerikai nagy muzsikusok, akik milliókat adtak el, azok most teljesen más csinál. Nem zenét csinál. Azok abban az időben annyira meg tudták alapozni, hogy üzletemberek vettek, mit tudom én. Szóval azokat nem érdekli, de azok is persze érdekli őket, de mondjuk azok szerepelnek egy filmben, vagy kimennek az olimpián, és akkor tartják a lángot, és ezért kapnak 100 000 dollárt. Vagy mit tudom én. Érted, hogy szóval azok a nagy emberek tudnak most már csak fönnmaradni ebbe, akiknek nem az a dolog, hogy mit csináltak, hanem milyen nevük van. Most nem akarok neveket mondani, de azok a hatalmas sztárok, akik mi beraknak egy filmbe, vagy beraknak egy mesébe 3 percbe, és arra kapja a pénzt, vagy ott reppel egy számba, vagy ott zongorázik egy számot. Érted? Ez most teljesen átalakult.
1: Na most egy zenész az, azt hiszem, hogy nem alapvetően arra van kalibrálva, hogy marketing ügynök legyen, vagy éppen számolgassa a kiadásokat, a bevételeket, hiszen ennek azért eleve nagy költsége is vannak egy ilyen marketing kampánynak. Ezt nem biztos, hogy egy zenész fel tudja vállalni önmagában, egyedül, egy személyben, tehát tulajdonképpen ez már valahogy ellehetetlenedik a mai korban.
0: Igen, szóval ez lassan oda fog, nem tudom, hogy meddig, de oda fog jutni, hogy egyszerűen nem annyira nehéz lesz önálló karriert befut. Mert az is más, hogyha te zenész vagy és bemész, én is játszom zenekarokban, mi nem az én zenekarom. Nagyon szeretek játszani. Nagy muzsikusok, a László Attilával, nagyon sok ember van, akikkel Babos Gyulával kezdtem,

0: Dalton Clary-val játszani. Iszonyatosan jó zenész, nagyon sokat tanultam tőlük meg. És tényleg van olyan is, hogy és akkor ilyen session, ezt mondják, hogy session zenész vagy, és akkor játszol zenekarokba, elmész te bárhova. Elmész az Azariával játszani, megfizetik, mint tudom. De hogyha te a saját utadat akarod csinálni, na az nem könnyű út, az a nehezebbik út. De hogyha zenész vagy, és a zeneszerző is, mert én az vagyok, zeneszerző, akkor ezt valahogy ezt magamnak kell csinálni. Mert máskülönben nem fogja csinálni senki. Szóval nem fogják azt mondani nekem, hogy gyere, írj egy lemezt, vagy mit tudom. Ilyen már nincs. Akkoriban még volt. Volt. De most már, hát megszűnt ez a dolog. És viszont az, hogy egy zenész kifejezzen magát, az nagyon fontos, hogy egy művész. Nem szeretem ezt a szót használni, főleg magamra, de mit tudom én, de az, hogy akinek van saját dolga, saját ötletei, saját, amit el akar mondani, az amit egy könyv. Egy író. Én egy író vagyok, és szeretek írni könyveket. A zeném ugyanaz. A zene ugyanaz. Leírom a akkori élet tapasztalataimat, csak ezt elmondom, zenében mondom el. És ezek a lemezek, ezek meghatározó a korszakokban, amikor ez minden muzsikusnál így van, aki ér, és akkor abba a korszakban mindig másképp játszol.
1: A következő percekben a Take It or Leave It című számot hallhatjuk a Promise című albumáról, Olá Cumó Árpád előadásában.

0: A Take It or Leave It című számot hallhattuk a Promise című albumáról. Olácsumó Árpád játszott nekünk. Most pedig folytassuk a jazz zongora művésszel készült interjúnkat.
1: A műsor elején arról beszélgettünk, hogy neked az egyik egyediséged, az egyik különlegességed az improvizáció. Mitől különleges a te improvizációd? Miért egyedi? Hogy fogalmaznád meg?
2: Nagyon egyszerű. Mindenkinek egyedi és mindenkinek sajátossága. A sajátosságos az improvizációja.
1: Szóval, mégis ez a jazznek a lényege valahol.
2: Hát mindennek a lényege. Hát senkinek nincs egyforma füle sem, vagy óra, vagy ujja, vagy keze. Senki sem egy, hogy majd senki sem nem ugyanúgy kell föl, jár, mindannyian egyéniségek vagyunk, ugye. És mindenki, ahogy leüt azt a hangot, mindenki máshogy fogja szólaltatni. És ezért én is szólaltatom meg, a másik úgy szólaltassa meg. Ebben ez a csodálatos benne, hogy mindenki maga. És az improvizáció ezért csodálatos, mert ott tulajdonképpen mindenki magát adhatja, és ott teljesen ott a pillanatban születik meg, ami megszületik.
1: Tulajdonképpen akkor így mindenki egy zeneszerző, aki improvizál.
2: Ez így van, ez így van. És szerintem ez mindenkorban megvolt. Én nem tudom elképzelni, hogy Bach nem tudott volna improvizálni. Hát Bach úgy improvizált senki a világon szerintem. Számomra ő a csúcs, ő a alfa, omega, lehet, hogy Bach, szóval. És tényleg, hogy ennyi darabot hogy tudott írni? Hát hogy tudott írni? Úgyhogy leült és kitalált egy témát, és talán megírta a variációkat, vagy lezongorázta, és leírták a gyerekei. Hát ez ennyi mennyiségű zenét nem? Na mindegy, de szerintem ez ilyen egyszerű. Ha a gyereket odaültet egy zongorához, az is elkezdi tügetni a zongorát, meg elkezdi megfogja a zongorát. Szóval ez...
1: Amikor te komponálsz, zenét írsz, akkor hogy kezdesz neki? Hogy működik ez a folyamat?
2: Ez egy folyamat. Azt, hogy mondjuk van egy dallam, és akkor azt elkezded tovább folytatni.
1: Improvizálsz rá?
2: Improvizálsz rá, van egy ötlet, és akkor ezt tovább csinálod. És akkor mondjuk leírod, vagy fölveszed iPhone, mindegy, fölveszed, és meg visszaadod. Tetszik, vagy nem tetszik, és aztán ezt így formálod. És utána megint. Elkezded, és ez így.
1: Tehát ami akkor éppen kijön a lelkedből, a lelki világodból, vagy ami akkor éppen a gondolataidban jár, vagy
2: pontosan
1: megragad téged,
2: igen.
1: Ennek a hatásoknak a
2: igen, keretében. Igen, a hatás, és akkor így elkezded kereskedni a hangokat, és így kifejezed, kiadod magadból.
0: Mai vendégem Olácsumó Árpád jazz zongora művész volt, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a tanításról, az improvizációról és a zeneipar helyzetéről. Befejezésül hallgassuk meg a One for Charlie című számot a Promise című albumáról. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velem holnap este is 22:05-től. A viszonthallásra!

0: Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádió Dik.
0: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallott.

Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
1: A kormány 7,5%-ban határozta meg a 2026-os deficit célt, az idei költségvetést módosító javaslatot, amelynek a valóság költségvetése nevet adták, augusztus 31-ig nyújtják be az országgyűlésnek, közölte a pénzügyminisztérium az MT-vel. A közlemény szerint az örökölt gazdasági helyzet, valamint az aszály és energiaválság költségei idén még nem teszik lehetővé a hiány cél további csökkentését. Ez mutatja az örökölt helyzet súlyosságát, és azt is, hogy az előző 16 év hibáit és rossz döntései néhány hónap alatt nem lehet kijavítani. Rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen Tiszaug önkormányzata, miután lakossági bejelentések alapján zavaros habos vízre figyeltek fel a Holtisza szabadidő parknál található szakaszán. Adta hírül Tiszaug önkormányzatának közlése alapján a PECA Verzum. A vízből mintát vettek, referenciául pedig a Holtisza egy másik ága szolgált. A Bácsvíz laboratóriumi vizsgálatából kiderült, hogy a feltételezetten szennyezett vízben az összes foszfor tartalma 4,5-szeres, a kémiai oxigénigény 4,9-szeres volt, míg a víz pH értéke 1,1-szeres mértékben volt magasabb a másik minta értékeihez képest. Tiszaug önkormányzata az eredmények alapján rendőrségi feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Több ponton megsértette az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakat a CATL debreceni akkumulátorgyára. A vállalat ezért 10 millió forintos bírságot kapott, jelentette be a térségország gyűlési képviselője. Tárkányi Zsolt elmondta, a bírság 30%-a, vagyis 3 millió forint a debreceni önkormányzathoz folyik be. Arra kérte a városvezetést, az összeget fordítsák természetvédelemre. A következő napokban 5 megye 63 településén végeznek szúnyoggyérítést, tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság az MT-t. A Balatonnál néhány Drávamenti településen, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen, a finom permetet az esti, éjszakai órákban juttatják ki a szakemberek. 4 éves eltiltást kaphat egy magyar válogatott atléta, aki a gyanú szerint doppingvédséget követett el, írja az Express. A versenyző nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a magyar antidopping csoport már tájékoztatta a ráváró fegyelmi eljárásról. Az Express úgy tudja, az atléta A mintájában mutatták ki tiltott szer jelenlétét, amelyet a B minta vizsgálata megerősített. Ezen a héten várhatóan szerdán indul fegyelmi eljárás ellene, feláll a hazai sportdöntőbíróság, így napokon belül sor kerülhet az atléta meghallgatására, és nyilvánosságra kerül, hogy kinek kell felkészülnie versenyzői jogainak hosszabb idejű megfosztására, nyilatkozta a Tiszeker Ágnes, a hazai dopping ellenőrzések irányítója. Tavasszal egy magyar kerékpáros bukott meg a dopping teszten.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2026. április 23-a csütörtök van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Olátszumó Árpád, jazz-zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a zeneipar helyzetéről, a koncert lehetőségekről és a gázsikról is. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Szoktál használni mesterséges intelligenciát esetleg a zeneszerzésnél?
5: Nézd, hát igen. Nem használtam, de hülyeségre szoktam használni.
4: Például mire
5: használod? Hát nagyon baromságokra, most bocsánat, hogy ezt mondom, de írok ilyen nagyon vicces szövegeket, és akkor a kisfiammal az örögünk, hogy ő megcsinál rá egy zenét. És szétrögjük magunkat. Én ezt nem tudom komolyan venni, De szóval, hogy már ezt sokan komolyan veszik, meg ebben óriási biznisz van, mert nem kell jogdíjat fizetni senkinek, és erre már gyártanak is, már olyan lesznek a művészek, akik AI. Ez a szomorú benne, de azért nézd, nem használok, és szerintem ez nem fog működni. Bármelyest akarják, mert azért emberek vagyunk, érző lények, nem gépek vagyunk. És ezzel szerintem mindenki úgy van, hogy hát most jó, most bár nincs olyan ember, aki ne szeretne a zenét, vagy nincs olyan ember, aki ne tudna dúlulni, legalább valamit. Most teljesen mindegy, hogy mi. De a zene az élet része. Most zene, most gondold, de nem lenne zene a világban, akkor nagyon fura világ lenne. Akkor ez ilyen olyan, mintha fekete fején lenne minden, és számomra, hát most szerintem ez a lényege, hogy nagyon sokan múlik, tudod, az a mi felelősségünk a zenészeknek, hogy hogyan adják tovább, meg miket csinálnak, meg mi bennek menne. Erről ne is beszéljünk üzletileg, meg mit tudom én. Az, hogy az a mi felelősségünk, hogy mi jön ki, mit adunk át. Mit adunk át az embereknek? Mit rakunk le az asztalra? Most leraksz egy rohadt szalámit, vagy egy friss, nem tudom, salátát. Érted?
4: Nem gondolod, hogy megváltoztak az igények is az elmúlt időszakban?
5: Az igények meg, hát ez nem tudom. Valamennyire nyilván változtak, mert az, hogy naponta 60 ezer szám jelenik meg a Spotify-on, az rettenet, naponta rettenet. Mennyiségű, ennyi zene soha nem volt a világban, mennyi most van. Rengeteg zene van. Mindenhol zene szól, libe zene szól, csak nem mindegy, hogy milyen zene szól. Na most, ezt nem mi irányítjuk. Ez van 3 milliárdos ember a világban, akik a Spotify-t csinálják, és azok eldöntik, hogy mi megy hova. Ezért harcolnak nagyon sok zenész ez ellen. Ugye Prince az úgy harcolt, hogy nem lehetett se a YouTube-on, se a Spotify-on megtalálni a zenéjét. Azt mondta, hogy nem, ez nem az én pénzem, ez nem is én vagyok. Ők felrakják úgy, hogy és a sok milliárd dollárokat az valakinek a zsebébe megy. És ő úgy csinálta, hogy a koncertjeit leadta, és meg tudtad venni CD-n aznap a koncertet. Annyira profi volt, hogy lejátszották a show-t, és az abc közben írták a komputeron a CD-re az minőségbe, és utána a CD-t ott azt megvette a koncerten. És szerintem ez a művésznek a feladata, hogy ne, te add át, ami a tiéd, ne. Mert az van, tudod, hogy fölmegy egy felhőbe, és te azon egy forintot nem fogsz kapni, és mások azon viszont meg milliárdokat keresnek. Ez igazából az internetnek ez kivégezte a zenei ipari bizniszt, lehet így mondani, mert így tulajdonképpen 3-4 emberhez landol a pénz. Nagyon sok ember ezt meg is mondja, meg nagyon sok sztár, és ezt meg is mondja, hogy vegyék le a zenét, és nem kapja meg azokat a stream után a pénzeket, akkor bepereli őket. Szóval ez mai napig megy ez a harc, de viszont a koncerteket azt nem tudják. Még nem tudják megvalósítani AI-jal. Szerintem az lesz, az a korszak lesz, amikor AI és robotok fognak játszani, és ha megveszik a jegyet az emberek erre. Azt fogom mondani, hogy lehet, hogy ott már lehet, hogy az sem fog fönnmaradni, de biztos, hogy ezt meg fogják csinálni, hogy ez megtörténjen, de hogyha az embereknek erre lesz igényük, akkor nálam meg baj van. Vagy baj lesz.
4: Akkor miben látod a kiutat végül is? Az élő koncertekben?
5: Abszolút. Az élő is a kommunikációban.
4: Ez alatt mit értesz, hogy kommunikáció?
5: A maga az, hogy te, mint művész, hiteles és önmagadat adod az embereknek szemtől szembe, és nem valami, hogy mondja, mesterséges intelligencia, hanem te, mint ember, ott vagy, a rossz napodban azt is látják, a jó napodban azt is látják, a milyen hangulatodban azt is látják, milyen ruhában vagy azt is látják. És szerintem ez az, ami az embereket mindig is vonzotta, és mindig is fogja vonzani. Mert ez az, ami a művésznek, ha ezt nem tudja átadni valaki, akkor az igazából nem önmaga. Vagy valami gát van. Ez a lényege, hogy te add át magad, amit te vagy. És hogy az embereknek tetszik-e, vagy nem, hát az már egy más kérdés. De addig szerintem nem tudsz, nem tudsz addig hiteles lenni, ameddig ez. Hogyha itt kitalált személy vagy, volt olyan zenekar, aki kitalált személy. Például a Mini Vanilli, az ilyen volt. A Mini Vanilli azok két modell, akik nem is ők énekeltek. Már akkor elkezdődött ez az egész üzletben, csináltak nekik számokat, és ezt eladták, és valaki ezen nagyon sok pénzt keresett. Ők nekik meg kiadtak egy pár fillért, nyilván vettek ők is ebből egy nagy házat Amerikában, de meggazdagodtak, de ez utána 20 év után derült ki, hogy ez így volt. Szóval ez egy mocskos, ha lehet így mondani, egy mocskos a világ, ez a történet, ez ilyen a világunk, ugye? Vérfolyam, ugye, hogy a költők mondanák. Szóval ez egy ilyen háborúk vannak, ezt nem tudod elkerülni. Ugyanúgy a zenében is benne vannak ezek a sötét dolgok, de hát ez egy művész, ezt nem szabad, hogy érdekel. Szóval azt nem szabad, hogy a világ azt téged be tudjon úgy, hogyan mondjam, átalakítani, hogy te ne légy önmagad. Mert akkor csak egy kitalált valami, vagy egy kamu vagy. Én ezért nem szeretem ezeket a trendi dolgokat. Nagyon sok zenész csinál ilyen trendi dolgokat. Ez lemegy egy trendi dolog, lemegy két hét múlva, talán jön a másik trendi dolog, az mint a divat. Érted? Ez ilyen jössz-mész, és akkor ezt fölkapják, lejátszuk a számait, jaj, de jó, utána puff, kidobják, jön a következő szalagon. Én nem ez a vagyok, tudom.
3: Mai vendégem Olátszomó Árpád, jazz zongora művész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban, Amerikában. Most pedig hallgassuk meg tőle a Gypsy Logic című számot a Promise című albumról.

0: tárgázsik, meg vannak olyan gázsik, amik az átlag zenészeknek, hogy úgy mondjam, tulajdonképpen alkalmasak arra, hogy eltengődjenek, megéljenek belőle, de abból elgazdagodni biztos nem fognak.
1: Igen. Hát most Magyarországról ugye ez egy kis ország vagyunk. Nyilván nem akkora gázsik, mint egy amerikainak, vagy mit tudom én. De hogy mondjam, ez is olyan dolog, hogy szerintem nem kéne, hogy ingyen elmenjen valaki. Mondjuk lehet, hogy ingyen elmegy valaki, de inkább ingyen elmen, mint hogy olyan kevés pénzt kapjon, hogy ha valamiért valamit szolgálsz, az más dolog. Az úgy jó. De az, hogy mondjuk olyan kevés pénzt adjanak, hogy egy takarító többet keressen, szerintem ahhoz egy zenésznek már nem szabadna lemenni. Én azt gondolom, hogy tényleg aki erre rátette az életét, és csak ezt csinálja, mert az is más, hogyha valakinek komputercége van, és mit tudom én, vagy vállalkozó, és akkor úgy hobbiból zenél, az egy másik dolog. De valakinek ez a szakmája, akkor az ne menjen el olyan kevés összegén, én azt mondom. Mert ha már erre rakta föl, akkor ezzel saját magának nemet mond, ha saját magát meghazudtolja, hogy akkor elmegy ilyen kevés pénz. Nem azt mondom, hogy persze pénz az pénz, de ebben is vannak, hogy mondjam, mert legyen egy határ.
0: És hogyha kitágítjuk egy picit a nézőpontot, akkor mondjuk ez hogy működik Európában, vagy a világ más területén? Mert Magyarország egy pici piac, az kétségtelen, tehát itt a lehetőségek azért mégiscsak korlátozottabbak.
1: Attól függ kinek. Uh-huh. Most a jazz az egy réteg művészene, vagy lehet mondani a klasszikus zenét is besorolni, most már a népzenét is talán, de a pop rock sztárok azok Magyarországon is nagyon jók keresnek. Azok nagyon jók keresnek, szóval azok milliókat keresnek. De egy művész, hogy mondjam, ami művészeti ág, mint a jazz, vagy a klasszikus zene, az, ha nincs támogatva, hát akkor abból nehéz. Ugye ott vannak a koncertek, nyilván most attól függ, milyen koncert van. Hát vannak nagyobb koncertek, de vannak ugye az Opus Jazz Club és a Budapest Jazz Club, 150 ember fér be, ha dupla koncert, akkor 300 ember fér be. Hát azért itt nem beszéltünk milliós gázsikról. Szóval, hogyha vannak 5-6-an a színpadon, akkor nyilván pár tízezer forintról beszélünk gázsiról. De vannak nagyobb koncertek, ahol nyilván 1000-2000 ember is be tud férni, vagy 500 ember nyilván. Hát ez, hogy mondjam, ez mindenkinek a saját maga dolga, hogy mit akar csinálni, mi mennyire akar koncertezni, vagy tudod, most már, mert ez is megváltozott. Tudod, nagyon ritkán van az, hogy azért még hál' Istennek van, hogy engem fölülnek és kérnek, hogy adjak koncertet. De látom azt is, hogy ezerre hívják fel azokat a szervezőket, és kopogtatnak, hogy hadd játszanak is. És tudod, még az én időmben nem ez volt. Az én időmben hiába akartál te ott játszani. Ha főnök nem hívott téged, nem játszok. Most már ez is átalakult. Most már lehet úgy játszani. Tudod, ebből egy teljesen, hogy mondjam, ez teljesen jó dolog. Ez egy jó dolog, de annak van a hátulütője is, mert annyi zenész van, aki mondjuk, hogy lehet, hogy te már legutolsó, lehet, hogy te már nem, akik 30 évben vannak a szakmában, lehet, hogy hát te nem biztos, hogy sorra fogsz kerülni, lehet, hogy csak 2 év múlva, mert aki kopogott 20-szor, az lehet, hogy nem. Vagy, mondok egy másikat, ugye régen nem lehetett olyan dolgokat, hogy te kibérelsz egy helyet nagyon. Ha te ott téged nem hívott meg az adott szervező, akkor te nem játszottál. Most már, mivel piacorientált világban, te kibérelhetsz bármit. Mondjuk régen is ezt meg lehetett csinálni, de mondjuk a Carnegie Hallt nem biztos, hogy ki lehetett bérni. Most már ki lehet bérelni a Carnegie Hallt. Kibéreld a Carnegie Hallt, és azt mondod, hogy te 3 éve zongorázol, vagy 2 éve, és te ott a boci-boci tarkát fogod eljátszani. Nyilván lehet, hogy ki fognak röhögni, meg írnak utána egy borzalmat, de te meg tudod, ezt csak gondolj bele. Szóval azért ekkora lehetőség teret nem biztos, hogy kellene adni. És nem biztos, hogy mindent

0: minden csak a pénz irányít. Nem biztos, mert egyébként az, itt nagyon hátulütők lesznek, és ez egy, hogy mondjam, azért az emberek mégis a koncertjegyet megveszik. És az emberek mégis azt akarják, hogy rosszat kapjanak. Ugyanígy bemész a boltba, és friss kenyeret akarsz venni. Szerintem, mert az emberek még, ezt szoktam mondani, hát, ugye mi a legfőbb elem ugye nekünk az emberiségnek? Ugye a levegő, víz, tűz, föld. Hát, hogyha érted, bármennyire is az internet korszakban, meg bármennyire is nem tudom, milyen AI fog kijönni. Hát a víz nélkül, levegő nélkül, meg ezek, le kikapcsolják az internetet, akkor mi lesz? Semmi. Koncertre fognak járni az emberek. Nem így volt. De hogy ezelőtt is így volt. Szerintem én nem bánnám, ha megszűnének az összes zenei szolgáltatók, és visszállnánk a CD-re, meg Bakelitre, és talán akkor jobb lenne mindenkinek.
1: Mai vendégem Olátszumó Árpád, jazz zongoraművész, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Most hallgassuk meg a Nice South című számot a Promise című albumról Olátszumó Árpád előadásában.

0: a Nice South című számot hallhattuk a Promise című albumról Olátszumó Árpád előadásában. Most pedig folytatjuk a művésszel készült beszélgetésemet.
1: Legutóbb fönt voltam nálatok, és a hugod kisfia, a Bubuka betett nekem egy bakelit lemezt. És nekem nagyon megtetszett, hogy ő tudja a kiadóknak a nevét, tudja az előadók. Tehát ő szépen végigolvassa a bakelitnek a hátulját, ugye, ami nagyon fontos eleme tulajdonképpen ennek az egésznek, hiszen egy körítés. És ő ezeket tudja, és nagyon élvezi, hogy föltesz egy lemezt, és akkor ő azt végighallgatja. Te fontosnak tartod egyébként a gyerekeknél ezt a fajta oktatási módszert, hogy ne csak úgy belekapjanak ebbe-abba, mint a YouTube-on nézegetjük össze-vissza a videókat, vagy a TikTokon, ahogy csak húzzuk a különböző videókat egymás után fölle. Te például hogyan tanítod a gyerekeket, illetve a gyerekedet?
2: Hát tulajdonképpen így. Az, hogy egy könyvet megnéz, ez fontos, hogy a részleteket is megtudja róla. A lemezre, hogy megtudja az utolsó papírszálat is, hogy az mi van, hogy van. A CD-ben ugyanígy. Olvassa el, mi van, miről szól. Ahogy az én generációm volt, hogy megvettük a lemezt, és akkor mindent átolvasni. Tudtuk, hogy mi van, mikor csinálta, ki készítette a felvételt. Én azt is, sokszor azt is, hogy ez ugyanaz, Rudi Van Galner, ugyanaz a stúdió, vagy a lemezekben, vagy ugyanaz a kiadó, ugye tudtuk, az Impulse, vagy ugyanúgy a klasszikus kiadóknál, ugye. Ezek nagyon fontos dolgok, és az unoköcsém, a Patrik, a Bubu, az, ugye láttam, hogy én is így a bakelitra visszatértem, az volt, hogy be volt a Covid, ugye, és akkor mondtam, hát itt most nekem zenét kell hallgatni. Ugye nem volt semmi koncert, meg minden, és akkor vettem egy bakelit lemezjátszót, nekem volt régebben, de aztán a CD-n, mindenhol a CD átértünk, és akkor elővettem a régi bakelitjeimet, hogy porosak, lemostam őket, meg minden, vettem egy kis lemezjátszót, és akkor a Bubuk ezt látta, és nagyon megtetszett. És mondta, de jó. És akkor és fiam a Samu az 4 éves, és az is nagyon szereti őket, tudod, és mindig mondja, rakd be azt a zenét. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekek, hogy mondjam, fizikálisan megfogjanak valamit, mert tulajdonképpen az az idegrendszernek az érzet, az lesz az igazi, hogy megfogom, megszagolom, és akkor szól is, hát akkor ez hogy az én koromban volt. És ugye ez nem lehet pótolni azt, hogy beraksz egy digitálisan a telefonodon egy számot, ami rosszul is szól, mert le van butítva. Ez nem is hallod a basszus, meg semmit nem hallasz rajta, csak hallod az éneket, meg a dobot, tudsz. Igazából teljesen más, hogyha leülsz és úgy hallgatsz egy jó minőségben. Még ha az autódban is van egy jobb lejátszó, és ha úgy hallgatsz a rádiódon, vagy egy CD-n keresztül, az is teljesen másképp szól, mint hogyha a telefonon beraksz egy zenét, és úgy megy. Hát igen, na most a mi korszakunkban azok az emberek, akik jönnek mai napi koncertre, azok az idősebb generáció. Fiatalok is jönnek, de inkább az idősebb generáció. Akik ebben öttek föl, akiknek annyi lemezük van, mert régen a lemez az olyan volt, hogy 180 forintért megvették a Metal melyik, a Gurdnak a lemezét, a Hungaraton, és ezt berakták otthon. De ez nem kellett akadémiára járni, ezt berakta a Pista bácsi, meg akárki, bement a lemezboltba, és megvette. Egyszerűen nem tudta venni, volt rá pénz, meg hát az volt a szórakoztató masina, hogy berakták a lemezt a két hangszóron, és a rádiót hallgatták. Ez volt a most akkori Facebook és a Spotify. Csak mindenki kifizett a pénzt erre, fizikálisan. Ugye a pénz sem megy ki, most hiába mondják, azt sem fog kimenni a világból, bármit csinálsz. A pénz is ugyanúgy meg fog maradni. Hát ugyanúgy megvették, és elfogytak a lemezek. És az egy bizonyos összeg, kiadó is jár, jobban járt a kiadó, mint minden művész, de gondold el, hogy a művész hogy járt? Hogyha házakat tudtak venni, meg luxus autókat tudtak venni, már akkori időkben is, 70-es, és ez magyar előadókról beszélek, nem külföldi elő, magyar előadókról, akik meg tudták ezt engedni, megvettek egy Stanley zongorát. Bármit meg tudtak, egy villát venni, és három Stanley zongora is lehet. Érted? Más, teljesen más volt az egésznek. Most már ez nincs. Most már csak a koncertek maradtak meg, ami fizikálisan is megmaradt.
1: Hát én kívánok neked nagyon-nagyon sok jó koncertet, rengeteg növendéket.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Megtisztelő volt nekem, hogy itt beszélgethettem
2: veled. Veled is, nagyon jó volt.
1: Nagyon izgalmas dolgokról beszéltünk, és én nagyon szívesen várlak vissza természetesen a jövőben téged bármikor. Köszönöm. Hiszen olyan dolgokat tudtunk meg a zeneiparról, amit te azért élőben tapasztaltál, meg hát az amerikai tanulmányaiddal kapcsolatban is elmeséltél nekünk, amik felejthetetlenek, legalábbis számomra mindenféleképpen.
2: Nagyon kedves vagy.
1: Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.
0: Mai vendégem Olátszumó Árpád jazzzongora művész volt, aki 2005-ben végzett a Herbie Hancock Institute-ban Amerikában. Beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk többek között a zeneipar helyzetéről, a koncert lehetőségekről és a gázsikról is. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt, tartsanak velünk jövő héten is, a viszonthallásra.
3: Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.